0: észrevesszük azt, hogy a családi életek körülöttünk, úgy, ahogy a miénk is, nem épp olyan rózsaszínű, mint ahogy mi azt először látni szeretnénk, vagy elképzeljük. Vajon mi történt, vagy mi történik a házas élettel, hogy ez a rózsaszín szép álom, amelyre készülünk a házasságkötés előtt, olyan keveset tart?
1: Nem egyszerű válaszolni erre a kérdésre, hiszen több ok létezik, ami kiváltja ezt a helyzetet. Egy családi tanácsos előtt állnak, és a feleség megszólal és kezdi mondani a tanácsosnak, hogy mi a helyzet. Többek között a nő azt mondja, a mi családunk nagyon hasonlít egy olyan helyzethez, amikor a lakásban a takarítás nagyon felszínes, vagy nem is létezik. Ahelyett, hogy összeseperjük a szemetet, felvegyük szemét merőre, és eltávolítsuk a lakásból, lassan beseperjük a nagy szőnyeg alá, és idővel annyira felgyűlt, és annyira régi, hogy most már nagyon csúnyán érzik, és ez már megrontja azt a légkört, aminek kellene örvendjünk a lakásunkban. Igen, nagyon sok családban ez a helyzet. Hátrányban maradott a család, a családi élet, és hogyha voltak kis problémák, ezeket besepertük a nagy szőnyeg alá, és most pedig már csúnyán érzik mindaz, amit besepertünk a szőnyeg alá. Ezért annyira lényeges elsőbségben részesíteni a családi életet minden előtt, hiszen hogyha ezt elhanyagoljuk, a mi életünk rossz irányban fog haladni, és mindazt, amit tenni fogunk, nem éri el a célt, azt a célt, hogy boldogak legyünk, és hogy a régi álmak azok beteljesedjenek a mi családi életünkben. Legtöbbször férj és a feleség nem értik meg egymást. Így történt ebben a helyzetben is, amelyről beszélek. Feleség megemlíti, látod, én oly sokszor akartam valamit javítani a házasságunkon. Majd erre megszólal a férj, és azt mondja, persze, amikor javítani akartál a házasságon, mindig kritizáltál engem. És már is a tűz újra kigyúlt, és robbanás előtt állt az egész beszélgetés. Szeretném, hogyha a téma felvetése alatt figyelmesen tekintenünk minden egyes részletet, azért, hogy tényleg valami változzon a mi házassági életünkben.
0: Érdekes, hogy nem csak ebben a családban, hanem hiszem azt, hogy minden családban létezik ez a vágy, hogy lépéseket tegyenek a légkörnek a minél szebbé tételéhez. Azonban rá kell jöjjünk arra, hogy nem mindig a legjobb, a legmegfelelőbb döntéseket hozzuk. A Biblia beszél arról, hogy az élet minden területén nekünk mindenek előtt akarni kell, és választanunk kell a jót. Azonban ez lehet, hogy nem is olyan egyszerű. Ezért próbáljunk meg segíteni olyan egyszerű döntések meghozatalában, amelyek hiszem az, hogy a tapasztalat által is segíthetnek kedves hallgatóinknak, hogy ezeket a lépéseket megtéve egy boldog, szép család életet éljenek. Talán az első legfontosabb döntés ebben a rohanó társadalomban, amikor annyi fontos teendőnk van, hogy válasszuk azt, hogy az első helyre a családunkat helyezzük. Hogyha ezt valaki eldönti, hogyan tudna ehhez megfelelő lépéseket tenni?
1: Nagyon sokszor a család válsági helyzetben jut, mivel a házastársak nem hoznak olyan döntéseket az életben, amelyek bölcs módon változtassanak valamit pozitív módon az ő kapcsolatukban. Nagyon sokszor válságba jut a családi élet azért, mert a házastársak nem fektetnek be elegendő energiát, időt, azért, hogy első helyet foglalja el a házassági kapcsolat az ők életükben. Lehet, hogy néhány kérdést fel kellene tegyen minden házas pár. Mikor volt az az alkalom, mikor volt az az idő, amikor mind a ketten, mintha első szerettetek volna lenni a megbocsátásban, vagy a bocsánat kérésben. Mikor volt az, amikor Mind a ketten elsők akartatok lenni éjszaka, amikor sírt a gyerek? Vagy mikor volt az, amikor mosogatásról volt szó, és mind a ketten elsők szerettetek volna lenni, vagy amikor a szemetet kellett elvinni, vagy sok más ilyen példa? És még van egy utolsó kérdésem ide. Mikor volt az, amikor elsőként szerettetek volna imádkozni, és felkértétek a másikat? Drágám, gyere imádkozzunk ezért a helyzetért, hogy Isten hozzon megoldást erre a helyzetre. Meg kell említsem itt, hogy a kezdetek kezdetétől Isten, amikor a házassági kapcsolatra gondolt, egy hosszú tartam, egy hosszú időre tervezte a házassági kapcsolatot, és egy olyan kapcsolat, amely egy férfi és egy nő között történik. És ez az, amit mi házasságnak nevezünk, és ez az, ami még létezik ezen a földön a sok meghamisított felfogás között és gyakorlat között. Amit még megemlítenék az, hogy a mai adásunknak létezik néhány objektívje. Az első az, hogy teljes szívből higgyük, hogy Isten teremtette a házasságot, és hogy a férj és a feleség kapcsolatának értéke van Isten előtt. Egy második objektívje az, hogy időnként kiértékelni kell a házassági életet, és a harmadik az, hogy minden család keresne egy kulcs bibliaverset az ő házassági életére, ami nagyon jól találna, vagy amiután vágyik a két házaspár. Hogyha ezek megvalósulnak, akkor elértük a célt, és nem volt hiába való ez az előadás ez alkalommal sem.

0: A Szentírás az élet minden területére igyekszik tanácsolni bennünket, az élet nehézségei közepette pedig bátorítani, vagy újabb és újabb célkitűzéseket adni számunkra. A családi életben melyik lenne egy olyan bibliai gondolat, amely által megérthetjük ezeknek a bibliai céloknak a szerepét, majd pedig a megvalósulásához szükséges lépéseknek a megtételét?
1: A Róma beliekhez írt levélben a 12. fejezetben, az első és a második versben találunk egy ilyen ígét. Kérlek azért titeket, atyám fiai, az Istennek irgalmasságára, hogy szánjátok oda a ti testeiteket élő, szent és Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos tiszteleteteket. És ne szabjátok magatokat a világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata.
0: Ha ezt a Biblia verset vesszük példának, akkor a következő lépésben mit tehet egy család, amikor kiválasztotta ezt a szöveget, hogy ennek a gondolatát elsajátítva ezekhez mérjék az ő életüket?
1: Ebben az ígében megtalálunk legalább két gondolatot. Az első az, amikor azt mondja az apostol, hogy szánjátok oda a ti testeteket élő, szent és Istennek kedves áldozatul. Ugyanakkor ott van a második gondolat, amelyik azt mondja, ne szabjátok magatokat e világhoz. És hogyha szeretnék, hogy ez megvalósuljon a mi életünkben, családi életünkben, akkor nagyon szükséges figyelembe venni azt a tanácsot, amely ezután következik. Hanem változzatok el a ti elméteknek megújulása által. Tehát megváltozni, másképp gondolkozni, másképp helyezni sorrendbe a dolgokat a családban, ez magába foglalja azt a megújulást, amelyre szüksége van minden családnak, minden házaspárnak. És ha ezt megvalósítsuk, akkor elkezdődött az az új szakasza, az életnek új szakasza, amely után vágyik minden házaspár és minden család.
0: Két kifejezést emeltünk ki a Biblia szövegből, amelyből az egyik az elméteknek megújulása által. Milyen ismeretekre van szükség, és milyen lépéseket kell megtennünk azért, hogy ezt a bibliai kifejezést meg tudjuk érteni, majd pedig alkalmazni tudjuk?
1: Hát először csak az ígéhez fordulva, ismernünk kell azt, hogy mi jellemzi ezt a világot és ennek a világnak szokásait. Ha pedig ismerjük ezeket a jellemzőket, akkor azonnal keresnünk kell az új életnek jellemzőit, úgy, ahogy a Szentírásban olvassuk, hogy szükséges az újjászületés, és az újjászületés magába foglalja az elmének megújulását is. Amikor teljesen másképp gondolkozok, ha mostanig önző voltam, kész vagyok a másiknak megadni az elsőbséget. Kész vagyok neki segíteni, kész vagyok feláldozni életemet, kész vagyok annyi mindent tenni azért, akit szeretek, akivel életem összekötöttem, akivel együtt akarok haladni ebben az életben, és miért csak ebben az életben, miért ne az örök életben is szeretném, hogy együtt legyek vele. Sőt, az íge csak itt a Róma beliekhez írt levélben megadja a választ, hogy hogy néz ki a megújult elme. És ezt a 12. fejezet 10. versében találjuk meg. Atyafiúi szeretettel egymás iránt gyöngédek, a tiszteletadásban egymást megelőzők legyetek. Íme milyen szépen néhány szóban megfogalmazza a 10. vers, hogy hogyan néz ki a megújult elme. Itt van az a két nagy része a személyes életnek, a családi életnek, a társadalmi életnek, amelyet figyelembe kell vegyünk. Egymás iránt gyöngédek legyünk, és ebből származik a következő gondolat, tiszteletadásban egymást megelőzők legyetek.
0: Szépek ezek a bibliai képek, mércék, tanácsok, amelyet a család elé helyez, de biztos vagyok, hogy a második gondolat nem véletlenül van kihangsúlyozva, hogy ne szabjuk magunkat e világhoz. Akarva akaratlanul a világ befolyása alatt élünk. Mit tehetnénk annak érdekében, hogy ezek a tényleg értékes bibliai tanácsok a világi szokásokkal ellentétben előtérbe kerüljenek otthoni életünkben?
1: Vegyük figyelembe a 10. verset. Annyira egyszerű. De ha gyakorlatilag szeretnék egy kicsit felbontani ezt a gondolatot, akkor meg kell figyeljük, milyennek a világnak a filozófiája. Ebben a világban legtöbbször halljuk ezt a kijelentést. Az én szükségleteim a legfontosabbak. Azt, amit én érzek, azt te nem érzed. Ha engem megértenél, neked is jobban lenne dolgod. Más lenne a te sorsod. Szeretném, hogy az első legyek. Szeretném, hogyha elfogadnál engem így, amilyen vagyok. Én úgy szeretem, hogy első legyek. A világ filozófiája ugyan magába foglalja ezt is, hogyha a dolog nem megy, akkor elválunk, és egyszerű, mindenki követi az ő útját. Ha pedig ezen az úton haladunk, akkor a következmények is vele járnak. Hogyha beszéltünk a megbocsátásról, a világnak filozófiája azt várja el, hogy a másik jöjjön, ő kérjen bocsánatot, aztán majd én meglátom, hogyha megbocsátok neki, vagy nem. Hogyha a szeretetről van szó, akkor feltételhez kötöm a szeretetet. Ha így, ha pedig ezt megteszed, akkor én szeretlek, ezt fogom tenni. De ott van a ha, a feltétel. És a világ képe szerint nem lehet beszélni a áldozatról, nincs helye a szolgálatnak, ezek teljesen eltűnnek. Nem beszélhetünk a türelemről, mert ebben a világban mindenki elveszítette türelmét. Ezért annyira fontos, hogy ne szabja senki se magát e világhoz. És annyival fontosabb, amikor a családi életről beszélünk. Ha ezt megtanultuk személyesen, akkor behozzuk a családban, és a családi életben örömöt vált ki, és helyet hagy Istennek és az isteni lelkületnek.
0: Ezzel ellentétben a bibliai kép sokkal szebb, és sokkal inkább vágyunk arra, hogy mindez megvalósuljon. Ezeknek a bibliai képeknek, amelyet tanácsként említ a Szentírás, hogy milyen kell legyen annak a családnak az élete, amelyben már megszületett a vágy a változásra, hogy a hibákat, a nézeteltéréseket ne a szőnyeg alá seperék, hanem megoldásokat keressenek. Milyen formában jelenik meg ez a változás, a megváltozott életnek a hatása?
1: Nem tehetem, hogy ne említsem meg újra a 10. verset a 2. fejezetből, amikor azt mondja az apostol, hogy atyafiúi szeretettel egymás iránt gyöngédek, a tiszteletadásban egymást megelőzők legyetek. Itt látjuk pont azt az ellentétes képet, amelyet megfigyeltünk visszamenőleg néhány pillanattal, a világnak, a világ filozófiájának képét. Hogyha szeretnük megtekinteni ezt a képet, akkor az első szó, amelyet megemlíthetünk, a megbocsátás. Ez az a szó, amelyet Jézus kimondott a kereszten, amikor kifejezte különleges módon szeretetét a bűnös ember iránt. Amikor imádkozott, atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekesznek. A családban egy fontos helyet foglal el a megbocsátás, akkor, amikor egy megváltozott életről van szó, egy megváltozott elméről van szó. Helyet talál az együttérzés, helyet talál a feltétel nélküli szeretet, helyet talál a családi kapcsolatban, a házassági kapcsolatban a kölcsönös bízalom, azaz öröm, öröm az Úrban, aminek hatása van a családi élet kapcsolatában is. A derűlátás, megemlíthetjük a türelmet, az áldozatot, a szolgálatot. Milyen szép az, amikor szeretetben szolgálják kölcsönösen egymást a házas felek, amikor egyik még ki sem mondta azt, amire szüksége lenne, és a másik már is teszi, már is gyakorlatban helyezi azt, amire szüksége van annak a személynek, amelyet teljes szívből szeret. Hogyha ezek léteznek a családban, akkor arról a házasságról beszélünk, vagy egy olyan típusú házasságról beszélünk, amelyben maga Jézus megtalálta helyét, és Jézus az, aki a fő helyet elfoglalja ebben a családban.
0: Mai műsorunkban igyekeztünk minél inkább kihangsúlyozni, hogy a döntésünknek milyen fontos szerep jut. Akkor, amikor a vágyódás után a házas felek eljutottak oda, hogy meghozzák a döntést, akkor talán egy gyakorlati lépés következik, hogy egy beszélgetésnek kell történnie a férj és a feleség között. Biztos, hogy ez elengedhetetlen. Miért van olyan nagy szükség erre a beszélgetésre, és hogyan határozhatnák meg együtt ezeket a lépéseket, amelyeket együtt szeretnének megtenni a családjuk életének felfrissítéséért?
1: Ismerjük ezt a kifejezést, az elmélet, de a gyakorlat. Minden szép, meg lehet hallgatni, még bollintani is lehet, hogy ez így van, de amíg nem kezdtük el a gyakorlati oldalát, addig nem létezik eredmény, nem létezik áldás. Hogyan tehetik meg ezt a családok? Nagyon egyszerű. Először is, hogyha az ígét megnyitjuk, és elolvassuk azt, amit közösen elolvastunk a Róma beliekhez írt levélből, a 12. fejezetből, az első és a második verset, és imádságos lelkülettel elgondolkozunk, akkor feltesszük a kérdést, és nem más a kérdés, mint az, milyen a mi házasságunk, vajon szereti-e Isten a mi házasságunkat, örvend-e Isten a mi házasságunknak, dicsőíti a mi házasságunkat,

0: vicces, és így tovább. Ugyanúgy az együttérzéssel, ugyanúgy a feltétel nélküli szeretettel addig, amíg eljutunk az utolsóig, a szolgálatig. Hogyha pedig ez a kép elég jól néz ki, akkor se ne bizakodjunk el, hanem imádságos lelkülettel jöjjünk Isten elő, és kérjük őt, hogy őrizze meg ezt a lelkületet családunkban, és vezesse életünket győzelemre, hiszen ez a célja minden személynek, ez a célja minden családnak. Ha pedig eljutottunk a győzelemre, akkor a Szentírásnak ígérete az, hogy meg fogjuk látni őt jönni az égnek felhőjén, és a legszebb dolog, amely megvalósulhat azon a napon, hogy úgy a férj, mint a feleség ott legyenek azon a napon. Egyik sem hiányozik.
1: Köszönöm szépen, és hogyha vágyunk arra, hogy szépen, boldogan éljünk, tegyük meg az első lépést. Tegyük a családot az első helyre, és hogyha erről elbeszélgetünk, akkor hiszem, hogy a következő lépések már sokkal könnyebben fognak menni. Kívánunk egy kellemes délutánt. Viszont hallásra!

Hatodik Zsoltár. Az éneklő mesternek a Neginótra, a Seminit szerint Dávid Zsoltára. Uram, ne fedj meg engem haragodban, és ne ostoroz engem búsulásodban. Könyörülj rajtam, Uram, mert ellankadtam. Gyógyíts meg engem, Uram, mert megháborodtak csontjaim. Lelkem is igen megháborodott, és te, ó Uram, meddig késel? Térj vissza, Uram, mentsd ki lelkemet, segíts meg engem kegyelmedért, mert nincs emlékezés rólad a halálban, a Seolban kicsoda dicsőít téged. Elfáradtam sóhajtozásomban, egész éjjel áztattam ágyamat, könyhullatással öntöztem nyoszolyámat. Szemem a bánattól elbágyadt, megvénhedett minden szorongatóm miatt. Távozzatok tőlem mind, ti bűncselekedők, mert meghallgatja az Úr az én siralmam szavát. Meghallgatja az Úr az én könyörgésemet, elfogadja az Úr az én imádságomat. Megszégyenül majd, és igen megháborodik minden ellenségem. Meghátrálnak, és megszégyenülnek hirtelen.

52. Zsoltár. Az éneklő mesternek Dávid tanítása. Mikor az Idumeus Doeg eljött, és hírt vitt Saulnak, és ezt mondá néki, Dávid az Akimélek házába ment be. Mit dicsekedel gonoszságban, ó te magabíró? Az Istennek kegyelme szüntelen való. Nyelved ártalmakon elmélkedik, és olyan, mint az éles olló, te álnokságnak mestere. Szereted a gonoszt inkább, hogy nem a jót, és a hazugságot inkább, mint igazságot szólni. Szeretsz minden ártalmas beszédet és az álnok nyelvet. Meg is ront az Isten téged, teljesen eltakarít, kigyomlál téged a te hajlékodból, és kiszaggat téged az élők földjéről. És látják ezt az igazak, és félnek, és nevetnek rajta. Ímé az a férfiú, aki nem Istent fogadta erősségévé, hanem az ő gazdagságának sokaságában bízott, és ereje az ő gonoszságában volt. Én pedig, mint zöldelő olajfa Isten házában, bízom Isten kegyelmében, mind örökkön örökké. Áldlak téged örökké, hogy így cselekedtél, nevedben remélek, mert jóságos vagy a te híveid.

Negyedik Zsoltár. Az éneklő mesternek a neginótra, Dávid Zsoltára. Mikor kiáltok, hallgass meg engem, igazságomnak Istene, szorultságomban tágtért adtál nékem, könyörülj rajtam, és halld meg az én imádságomat. Emberek fiai, meddig lesz gyalázatban az én dicsőségem, meddig szerettek hiába valóságot, és kerestek hazugságot. Tudjátok meg hát, hogy kedveltjévé választott az Úr, meghallja az Úr, ha hozzá kiáltok. Haragudjatok, de ne vétkezzetek. Beszéljetek szívetekkel a ti ágyas házatokban, és csillapodjatok. Igazságnak áldozatával áldozzatok, és bízzatok az Úrban. Sokan mondják, kicsoda láttat velünk jót. Hozd fel ránk arcodnak világosságát, ó Uram! Nagyobb örömöt adsz így szívemben, mint amikor sok az ő búzájuk és boruk. Békességben fekszem le, és legott elaluszom, mert te, Uram, egyedül adsz nékem bátorságos lakozat.

84. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Gittitre, Kórá fiainak zsoltára. Mi is szerelmetesek a te hajlékaid, seregeknek ura. Kívánkozik, sőt emésztődik lelkem az Úrnak tornácai után, szívem és testem újjongnak az élő Isten felé. A veréb is talál házat, és a fecske is fészket magának, ahová fiait helyezhesse, a te oltáraidnál, ó seregeknek ura, én királyom és én Istenem. Boldogok, akik lakoznak a te házadban, dicsérhetnek téged szüntelen. Boldog ember az, akinek te vagy erőssége, és a te ösvényeid vannak szívében. Átmenvén a siralom völgyén, forrássá teszik azt, bizony áldással borítja el korai esőt. Erőről erőre jutnak, míg megjelennek Isten előtt a Sionon. Uram, seregeknek Istene, hallgasd meg az én könyörgésemet, hallgasd meg Jákobnak Istene. Mi pajzsunk, tekints alá, ó Isten, és lásd meg a te felkented orcáját. Mert jobb egy nap a te tornácaidban, hogy sem ezer másutt. Inkább akarnék az én Istenem házának küszöbén ülni, hogy sem lakni a gonoszok sátorában. Mert nap és pajzs az Úristen, kegyelmet és dicsőséget ad az Úr, nem vonja meg a jót azoktól, akik ártatlanul élnek. Seregeknek ura, boldog ember az, aki bízik benne.

Zsoltárok könyve 111. fejezet, 2. vers. Nagyok az Úr cselekedetei, kívánatosak mindazoknak, akik gyönyörködnek bennük.

Köszöntöm kedves hallgatóinkat, Fejér Levente vagyok, és örvendek, hogy ma is velünk fognak legalább néhány percet rádiózni. Egy rövid zenei bevezető és egy énekszám elhangzása után adásunkat az Élő Ige, Élő Hit című rovattal fogjuk folytatni, amelyben ma Háló Sándor előadásában Máté evangéliumából fogjuk meghallgatni a 18. fejezet első részét. Az igerészlet után egy zenei pihenő következik, majd pedig az Évek, jelek, események című rovatunk, amelynek keretében a kereszténység legfontosabb személyiségeit mutatjuk be önöknek. Ma ez sorozat újabb személyiségét, Justinos egyházatját fogja bemutatni Nagy Beatrix munkatársunk. Műsorunk utolsó perceiben egy újabb énekszám fog elhangzani. Sok áldást, jó rádiózást kívánok!

Máté evangéliuma 18. fejezet. Abban az órában menének a tanítványok Jézushoz, mondván, vajon ki nagyobb a mennyeknek országában? És előhíván Jézus egy kis gyermeket, közzéjük állítja azt, és monda, bizony mondom néktek, ha meg nem tértek, és olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek, semmiképpen nem mentek be a mennyeknek országába. Aki azért megalázza magát, mint ez a kisgyermek, az a nagyobb a mennyeknek országában. És aki egy ilyen kisgyermeket befogad az én nevemben, engem fogad be. Aki pedig megbotránkoztat egyet e kicsinyek közül, akik én bennem hisznek, jobb annak, hogy malomkövet kössenek a nyakára és a tenger mélységébe vessék. Jaj a világnak a botránkozások miatt, mert szükség, hogy botránkozások essenek, de jaj annak az embernek, aki által a botránkozás esik. Ha pedig a te kezed vagy a te lábad megbotránkoztat téged, vágd le azokat és vesd el magadtól, jobb néked az életre sántán vagy csonkán bemenned, hogy nem két kézzel vagy két lábbal vettetned az örök tűzre. És ha a te szemed botránkoztat meg téged, vájd ki azt, és vesd el magadtól. Jobb néked fél szemmel bemenned az életre, hogy nem két szemmel vettetned a gyehenna tüzére. Meglássátok, hogy eme kicsinyek közül egyet is meg ne utáljatok, mert mondom néktek, hogy az ő angyalaik a mennyekben mindenkor látják az én mennyei atyám orcáját. Mert az embernek fia azért jött, hogy megtartsa, ami elveszett. Mit gondoltok, ha valamely embernek 100 juha van, és egy azok közül eltévejedik, vajon a 99-et nem hagyja-e ott, és a hegyekre menvén nem keresi-e azt, amelyik eltévejedett? És ha történetesen megtalálja azt, bizony mondom néktek, inkább örvend azon, mint a 99-en, amely el nem tévejedett. Eképpen a ti mennyei atyátok sem akarja, hogy egy is elvesszen e kicsinyek közül. Ha pedig a te atyád fia vétkezik ellened, menj el, és dorgáld meg őt négy szem között. Ha hallgat rád, megnyerted a te atyád fiát. Ha pedig nem hallgat rád, védj magad mellé még egyet vagy kettőt, hogy két vagy három tanú vallomásával erősítessék minden szó. Ha azokra sem hallgat, mondd meg a gyülekezetnek, ha a gyülekezetre sem hallgat, legyen előtted olyan, mint a pogány és a vámszedő.

A második század derekán a kereszténység történetének egyik legfontosabb válaszútjához érkezett. A római birodalom művelt arisztokráciája és a görög-római filozófiai iskolák képviselői a názáreti mozgalmat barbár babonának, az alsóbb néposztályok veszedelmes és felforgató szektájának tekintették. A keresztényekre úgy tekintettek, mint tanulatlan rétegekre, akik elutasítják a birodalom kulturális és vallási alapjait. Ezt a mély szellemi szakadékot hidalta át Justinus, a korai egyház első nagy filozófusa és apologétája, aki bebizonyította, hogy a józan emberi ész és a krisztusi hit nem ellenségei, hanem szövetségesei egymásnak. Justinus Krisztus után 100 körül született a szamáriai Flavia Neapolisban, a mai Náblusz városában, jómódú pogány görög-római családban. Kiváló neveltetést kapott, és ifjú korától kezdve oldhatatlan szomjúsággal kereste a végső igazságot és a létezés értelmét. Sorra járt a kora leghíresebb filozófiai műhelyeit. Először a sztoikusoknál tanult, de csalódott, mert nem kapott választ Isten lényegére. Ezután a peripatetikusokhoz, majd a pütagoreuszokhoz szegődött, végül pedig a platonizmus elkötelezett hívévé vált, mert úgy érezte, a platóni eszmék közelebb viszik a szellemi valóság megismeréséhez. Életének sorsdöntő fordulata 30 éves kora körül következett be, amikor a tengerparton magányosan sétálva találkozott egy idős keresztény férfival. Ez az idős ember a próféták jövendőléseire irányította a figyelmét, és rámutatott, a filozófia csak keresi az igazságot, de a beteljesedést maga a megtestesült ige hozta el. Ez a beszélgetés, valamint a keresztény mártírok halálfélelem nélküli bátor helytállása végleg eloszlatta a kétségeit, és elvezette a megkeresztelkedéshez. Megtérése után Justinus nem vetette le a görög bölcselők jellegzetes köpenyét, a palliumot. Vallotta, hogy nem elhagyta a bölcseletet, hanem megtalálta az egyetlen igaz, csalhatatlan filozófiát. A birodalom szívébe, Rómába költözött, ahol magániskolát nyitott és nyilvános vitákban vette fel a harcot a pogány értelmiséggel, hogy megvédje a keresztényeket a koholt vádaktól. Legnagyobb és legtartósabb teológiai vívmánya a logosztan kidolgozása volt. Merészen kijelentette, hogy a görög gondolkodók, köztük Szókratész, Hérakleitosz vagy Platón, az emberiségben munkálkodó isteni logosz magvai révén már meglátták az igazság szikráit, még ha homályosan is. Ezzel létrehozta a világtörténelem első valódi kultúra szintézisét, nem söpörte le az antik civilizáció értékeit, hanem rámutatott, hogy minden tiszta emberi bölcsesség végső forrása Krisztus. Fennmaradt védőbeszédei az Antoninus Pius császárnak és a római szenátusnak címzett apomógiák, páratlan értékű dokumentumok. Ezekben maradt fenn a legkorábbi részletes leírás a II. Századi keresztségről, amellyel határozottan cáfolta a vádakat, miszerint a keresztények titkos kannibálok vagy vérfertőzők lennének. Életműve és jelleme mindazonáltal emberi korlátokat és hiányosságokat is tükrözött. Filozófiai képzettsége ellenére krisztológiája még kiforratlan volt. A platóni gondolkodás hatására a fiút, a logoszt bizonyos fokig az atya alá rendelte, ami a későbbi évszázadok teológiai vitáiban félreértésekhez vezetett. Emellett a zsidó Trifonnal folytatott híres párbeszédében megfogalmazott merev érvelése hozzájárult ahhoz a korai egyházi szemlélethez, amely elvitatta a zsidóság szövetségi folytonosságát, megágyazva a későbbi elutasító magatartásnak. Személyiségét tekintve pedig határozott harcias vitapartner volt. Éles és fölényes érvelése nem csak tisztelőket vonzott, hanem mély gyűlöletet is ébresztett riválisaiban, különösen a császárváros cinikus filozófusaiban. A történettudomány számára Justinus vértanúsága kivételesen megbízható adat. Halálának jegyzőkönyve az Acta Justini, hiteles római perirat. Krisztus után 165 körül Marcus Aurelius császársága idején egy sértett cinikus riválisa Crescens feljelentette a hatóságoknál. Tanítványaival együtt bilincsbe verték, és Róma prefektusa Junius Rusticus elé állították. Amikor a bíró halállal fenyegette, ha nem mutat be áldozatot a császár szobra előtt, Justinus így felelt: azt reméljük,

Műsorunk végén munkatársaim nevében is megköszönöm figyelmüket, minden jót, sok áldást kívánok, a viszont hallásra.

77. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Jedutunnak, Aszáfé, Zsoltár. Szavamat Istenhez emelem, és kiáltok. Szavamat Istenhez emelem, hogy figyelmezzen rajám. Nyomorúságom idején az Urat keresem, kezem feltartom éjjel szünetlenül, lelkem nem akar vigasztalást bevenni. Istenről emlékezem, és sóhajtok, róla gondolkodom, de elepett az én lelkem. Szemeimet ébren tartod, hánykolódom, de nem szólhatok. Elmélkedem a régi napokról, a hajdankor éveiről. Megemlékezem éjjel az én énekeimről, szívemben elgondolkodom, és azt kutatja lelkem. Avagy mindörökké elveté az Úr, és nem leszé többé jó akaró? Avagy végképpen elfogyotté az ő kegyelme? Vagy megszűniké ígérete nemzedékről nemzedékre? Avagy elfeledkezetté könyörülni Isten? Avagy elzártaé haragjában az ő irgalmát? És mondám, ez az én betegségem, hogy a felségesnek jobbja megváltozott. Megemlékezem az Úrnak cselekedeteiről, sőt, megemlékezem hajdani csodáiról, és elmélkedem minden cselekedetedről és tetteidről gondolkodom. Ó Isten, a te utad szentséges, kicsoda olyan nagy Isten, mint az Isten. Te vagy az Isten, aki csodát művelsz, megmutattad a népek között a te hatalmadat. Megváltottad népedet karoddal, a Jákob és a József fiait. Láttak téged a vizek, ó Isten, láttak téged a vizek, és megfélemlének, a mélységek is megrázkódának. A felhők vizet ömlesztének, megzendülének a fellegek, és a te nyilaid széllel futkostak. Mennydörgésed zúgott a forgó szélben, villámlásaid megvilágították a mindenséget, megrázkódott, és megindult a föld. Utad a tengeren volt, és ösvényed a nagy vizeken, és nyomaid nem látszottak meg. Vezetted, mint nyájat a te népedet, Mózesnek és Áronnak.

98. Zsoltár. Énekeljetek az Úrnak új éneket, mert csoda dolgokat cselekedett, és megsegítette őt az ő jobb keze és az ő szentséges karja. Tudtulatta az Úr az ő szabadítását, a népek előtt megjelentette az ő igazságát. Megemlékezett az ő kegyelméről és Izrael házához való hűségéről. Látták a föld határai mind a mi Istenünknek szabadítását. Vígan énekelj az Úrnak, te egész föld! Harsugjatok, örvendezzetek és zengedezzetek! Zengedezzetek az Úrnak hárfával, hárfával és hangos énekléssel, trombitákkal és kürtzengéssel vigadozzatok a király az Úr előtt. Harsogjon a tenger és minden benne való, a világ és akik lakoznak benne. A folyóvizek tapsoljanak, a hegyek együttesen örvendezzenek az Úr előtt, mert eljön megítélni a földet, megítéli a világot igazsággal és a népeket méltán.

90. Zsoltár. Mózesnek, az Isten emberének imádsága. Uram, Te voltál nékünk hajlékunk nemzedékről nemzedékre. Minek előtte hegyek lettek, és föld és világ formáltaték, öröktől fogva mindörökké Te vagy Isten. Te visszatéríted a halandót a porba, és ezt mondod. Térjetek vissza, embernek fiai! Mert ezer esztendő annyi előtted, mint a tegnapi nap, amely elmúlt, és mint egy őrjárási idő éjjel. Elragadod őket, olyanokká lesznek, mint az álom, mint a fű, amely reggel sarjad. Reggel virágzik, és sarjad, és estére elhervad, és megszárad. Bizony megemésztetünk a te haragod által, és a te búsulásod miatt megromlunk. Elődbe vetetted a mi álnokságainkat, titkos bűneinket a te orcádnak világa elé. Bizony elmúlik minden mi napunk a te bosszúállásod miatt, megemésztjük a mi esztendeinket, mint a beszédet. A mi esztendeinknek napjai 70 esztendő, vagy ha feljebb 80 esztendő, és nagyobb részük nyomorúság és fáradtság, amely gyorsan tova tűnik, mintha repülnénk. Ki tudhatja a te haragodnak erejét, és a te félelmetességed szerint való bosszúállásodat? Taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Térj vissza, Uram, meddig késel, és könyörülj a te szolgáidon. Jó reggel elégíts meg minket a te kegyelmeddel, hogy örvendezzünk és vigadjunk minden mi időnkben. Vidámíts meg minket a mi nyomorúságunk napjaihoz képest, az esztendőkhöz képest, amelyekben gonoszt látunk. Láttassék meg a te műved, a te szolgáidon, és a te dicsőséged azoknak fiain. És legyen az Úrnak, a mi Istenünknek jó kedve mi rajtunk, és a mi kezünknek munkáját tedd állandóvá nékünk, és a mi kezünknek munkáját tedd állandóvá.

0: 104. Zsoltár. Áldjad én lelkem az Urat, Uram, én Istenem, nagy vagy te igen, ékességet és fenséget öltöztél magadra, aki körülvette magát világossággal, mint egy öltözettel, és kiterjesztette az egeket, mint egy kárpitot, aki vizeken építi fel az ő palotáját, a felhőket rendeli az ő szekerévé, jár a szeleknek szárnyain. Aki a szeleket teszi követeivé, a lángoló tüzet szolgáivá. Ő fundálta a földet az ő oszlopain, nem mozdul az meg soha örökké. Vízáradattal, mint egy ruhával borítottad be azt, a hegyek felett is vizek állottak. Egy kiáltásodtól eloszlának, a mennydörgésednek szavától szétriadának. Hegyek emelkedének fel, és völgyek szállának alá arra a helyre, amelyet fundáltál nékik. Határt vetettél, amelyet át nem hágnak, nem térnek vissza a földnek elborítására. Aki elbocsátja a forrásokat a völgyekbe, hogy folydogáljanak a hegyek között. Megitassák a mezőnek minden állatát, a vadszamarak is megoltják szomjúságukat. Mellettük lakoznak az égnek madarai, az ágak közül hangicsálnak. Aki megöntözi a hegyeket az ő palotájából, a te munkáidnak gyümölcséből megelégítetik a föld. Aki füvet sarjaszt a barmoknak, és növényeket az embereknek hasznára, hogy eledelt vegyenek a földből, és bort, amely megvidámítja a halandónak szívét, fényesebbé teszi az orcát az olajnál, és kenyeret, amely megerősíti a halandónak szívét. Megelégítetnek az Úrnak fái, a Libánonnak cédrusai, amelyeket plántált, amelyeken madarak fészkelnek, az eszterág, amelynek a ciprusok a háza. A magas hegyek a vadkecskéknek, a sziklák hörcsögöknek menedéke. Teremtett holdat ünnepeknek mutatására, a napot, amely lenyugovását tudja. Szerzett sötétséget, hogy éjszaka legyen, amelyben szétjárjanak a mezőnek összes vadai. Az oroszlánkölykök, amelyek ordítanak a prédáért, sürgetvén Istentől eledelüket. Ha felkél a nap, elrejtőznek és hajlékaikban heverésznek. Az ember munkájára megy ki, és az ő dolgára mind estéig. Mi számtalanok a te műveid, Uram, mindazokat bölcsen alkottad meg, és betelt a föld a te gazdagságoddal. Ez a nagy és széles tenger, itt vannak benne a megszámlálhatatlan csúszók, apró állatok nagyokkal együtt. Amott gályák járnak és cethal, amelyet azért formáltál, hogy játszadozzék benne. Mindazok tereád néznek, hogy megadjad eledelüket alkalmas időben. Adsz nékik, és ők takarnak. Megnyitott kezedet, és megtelnek a te jóvoltoddal. Elfordítod orcádat, megháborodnak, elveszed a lelküket, kimúlnak, és porrá lesznek újra. Kibocsátod a te lelkedet, megújulnak, és újjáteszed a földnek színét. Legyen az Úrnak dicsőség örökké, örvendezzen az Úr az ő teremtményeiben. Aki, ha rátekinte földre, megrendül az, megilleti a hegyeket, és füstölöknek azok. Éneklek az Úrnak egész életemben, zengedezek az én Istenemnek, amíg vagyok. Legyen kedves néki az én rebegésem, örvendezem én az Úrban. Vesszenek el a bűnösök a földről, és a hitetlenek ne legyenek többé. Áldjad én lelkem az Urat, dicsér!
1: Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a keresztútvadását hallgathatják, ami a Speranza Remény TV stúdiójában készült.
2: Nagyon nagy szeretettel és Isten hozottal köszöntöm a kedves nézőket. Önök a Speranza Reménység Televízió keresztútadását követik. Köszönöm, hogy immár a harmadik alkalommal is velünk tartanak, amikor a prófétasság ajándékáról elmélkedünk és beszélgetünk, hogy mit is jelent ez a Biblia tanítása szerint. hogy miért választotta a Jóisten ezt az eszközt arra, hogy kommunikáljon a bűnbeesett emberrel, és hogy milyen módon valósult meg ez a múltban, gondolok itt a Jézus Krisztus előtti ószövetségi időkre, de milyen módon valósult meg Jézus után, és miért ne napjainkban is. A mai beszélgetésünknek a címe Ószövetségi proféták. Olvasom Istenek igéjét, amely alapigeként szolgál a mai beszélgetéshez, vezér gondolatként, a Kronikák második könyve 20. fejezet 20. verséből. Megáll a Jósafát, és mondta: halljátok meg szómat, Júda és Jeruzsálemben lakozók! Bízzatok az Úrban, a ti istenetekben, és megerősítettek. Bízzatok az ő profétáiban, és szerencsések lesztek. Szeretettel köszöntöm meghívott vendégeimet, Isten hozott a stúdióban, Bíró Szilárd lelkipásztort, és szeretettel köszöntöm Zsigmond Béla presbitertestvért Nagysármásról. Isten hozott benneteket.
3: Köszönjük szépen.
4: Köszönjük. Üdvözöljük a nézőket.
2: Hogyan értékelitek ezt a témát? Időszerűnek találjátok, kihívás ez, hogyan látjátok ezt a témakört, a profétasság ajándékát?
3: A 21. századi ember ezt a szót nem igazán hallja a hétköznapokban. Ha szentírást vesz a kezébe és olvassa, akkor nagyon sokszor találkozik vele. És mondhatom azt, hogy emiatt az emberi köztudatban, hogy proféta már nem igazán jelenlévő dolog. Éppen ezért szerintem egy kihívás lesz erről beszélni, de hiszem azt, hogy majd egy értelmes és hasznos következtetésre fogunk jutni.
2: Valójában milyen célból rendelt a Jóisten a profétasság ajándékát, profétasság munkáját? Mi a hivatottsága ennek az eszköznek, amit a Jóisten az embernek adott?
4: Abból a szempontból ajándék, hogy mint kezdeményező Isten, és ez tőle jön, tőle indul. Ő az, aki megkeresi az embert, elsősoron mint eszköz, akit felhasznál erre a tevékenységre, másosoron pedig ezáltal megkeresi az emberiséget, úgymond, akihez szól a kiválasztott profétán keresztül az üzenete. A valóság az, hogy a vallásos világban és a keresztény világban is a profétasság kérdése egy elég vitatott kérdés. És azt hiszem, hogy ez abból ered, hogy a jelentősége különösen nagy. Azért, mert akkor, amikor a közvetlen kapcsolat megszakadt ember és Isten, vagy Isten és ember között, akkor mint kezdeményező, Isten ehhez az eszközhöz nyúl, és ezt használja arra, hogy kommunikáljon az emberrel. Persze az idők folyamán különböző módon nyilvánul ez meg, de majd később erre még rátérünk.
3: A célja Istennek az, hogy valakit állítson elő, aki képes az ő üzeneteit átadni a nép számára, az adott közösség számára. És általában úgy gondolunk a profétákra, hogy na, ők megmondják a jövőt. Mint valami jós, aki a jövőről beszél, hogy majd ez lesz, hogy majd az lesz, és úgymond egy biztonságot ad nekünk ez, vagy félelmet kelt ez bennünk, de a profétának a szerepe, vagy a profétának a küldetése nem ebből áll. Bár a feladat körei közé tartozhat az, hogy bizonyos dolgokat kijelent a jövővel kapcsolatosan, és ezt nem magától mondja, hanem Isten üzen rajta keresztül a nép számára, de nem ez volt az elsődleges feladata. Mindig a proféta legfőbb feladatai közé tartozott az, hogy Isten üzenetét átadva a népet az Istenhez hívja. Figyelmeztesse, hogyha rossz úton jár, megtérésre buzdítsa, bátorítsa, és az Ószövetségben nagyon-nagyon sok proféta van, és a proféták különböző módon, sőt az Isten is tanácsolta őket, hogy különböző szemléltető példákon keresztül mutassák be azt, ahogyan az Isten a népet szereti, azt, ahogyan az Isten foglalkozik az övéivel, azt, ahogyan a nép reagál az Isten szeretetére, és az nem jó, és az meg kell változtatni, stb. Tehát folyamatosan a proféta figyelmezteti a népet, beszél a jövőről, folyamatosan ott van a nép előtt, tanácsolja, ha kell, segítséget ad nekik. Tehát nagyon-nagyon sok feladata volt, vagy mondjam úgy, hogy nagyon sok feladatkörre kiterjedt a prófétai hivatás.
2: Ma is léteznek proféták, vagy csak ószövetségi időkről beszélünk, Jézus Krisztus előtti periódusról, amikor inkább jellemző volt a prófétai szolgálat. És hogyha ma van prófétai szolgálat, miből vesszük ezt észre? Hogyan tudjuk azonosítani?
3: A bibliai adatok alapján azt láthatjuk, hogy a prófétaság, vagy a prófétaság ajándéka az Ószövetség lezárulásával nem szűnik meg. Bár az Ószövetségben túlnyomó többségben proféták vannak, és tényleg láthatjuk, hogy mennyire aktívak, és mennyire fontos az ők jelenlétük. Az Új Szövetségben is van erre egy néhány példa. Az apostolok cselekedetéből kiderül, hogy voltak olyan személyek, akik megkapták a profétálás ajándékát. Az Efézus beliekhez írott levél 4. fejezete, 11. verse azt mondja, hogy némelyeket profétákul adott a Krisztus. Tehát ez egy ajándék, amit az Isten ad. Nem úgy van, hogy én majd kijelentem magamról, hogy én igenis proféta vagyok. Vagy majd megtanít engem valaki, hogy hogyan legyek proféta. Tehát ez egy ajándék, és úgy, ahogy az Ószövetségben is történt, a legtöbb esetben valami csoda folytán történt a prófétának az elhívása, valami különleges módon. Hogy voltak bizonyos esetek, amikor csak az Úr megszólította az illetőt, és vagy mondjam úgy, hogy csak egy néhány mondatot, vagy néhány szót közölt az adott emberen keresztül, és azt prófétai üzenetnek vették, az még nem jelentette azt, hogy ez most egy olyan prófétai szerepet tölt be ez az illető, mint például egy Ézsaiás, vagy egy Ílés, vagy egy sorolhatnánk Ezékiel, Jeremiás, stb. De legtöbbször az Isten ajándékba adta nekik ezt a dolgot, a profétálásnak az ajándékát. És konkrétan az Új Testamentumban, amikor a profétálásról beszélünk, akkor arra gondolunk, hogy azt tenni, amit a proféták tettek. És ebbe tartozik ugyanúgy, amint már említettem, az, hogy taníts, az, hogy az embereknek az Isten szavát továbbad, hogy valamint az, hogy megtérésre hívd őket, és hát akkor ide tartozna az is, hogy valamilyen szinten az Isten segít neked belátni a jövőbe, vagy kinyilatkoztatni valamit. Amennyiben az Úr akaratában megegyezik, hogy éppenséggel neked kinyilatkoztasson valamit, és te majd ezt továbbad az emberek számára. Ami még fontos ezzel kapcsolatosan, hogy ma vannak proféták, vagy nincsenek, míg a Szentírást olvasva az az érzésünk, hogy hát mindig is voltak proféták, és egyik proféta másikat követte, láthatjuk azt, hogy proféta és proféta között vannak rések, idő, periódusok, évek, évtizedek, évszázadok, hogy nem szólal meg egy proféta sem. És ugyanígy lehet a 21. században is, hogy évekig talán nem szólal meg egy proféta. Majd eltedik egy néhány év, és ugye, úgy, ahogy mi hetednapot ünneplő adventisták, Ellen White munkásságát profétai munkásságnak tartjuk, úgy volt egy periódus, amikor megjelent egy proféta. Miért? Azért, hogy bizonyos dolgok beteljesedése következtében, ahogy a Szentírás írja, megjelenik egy egyház, abban lesz profétai bizonyságtevés, ugyanakkor a proféta egyetért mindazzal, amit a Szentírás ír, nem kezdő egy új teológiát reklámozni, promoválni, hanem mindig a Szentírással új és ószövetséggel összhangban van, ugyanakkor az élete is erről beszél, hogy van gyümölcs termés.
4: Egy másik szempont, ami miatt különösen érdekes ez a témakör, az, hogy amióta megjelent a bűn a világunkban, azóta az igazi, a valódi és a hamis párhuzamosan fut. És az embereket mindig fenyegette az a veszély, hogy a hamist igaznak vélik, és fordítva. Szilárd említette, hogy proféta vagy jós. És itt azonnal párhuzamba kerül a két tevékenység. Addig, amíg általában a jósokat más kategóriába soroljuk, és általában nem isteni ihletet, Istentől ihletetnek tartjuk a jósokat, addig azok a proféták, akiket ő Isten valamilyen módon, azokról a profétákról, akikről valamilyen módon Isten igazolta azt, hogy az elhívott emberei, ezeken keresztül nagyon sokszor jövőbeli dolgokat is kinyilatkoztatott. Ha így egyszerűen azt mondjuk, hogy profécia, akkor egyből arra gondolunk, amit a Isten nekünk közölt a jövővel kapcsolatosan. Nyilván ezt próbálják utánozni a jósok. És van egy nagyon érdekes rész a Bibliában, amikor a hamis profétákról beszél, és egyik kritérium annak, amiből le lehet mérni, hogy az a proféta Istentől elhívott, vagy nem, az, hogy annak ellenére, hogyha beteljesedik az, amit mondott, Mózes könyvében van, de azt mondja, hogy térjünk el az Úrtól, és kövessünk idegen isteneket, az nem tőlem van. És azon túlmenően, hogy a Jóisten elhívott embereket konkrétan bizonyos események kapcsán, vagy olyankor, amikor a nép válság előtt áll, látni fogjuk, van több történet, amikor a Jóisten közvetlenül profétát használ egy bizonyos helyzet megoldására, az alapvető és az elsődleges tevékenysége mindig a megtérésre hívás, és az Isten mellett való maradásnak a bátorítása, és erre biztatja a népet. Talán az egyik legnyomosabb ismertető jele a hitelességének, mondjam úgy.
2: Köszönöm a gondolatokat. Nézzük akkor meg, hogy a tanulmányunkban milyen gondolatokkal találkozunk, és hogyan mutatja be a heti tanulmányunk a prófétákat. Gondolok itt most a Jakab apostol által megírt gondolatra, az 5. fejezet 17 és 18. verseire, ahol Illés személyét körültekintően, pontossággal és részleteiben mutatja be. Olvasom az igét, Illés ember volt, hozzánk hasonló természetű, és imádsággal kéri, hogy ne legyen eső, és nem volt eső a földön 3 esztendeig és 6 hónapig. És ismét imádkozott, és az ég esőt adott, és a föld megtermi az ő gyümölcsét. Nagyon tetszik ez a kifejezés, hogy ember volt, hozzánk hasonló természetű. Miért fontos ez a kijelentés, ez a leírás a proféta életével kapcsolatosan, hogy ember volt, hozzánk hasonló természetű? Másabb, vagy jobb, vagy alkalmatlanabb, vagy egyfajta közelséget hoz ez a leírás?
4: Hát érdekes a gondolat. Így most, ha a múlt felé tekintünk, és végigolvasjuk a Bibliát, nagyon egyszerű. Illés jó proféta volt, az
2: Jónás. Vagy...
4: Jónás vagy. Tehát egyik igaz proféta volt, másik hamis proféta volt. Tehát a történelem már meghozta az időzőjelben az ítéletet fölöttük. Egyértelmű, hogy ezek itt voltak, azok ott voltak. Viszont ami a mai kihívás, és azt hiszem, hogy minden tanulmány, még hogyha múltbeli dolgokat tanulunk is, arra szolgál, hogy ma adjon nekünk eligazítást az élet dolgaiban. Akkor, amikor ma megjelenik egy proféta, nagyon nehéz az első látásra eldönteni, hogy ez igenis igaz, vagy hamis, vagy... És mindig szükség van egy bizonyos időre ahhoz, hogy a bizonyos embernek, mondjam, profétának a gyümölcsei kezdjenek visszaigazolni az elhívásának, vagy az igényeinek a valóságáról, hitelességére, vagy az ellenkezőjére. Viszont az, hogy Jakab azt mondja, hogy Illés hozzánk hasonló volt, ez arról beszél, hogy Isten nem szupermeneket teremtett és választott ki erre a szolgálatra, hanem olyan embereket, akik emberek közt, ember közelbe, és talán Istennek ezt a módszerét leginkább igazolja az, hogy maga Isten is, akkor, amikor eldöntötte, hogy elvégzi a megváltási tervnek azt a részét, vagy befejezi, mondjam úgy, akkor emberré lett. Tehát arról a szintről próbált megközelíteni, elérni, akikhez szólt, ahol ők voltak. Tehát embereknek, embereken keresztül beszélt. Nagyon ritkán történt meg az, amikor különös nyomatékot akart adni az üzletének, hogy megjelenik egy angyal, vagy megjelenik természetfeletti lény. Ez csak nagyobb hangsúlyt adott az üzenetnek. Viszont azt, amit Isten közölni akart mondjuk ugye a mindennapokban, azt olyan emberek által tette meg, mint a többi ember, akihez szólni akart.
3: Egy szó jelenik meg ezzel kapcsolatosan itt a görögben, a homoiopátész. És az azt jelenti, hogy ugyanolyan természetű, ugyanazokat az emberi tapasztalatokat átélő ember. És úgy, ahogy a beszélgető társam is már említette, tehát nem Supermanről van szó, ugyanúgy elfárad, ugyanúgy fél, ugyanúgy elkeseredik, menekül, most ha konkrétan Illésről van szó, akkor magányosnak is érzi magát, sőt, még a halálát is kívánta, tehát mondhatjuk azt, hogy egy modern betegségbe esett, akár egy depresszió, vagy mély depresszióba esett, és mégis Isten profétája volt, mert tudjuk, hogy aztán meghallotta újból Isten hangját, és visszatért az előző feladatához. Tehát mindenképp olyan ember, akihez hasonlóak vagyunk mi is, és akár egy lehetünk egy olyan személy közül, aki Isten üzenetét viszi.
2: Számomra is ezt az üzenetet hozza át, hogy ugyanúgy szüksége van minden embernek, még ha kiválasztott, ha elhívott is, Jézus Krisztusra, bármelyik személynek. Tehát a próféta, aki egy magasabb rendű elhívásban, szolgálatban éli az életét, de pont olyan szüksége van Jézus Krisztusra, mint bármelyikünk, tehát ő sem több annál. Az elbukott lények mind, legyenek bár angyalok, Jézus Krisztusra vannak utalva, és az ő közbenjárására. Másik gondolat, amit említettetek, hogy a proféták is elfáradtak, a proféták is néha feladták, a proféták is, ha profétai minőségükben eltávolodtak a Jóistentől, tévedtek, szükségük volt a visszatérésre. A maga az elhívás, a kinevezés, az nem egy biztosíték arra, hogy bűnmentes életet élhet valaki, vagy olykor nem fárad el fizikailag, lelkileg, sorolhatnánk. És ez nekünk, akik lelki vezetők vagyunk Isten egyházában, presbiterek, lelkészek, a közösség számára nyilvánvalóvá teszi ez a történet, vagy ezek a helyzetek azt, hogy a szolgálattevők is emberi türelemmel, tűrőképességgel, teherbíró képességgel rendelkezünk, és vannak dolgok, amiket sokszor már nem tudunk vinni. Szükségünk van letenni azt a terhet, megpihenni, Jézus lábához menni, megerősödni, és utána újból azt a terhet tovább tudjuk vinni. Szeretném, hogyha beszélnénk arról, hogy az igazi proféták azonosítása bibliai időben hogyan is működött, és a Mózes 5. könyve 18. fejezet 20. verséből olvasom az ígét, ahol álljunk meg és elmélkedjünk, de az a proféta, aki olyat mer szólani az én nevemben, amit én nem parancsoltam neki szólani, és aki idegen istenek nevében szól, halljon meg az a proféta. És említettétek, az idegen isten szolgálatában álló, vagy szolgálatával abba az irányba terelő figyelmet. Említettétek azt is, hogy beteljesedése, hogy beteljesedik vagy nem. De még egy kicsit időzzünk ennél a gondolatsornál, mert hamis proféták ma is vannak. És ugyancsak említettétek, hogy nem lehet úgy profétai szolgálatot felvállalni, hogy valaki azt mondja magáról, én proféta vagyok, és én hozok egy egy új üzenetet. Milyen jellemzőket tudunk akkor, ha meg is ismételjük a gondolatokat, de nagyon jó pontszerűen megemlíteni azzal kapcsolatosan, hogy ma is, ha valaki egy különleges tanítónak, netalántán prófétának gondolja magát az adventista gyülekezet berkeiben, akkor hogyan mérlegeljünk, értékeljünk? Mi az irányvonal?
3: Egy néhány fontos gondolat. A proféta nagyon sokszor, tehát a hamis proféta nagyon sokszor felhasználja azt, hogy ezt Isten mondta. A lélek indított erre. Igen, és mi nem látunk bele, nem tudjuk ellenőrizni, hogy tényleg amit mond az igaz-e vagy sem. Éppen ezért egy néhány fontos ismertető jegy az az, hogy összhangban van-e az Isten korábbi kijelentéseivel. Mert nagyon sokszor lehetnek hamis proféták egyházunkban, máshol, és jönnek egy üzenettel, és azt mondják, hogy igen, igen, ez így van, de engem, nekem a lélek megmutatta, hogy mégsem így van, akkor ezt nem így kell tovább csináljuk, ahogy eddig csináltuk, hanem teljesen másként, azt nem úgy kell érteni, hanem másként kell érteni. Tehát akkor, amikor szükség van arra, hogy egy adott részletet, vagy adott bibliai részt kimagyarázni, és ez érződik, mikor valami ki van

0: egy nagyon nagy én felmagasztalási hajlam. Hogy én ki vagyok, hogy én mit mondtam. Van egy olyan, hogy és már egy kicsit más irányba is át terelem a beszélgetést, hogy olyankor az anyagiakhoz is hozzányúl az adott proféta, hogy egy kicsit pénzről is kezd szólni a dolog. És akkor itt megint a figyelem Krisztusról átterelődik az emberre. Tehát a valódi profétai szolgálat nem önmagát reklámozza, hanem Jézus Krisztust reklámozza, ha lehet így fogalmazni, vagy őt részesíti, az ő bemutatását részesíti előnyben. Ha kijelent valamit a helyzetről, vagy egy bizonyos dologról, a kérdés az, hogy beteljesedik-e, vagy nem teljesedik be, és erre vigyázni kell, óvatos kell lenni, mert nem minden profitai kijelentés azonos jellegű. Tudjuk azt, az Ószövetségben is voltak feltételhez között kötött proféciák, és feltételhez nem kötött proféciák. Mint például Jónás azt mondja, még 40 nap, és elpusztul Ninivé. Ninivé nem pusztul el, azért, mert megtérnek az emberek. És ez nem azt jelenti, hogy Jónás hamis proféta volt. Hanem azt jelenti, hogy igenis, ez egy feltételes profécia volt, és az emberek megtértek. Éppen ezért az adott proféciát mindig az adott műfaj szerint kell ugye értelmezni. A negyedik dolog az az, hogy ahogy Máté evangéliumánál olvashatjuk a 7. fejezetben, hogy gyümölcseikről ismeritek meg őket. Tehát mindent és mindenkit a gyümölcseikről ismerjük meg. Nem választható el az adott ember a cselekedeteitől. Tehát Krisztust prédikálja, nagyon szép dolgokat mond, a másik téren pedig egy nagy parázna, vagy egy nagy tolvaj, vagy egy tudom is, hogy milyen erkölcstelen életet él az adott illető. Tehát nem lehet ez így. Nem lehet ez így. Kb. Ezek azok az ismertető jegyek, amelyek meghúzzák a vonalat egy igaz és egy hamis proféta között.
1: Emellett azt hiszem, még egy annyit hozzá lehetne fűzni, hogy visszatekintve a múltba, és hogyha a bibliai történeteket olvassuk, találkozunk hamis profétákkal. De ezekről sehol nem tudunk előzményeket, hogy honnan jöttek, miért volt hamis, azt tudjuk, de hogy ki hívta el. Itt az előbb volt egy szempont megemlítve. Általában a hamis proféták önjelölt proféták. Ami a legtöbb bibliai proféta történetében megjelenik, nem ismerjük mindenik profétának az elhívását, de amelyikekről, akikről le van írva részletesebben, látjuk azt, hogy Isten a kezdeményező. Tehát nem Ézsaiás ébredt fel, hogy most proféta akarok lenni, vagy Jeremiás, vagy nem tudom melyik, hanem mindenik leírásban ott van, hogy Isten az, aki megkereste. És a legtöbb profétának a válasza a visszakodás. Tehát senki nem, húram, mióta vártam, hogy végre proféta lehessek, na most ez az alkalom, ez az enyém, most én ezt hanem azonnal a személy, amikor Isten megkereste, belátta azt, hogy és általában ez volt a profétáknak a hozzáállása, és az érzése, hogy alkalmatlan erre a tevékenységre. És Isten jön, és már kezdjük Mózessel. Habár mi Mózest inkább vezetőnek tekintjük, de a Biblia egyértelműen profétának nyilvánítja, nevezi. És látjuk azt, hogy mennyi dolgába kerül úgymond Istennek, amíg Mózest meggyőzi, hogy de igenis te ide kell menj, vagy később a többi profétát. És előbb vagy utóbb valamilyen módon a Jóisten bizonyítani fog emellett a proféta mellett. Persze, ehhez idő kell. És manapság is, ahhoz, hogy egy profétát, egy ilyen önjelölt profétát mondjuk le lehessen mérni, azt hiszem, hogy az idő egyik tényező, ami előbb-utóbb el fogja dönteni, persze az előbb említett szempontok az ige alapján, És még van

0: szerintem egy elem, ami minden hívőnek és minden őszinte embernek a rendelkezésére áll, a Szentlélek. Hát akkor, amikor én személyesen szembesülök egy ilyen helyzettel, és le kell mérnem a dolgokat, akkor veszük. Első, ez talál, nem talál, talál. És az végeredmény az, hogy nem tudok egy egyértelmű ítéletet mondani. Akkor mindig ott van a Szentlélek, amelyik így vagy úgy valahogy az embernek értésére adja, megsejteti, ha bár nem igazán ez a megfelelő szó, hogy itt valami nem tiszta a dolog. Szerintem az egyik tényező ez, hogy előbb-utóbb Isten bizonyítani fog mellette, és a másik az, hogy idő kell ahhoz, hogy egy helyes ítélet szülessen meg az ilyen hamis proféták esetében.
1: Ugye olvastuk az igéből olvastuk azt, hogy halljon meg az a proféta. És sokszor a Jóisten megengedi, hogy a tövis az ott legyen a testben. És próbaként engedi meg, hogy mikor hal meg. És hogy mennyire hamis, vagy nem hamis, vagy valamikor igaz volt, és hamissá lett, vagy hamisból lesz igaz. Ezek a dolgok nincsenek nálunk, de tövisként ott van. Engedjétek meg, hogy egy kicsit a tanulmányban előre lépjünk, aztán visszajövünk majd a más gondolatokhoz is, hiszen a csütörtöki részben a hamis proféták gondolatsoránál ott szeretnék felolvasni egy pár igeverset a Jeremiás könyvéből, és úgy egy kicsit értékeljük, elemezzük ezeket a gondolatokat. Jeremiás 14:11-től. És mondanékem az Úr, ne könyörögj a népért az ő javára, mikor böjtölnek, én meg nem hallgatom kiáltásukat, és ha égő áldozatot vagy étel áldozatot készítenek, nem lesznek kedvesek előttem, sőt fegyverrel, éhséggel és dökhalálra írtom ki őket. És mondék, ah, Uram Isten, hiszen a proféták mondják vala nekik, fegyvert nem láttok, éhség nem lesz rajtuk, sőt állandó békességet adok nektek ezen a helyen. És mond az Úr nékem, hazugságot profétálnak a proféták az én nevemben. Nem küldtem őket, nem parancsoltam nekik, nem is beszéltem velük. Hazuglátomást, varázslást, hiába valóságot és szívbeli családságot jövendőlnek nektek. Ez az egyik legnehezebb dolog, amikor egy proféta, és most hozzuk a lépcsőt egy alacsonyabb szintre, nem a profétai szinten, egy lelkész, egy presbiter, egy bizottsági tag, egy gyülekezeti tag, hamisan beszél a gyülekezetben. Olyan gondolatokat terjeszt és tár fel, amelyek kétértelműek és megtévesztőek lehetnek. Hogyan tudunk eljárni egy ilyen esetben? Mert a Jóisten elmondta az ő véleményét, hogy mi kell történni. És az Ószövetségben, amikor azt mondja a Jóisten, hogy halljon meg az a proféta, akkor megkövezték. Mi mind gyülekezet, amikor látjuk, hogy szeretett testvérünk néha úgy szól és úgy halad az életben, ami most már gyümölcseikről megismerve látható az, hogy nem odavaló. Mennyire adhatunk hangot az ő tanításának egy gyülekezetben? Mit tehetünk egy ilyen esetben?
2: Nagyon tapintatosan kell bánni az illetővel ebben a helyzetben, és általában nem csak az illetővel, hanem mindazokkal, akik hasonló véleményen vannak vele. Mert általában akkor tud valami egy adott helyen megfoganni, amikor az adott illetőnek, adott személynek vannak támogatói. Vannak háta mögött emberkék, akik biztatják. Menj, tedd ezt, menj, csináld ezt, stb. Azért tapintatosan érdemes elbeszélgetni az illetővel, akár azzal az adott témakörrel kapcsolatosan, amiben ő nagyon sok véleményt fejt ki ige hirdetései kapcsán, vagy akár egy szombatiskolai beszélgetés kapcsán az adott csoportban, annak a helyes változatát bemutatni. Egy lelkész, egy gyülekezetvezető ezt a nyugodt szívvel megteheti. Azért, hogy mindenki számára legyen világos, hogy milyen úton haladunk, és milyen úton halad az az illető, aki más teológiai irányzatokat kezd promoválni. És amikor láthatóvá válik a dolog, akkor kezelni. Viszont óvatos kell lenni, hogy ne hagyjuk, hogy túlságosan elbúrjányozzon a dolog, mert akkor sokkal nehezebb és sokkal fájdalmasabb megoldani a helyzetet. Az Isten módszerét kellene alkalmazzuk véleményem szerint, aki azt mondta, hogy hagyjuk, hogy meglátszódjon az aratás napjáig, hogy mi lesz belőle. Ez veszélyes amúgy, de mindenképpen szerintem kell lássa a gyülekezet, hogy ez akkor milyen irányba halad, ez milyen irányba halad, és csak utána egy álláspontot foglalni.
0: Azt hiszem, hogy ide bejön a múlt negyedévi tanulmányomból egy gondolat, ahol Pál a korintiusiaknak a hamis tanítókról ír. Azt hiszem, hogy párhuzamba lehet hozni a hamis profétát, mert végül is egyik szolgálata a profitának a tanítás is. Pál nagyon határozottan fellép ellenük, mert Pál tudatában van annak, hogy mekkora kárt okozhatnak egy közösségben az ilyenféle tanítók, akik olyan dolgokat tanítanak, és itt már megint oda kanyarodunk vissza, hogy Bibliával ellenőrizzük, ami megegyezik, már korábbi igazságokra épül, vagy ellentmond. Vagy ha nem is egyenesen mond ellent, de olyan elemek kapcsolódnak hozzá, amik alapjába véve tévesek. Tehát egyértelmű, idő kell neki, viszont ha egy vezető, egy lelkész, egy presbiter, vagy bárki más ilyesmit észlel, ott résen kell lenni. És résen lenni, ezt nem azt értem, hogy az embert nyakon kell fogni és kipenderíteni, hanem akkor, amikor valaki észreveszi a veszélyt, és olyan személy, akinek felelőssége van egy adott közösségben, ott tenni kell. Nyilván a helyzettől függően és a helyzet súlyosságához arányosan, viszont mindenképp, mint lelkész, mint presbiter, mint szolgálattevők a gyülekezetben, megvan ez a felelősségünk a gyülekezet iránt, és persze Pál is azt mondja, hogy a szelídség lelkével, annak rendje módja szerint, mert olyan károk keletkezhetnek, amit lehet, hogy később nem lehet javítani.
1: Köszönöm a nagyszerű gondolatokat. Körülbelül 4-5 percnyi adásidőnk maradt még a továbbiakban. Szeretném, hogyha egy mondatban, egy rövid gondolatsorban beszélnénk arról, hogy hogyan vélekedik a Szentírás a nők elhívásáról profétai minőségben. Volt-e erre példa? Tudnánk esetleg egy-két személyt említeni, hogyan beszél róluk a Szentíje?
2: A Szentírásban találunk profétanőket is. Miriamot profétasszonynak nevezi, ő volt az egyik elsőleges személy, aki így volt megnevezve. Akkor ott van Debora, egy női bíra, aki szintén ilyen típusú tisztséget tölt be. A nép elfordul Istentől, és Isten olyan szemét próbál a nép elé állítani, akivel tud dolgozni. És függetlenül attól, hogy ez a személy nő vagy férfi, aki nyitott arra, hogy az Istenre hangolódjon és az Istenre tudjon együttműködni, azt az Isten felhasználja. Vagy ott volt Hulda proféta asszony is, az egyik legerősebb ószövetségi példa valószínűleg. Nem Jeremiást keresik meg, nem a Sofóniást keresik meg, nem egy férfi papot hoznak oda, hanem Jósiás király meg akarja tudni, hogy mit jelent az adott dolog számára, és ott van a proféta asszony, aki választad.
1: Köszönöm. Sámuel első könyve 9. fejezet 6. versében olvassuk azt, az pedig mondta neki, ma az Istennek embere most a városban van, és ez az ember tiszteletben áll. Mindaz, amit mond, beteljesedik. Most azért menjünk el oda, talán megmondja nekünk is, hogy a mi útunk, hogy merre haladjunk és merre menjünk. A kérdés az lenne, hogy hogyan nyerheti el a proféta tiszteletet. A kinevezés útján ő már tiszteletben áll, és kicsit hozzuk a beszélgetést közelebb mi hozzánk, mert a múltban, hogy volt az egy dolog. Ma, aki a Jóisten ügyét képviseli, lehet nem profétai minőségben, de szolgálatban. A tisztelet csak azért jár, mert egy kinevezett személyről van szó. A proféta, az ő kinevezése útján már a tiszteletet el kellett, hogy nyerje az emberektől, vagy volt valami más is?
2: A proféta ott élt az emberek között. És az emberek hétköznapi gondjaival is foglalkozott. Nem kint élt a hegyen elszigetelődve, hanem ott volt közöttük, segítette őket. Tehát tudjuk azt, hogy Izraelben Sámuel proféta egy hiteles profétai tekintély volt, és azáltal, hogy az ő jelen volt ott, az Istenről bemutatta azt, hogy az Isten foglalkozik az emberek kisebb dolgaival is. A hétköznap folyamán is az Isten közöttük van, segíti őket, akár tudja őket tanácsolni is.
1: Ez lenne a következő gondolat. Egy proféta életében mit jelentettek a hétköznapok, mit jelentett a szolgálat? Csak az isteni kijelentést átadni, vagy más tevékenységi köre is volt?
0: Ha már Sámuelről beszélünk, két elemet említenék meg, mielőtt tovább vinnek a gondolatot. Sámuelnek az elhívása. Tehát Éli az, aki ráébred arra, hogy egy különös dolog történik, ami nagyon rég nem történt. A következő momentum pedig az, amikor megkeresi a nép Sámuelt, és azt hiszem, hogy ez igazol vissza igazán Sámuelnek a tevékenységére. Azt mondják a nép Sámuelnek, hogy a te fiaid nem járnak a te utadon. A nép az, aki bizonyságot tesz arról, hogy Sámuelnek az élete egy hiteles élet volt, egy olyan élet, amit tovább is elfogadnának, hogyha a fiai ezt az életformát idézőjelbe folytatnák. Tehát, hogyha pedig az új szövetségre gondolunk, Pál azt mondja, hogy azok, akik bizonyos szolgálatot vállalnak a gyülekezetben, azok tisztességben részesüljenek. Szerintem a dolog kettős. Egyik, maga a kinevezés, az elhívás, az úgymond valamilyen szinten kötelez, habár nem hiszem, hogy ez a legmegfelelőbb fogalom, a tiszteletadásra. Azért, mert azt az embert Isten elválasztotta egy bizonyos szolgálatra. Nekem, mint pórember, illik őt tisztelni. A másik viszont az elnyert tisztelet, ami az élet nyomán, a munka nyomán, a hitelesség nyomán jön. És azt hiszem, hogy ez az, ami igazán kell egy profétának. És egy igaz proféta ezt előbb-utóbb meg fogja kapni. Mert még a gonoszok is úgy tekintenek rá, és elismerik, hogy ez Isten embere, ez becsületes, ez tisztességes. És a kérdés második része, hogy a proféta mindennapjai, éppen ez a proféta mindennapja, amikor ott él az emberek között, és nap mint nap élete végén el tudják mondani azt, hogy ilyen és ilyen volt. Akkor, amikor Sámuel felsorolja, hogy mit nem tett, miért vagytok velem elégedetlenek, miért akartok királyt, senki nem tudja megcáfolni azokat a dolgokat. Persze ez egy más történet, nem menjünk ebbe belé. De a mindennapok igazából azok, amik a profétának a tiszteletet megadják, és a hitelességét igazolják.
1: Nagyon köszönöm a válaszokat, köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívást. Isten áldása maradjon rajtunk. Amen.
2: Amen.
0: Mindannyiunkkal.
1: Kedves nézőink, köszönöm, hogy velünk tartottak. A profétasság ajándéka tanulmány sorozat harmadik beszélgetésének végéhez érkeztünk, amikor az ószövetségi profétákról elmélkedtünk. Kérem, ne távozzanak, maradjanak velünk. Következzen Jankó Kristóf lelkipásztorral a rendszeres bibliaolvasásból származó kérdéseknek a megválaszolása. Köszönöm, hogy továbbra is velünk tartanak.
2: Nagy szeretettel köszöntöm a kedves tévénézőket. Elérkeztünk a naponkénti tanulmányozó részhez, ahol a megadott kérdésekre adunk válaszokat. A harmadik tanulmány végén feladott fejezetek a Zsoltárok könyve 58. fejezetétől a 64. fejezetéig terjedt, valamint Ellen White Nevelés című könyv 6. és 7. fejezet, egészen az Igaz és becsetes férfiak alcímig. Ágjunk is bele, olvasom az első kérdést. Mit forgatnak a szívükben az embernek fiai? A választ a Zsoltárok könyve 58. fejezet 3. versében találtam. Azt mondja, sőt, inkább hamisságot forgattok a ti szívetekben, a ti kezeiteknek hamisságát ti méritek-e földön. Az embernek fél gonoszságot forgatnak szívükben, és kezükkel erőszakot cselekszenek a földön. A Zsoltáros itt nem csupán külső gonosztettekről beszél, hanem a szívben történő gondolat és annak a megszülető cselekvése. Emlékeztet bennünket arra, hogy a gonoszság a szívben születik meg, ezért a megtérés is szívben kell történjen. Ezek nem külső dolgok, egy külső változás nem elég, hanem a belső meggyőződés, átváltozás, ami által megszületik a külső új élet is. Még egyszer mondom, az újjászületés a szívben kell, szívben kell kezdődnie, mert a bűn is a szívben született meg. A második kérdés, milyen az emberi segítség? Egy érdekes gondolat a Zsoltáros könyvében, a Zsoltárok 60. fejezetében, a 13. verset olvasom. Azt mondja, segíts ki minket a nyomorúságból, mert emberi segítség hiába való. Az emberi segítség hiába való, hogyha Isten nélkül próbáljuk megoldani a dolgokat. A Zsoltáros nem akarja azt mondani, hogy Isten soha nem használna fel embereket más emberek megsegítésére. Sokszor éppen embereken keresztül segít. De az, hogy ember csak emberben bízzon, az nem jó, hanem hogy Istenben bízzunk. És a Zsoltáros így folytatja a 14. versben, hogy Istennel győzedelmet nyerünk. Fontos gondolat, mindig Istenben bízunk, Isten vezetésében, Isten segítségében, és ő felhasznál majd embereket is, akik segítenek és közben járnak, értünk. Harmadik kérdésünk, mire bíztatja a Zsoltáros a népeket? Mit tegyenek mindenkor? Egy biztatás, egy nagyon szép biztatás, a Zsoltárok könyve 62. fejezetében a 9. verset olvasom. Bízatok ő benne mindenkor, ti népek, öntsétek ki előtte szíveteket, Isten a mi menedékünk, Szela. A Zsoltáros arra bízhatja népeket, hogy bízzanak Istenben mindenkor. Ez a legjobb tanács, öntsék előtte szívüket, itt gondokat, félelmeket, bűnöket, mindent az Úr elé vihetünk. Figyeljük meg a mindenkor szót, nem csak akkor kell Istenben bízni, amikor minden rendben van, amikor jól vagyunk, megalapozva van az életünk, hanem minden egyes helyzetben öntsük ki szívünket, és bízzunk benne. Ne bízzunk az anyagi háttérben, ne bízzunk a házban, a kerítésben, a kamerában, nem bízzunk Istenben. Örömben, nehézségben, bizonytalanságban. Negyedik kérdésünk, mivel dicsekszenek az egyenes szívűek? A választ a Zsoltárok könyve 64. fejezet 11. versében találtam, és így szól, örvendeni fog az igaz Istenben, és hozzá menekül, és dicsekedni fognak minden egyenes szívűek. Az egyenes szívűek az Úrban dicsekednek, vagyis nem önmagukkal dicsekednek, hanem nem saját erejükkel, hanem büszkélkednek Istenben. Ez nagyon fontos lelki hozzáállás, hogy dicsőségük és büszkeségük Istenben van. Ha valami jót tudnak tenni, jót érünk el, felismerni azt, hogy az Isten lelke ihletet és Isten lelke használ bennünket, és az Isten álljon központban, nem mi. Bár az emberi erőfeszítés is értékelendő, de mindig ez egy isteni kegyelem és isteni vezetés. Az egyenes szívű ember felismeri, amit kapott, és felismeri azt, hogy minden Istentől van. Az ötödik kérdés, egyben utolsó, mi volt Isten szándéka a proféta iskolákkal? Ellen White nevelés című könyvben a 6. fejezet a proféta iskolák fejezetnél ezt a választ találtam. Isten a proféta iskolákat azért alapította, hogy a fiatalokat Isten munkájára nevelje, és olyan embereket képezzen, akik Isten félelmében vezetőként és tanácsadóként szolgálhatnak. Tehát fontos volt a profétiskolában nem csak a szellemi, hanem a lelki töltet, a lelki jólét, és az, hogy nem csak olyan emberek lennek, hogy Istennek szolgálnak, hanem hűségesek Istenhez és az ő elveihez. Isten félelmében élnek. Legyünk mi is hasonló emberek, akik ilyen embereket tanítunk, vagy ilyen emberek vagyunk, aki Isten félelmére, Isten elveire tanítunk másokat, úgy, hogy Isten hű szolgái lehessenek és lehessünk. Ezek lettek volna a megadott kérdésekre a válaszok. Köszönjük Istennek, hogy ez lehetővé vált, hogy megválaszoljuk. Bátorítok mindenkit a további tanulmányozásra. Találkozunk a következő alkalommal is, ahol a Zsoltárok könyve 65. fejezetétől a 71. fejezetig tanulmányozunk, valamint a Nevelés című könyv 7. fejezet, Elizeus, hű a kis dolgokban alcímtől a fejezet végéig tanulmányozunk. Az Úr áldjon Önöket, a viszontlátásra!

Kedves nézőink, köszönöm, hogy teljes adásidőn keresztül velünk voltak, és ezt a tanulmányt is, illetve a kérdésekre a válaszokat meghallgatták, és lelkileg növekedtünk. Szeretettel várom Önöket egy hét múlva, amikor az új szövetségi prófétákról fogunk elmélkedni és tanulmányozni. Isten adja meg számunkra azt, hogy tudjunk bízni az Isten prófétáiban, prófétájában ebben az utolsó időben, úgy, ahogy az alapigében is olvastuk, és bizakodjunk, mert a Jóisten elhozza az áldást, a szabadulást mindannyiunk számára. A viszontlátásra!

Ó Izraelnek pásztora, hallgass meg, aki vezérled Józsefet, mint juhnyájat, aki kérubokon ülsz, jelenj meg fényeddel. Efraim, Benyámin és Manassé előtt támaszd fel a te hatalmadat, és jöjj el, hogy szabadíts meg minket. Ó Isten, állíts helyre minket, és világoltasd a te orcádat, hogy megszabaduljunk. Seregeknek Ura, Istene, meddig haragszol a te népednek könyörgésére? Könyhullatásnak kenyerével éteted őket, és könyhullatások árjával itatod meg őket. Perpatvarrá tettél minket szomszédaink között, és a mi ellenségeink csúfkodnak rajtunk. Seregek Istene, állíts helyre minket, világoltasd a te orcádat, hogy megszabaduljunk. Egyiptomból szőlőt hozál ki, kiűzéd a pogányokat, és azt elülteted. Helyet egyengedtél előtte, és gyökeret eresztett, és ellepi a földet. Hegyeket fogott el az árnyéka, és a vesszői olyanok lettek, mint az Isten cédrusfái. Sarjait a tengerig ereszté, és hajtásait a folyamig. Miért rontottad el annak gyepűit, hogy szaggathassa minden járókelő? Pusztítja azt a vaddisznó, és legeli a mezei vad. Ó, seregeknek Istene, kérlek, térj vissza, tekints alá az égből, és lásd, és tekints meg e szőlőtőt, és a csemetét, amit jobbod ültetett, a sarjat, melyet felneveltél. Elégett a tűzben, levágatott, arcot haragjától elvesznek. Legyen a te kezed, a te jobbodnak férfián, és az embernek fián, akit megerősítettél magadnak. Hogy el ne térjünk tőled, eleveníts meg minket, és imádjuk a te nevedet. Seregek Ura, Istene, állíts helyre minket, világoltasd a te orcádat, hogy meg... 73. Zsoltár. Asszáf Zsoltára. Bizony jó Izraelhez az Isten, azokhoz, akik tiszta szívűek. De én már-már meghanyatlottak lábaim, és kis híja, hogy lépteim el nem iszamodtak, mert irigykedtem a kevélyekre, látván a gonoszok jó szerencséjét. Mert halálukig nincsenek kínjaik, és az ő erejük állandó. A halandók nyomorúságában nincs részük, és az emberekkel nem ostoroztatnak. Ezért nyakuknak ékessége, kevésség, ruhagyanánt erőszak borítja őket. A kövérség miatt kinnülnek az ő szemeik, elméjük gondolatai csaponganak. Gúnyolódnak és gonoszságot szólnak, elnyomásról beszélnek fennhéjázással. Az égre tátogatják szájukat, és nyelvük eljárja a földet. Azért fordul az ő népe ide, hogy telepohár vizet szürcsölnek. És mondják, mint tudhatná ezt Isten, és van-e a magasságosban értelem. Ímé ezek gonoszok, és örök biztonságban vagyont gyűjtenek. Bizony, hiába tartottam én tisztán szívemet, és mostam ártatlanságban kezeimet, mert nyomorgattatom minden napon, és ostoroztatom minden reggel. Ha azt mondom, ilyen módon szólok, ímé a te fiaid nemzedékét árulom el. Gondolkodom, hogy ezt megérthessem, de nehéz dolog ez szemeimben. Míg nem bemenék az Isten szent helyébe, megértem azoknak sorsát. Bizony, sikos földön helyezted el őket, pusztaságokra vetetted ki őket. Mind elpusztulnak egy szempillantásban, elvesznek, elenyésznek a rettegéstől. Mint álmot, ha felserkenünk, te, Uram, ha felserkensz, úgy veted meg képüket. Hogyha keseregne szívem, és háborognának veséim, akkor balgatag és tudatlan volnék én, oktalan állat volnék te irántad. De én mindenkor veled vagyok, te fogod az én jobb kezemet. Tanácsoddal igazgatsz engem, és azután dicsőségbe fogadsz be engem. Kicsodám van az egekben, náladnál egyébben nem gyönyörködöm a földön. Ha elfogyatkozik is testem és szívem, szívemnek kősziklája és az én örökségem, te vagy, ó Isten, mindörökké. Mert ímé, akik eltávoztak tőled, elvesznek, mind kiírtod azokat, akik elhajolnak tőled. De én, Isten közelség,

65. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Zsoltár, Dávid éneke. Tiéd a hódolat, a dicséret, ó Isten, a Sionon, és néked teljesítik ott a fogadást. Ó, könyörgést meghallgató, hozzád folyamodik minden test. Bűneim erőt vettek rajtam, vétkeinket te bocsásd meg. Boldog az, akit te kiválasztasz, és magadhoz fogadsz, hogy lakozzék a te tornácaidban, hadd teljesedjünk meg a te házadnak javaival, a te templomodnak szentségével. Csodálatos dolgokat szólasz nékünk a te igazságodban, üdvösségünknek Istene, e föld minden szélének és a messze tengernek bizodalma. Aki hegyeket épít erejével, körül van övezve hatalommal. Aki lecsillapítja a tengerek zúgását, habjaik zúgását és a népek háborgását. Félnek is jeleitől a szélek lakói, a napkelet és nyugat határait megörvendezteted. Meglátogatod a földet és elárasztod, nagyon meggazdagítod azt. Istennek folyója tele van vizekkel. Gabonát szerzel nékik, mert úgy rendelted azt. Megitatod barázdáit, göröngyeit meglapítod, záporesővel meglágyítod azt, termését megáldod. Megkoronázod az esztendőt jóvoltoddal, és a te nyomdokaidon kövérség fakad. Csepegnek a puszta legelői, és a halmokat vígság övezi. A legelők megtelnek juhokkal, és a völgyeket gabona borítja. Örvendeznek és...

0: keresel, nem találsz, vársz, hiába. Haladsz, de melyik irányba? Lépések az igazság útján.
1: Kedves hallgatóink, szeretettel üdvözöljük Önöket a Lépések az igazság útján című adásunkban, a mikrofonnál László Varga Zoltán. Köszöntöm az Önök nevében is kedves állandó stúdió vendégünket, Timis Balázsi Sándor lelkészt, Isten hozta a stúdióban, kedves lelkész úr.
2: Köszönöm a meghívást, köszönöm az üdvözlő szavakat, és sok szeretettel, keresztényi méltósággal üdvözlöm a kedves rádióhallgatót.
1: Kedves hallgatóink, az Egek beszélik Isten dicsőségét című sorozatunkban a 21. beszélgetésünkhöz érkeztünk. A mai beszélgetés címe: keresztényként hogyan vélekedsz az egyházakról, hát a saját egyházadról. Mai beszélgetésünk is, jól bevett szokás szerint, Isten igéjére épül. A következőkben felolvassuk a két bevezető igét, majd a beszélgetés két záró igéjét is. Az első ige, amelytől elindulunk, a Timóteushoz írott első levél 3. fejezetében, a 15. versben található. De ha késném, hogy tudd meg, mi módon kell forgolódni az Isten házában, mely az élő Istennek egyháza, az igazságnak oszlópa és erőssége. A másik ige János evangélium a 7. fejezetének a 17. versében található, és így hangzik. Ha valaki cselekedni akarja az ő akaratát, megismerheti-e tudományról, vajon Istentől van-e, vagy én magamtól szólok. János 7. 17. Beszélgetésünk során pedig konklúziónként a két következő igéhez szeretnénk eljutni. Az egyik írva található Jelenések könyve 22. fejezetének a 14. versében. Boldogok, akik megtartják az ő parancsolatait, hogy joguk legyen az életnek fájához, és bemehessenek a kapukon a városba. És ugyanitt található a másik záró ige, Jelenések könyve 19. fejezetének a 10. verse, és leborulék annak lábai előtt, hogy imádjam őt, de mondta nekem, meglásd, ne tedd, szolgatársad vagyok neked és a te atyád fiainak, akiknél a Jézus bizonyságtétele van. Istent imád, mert a Jézus bizonyságtétele a prófétaság lelke. Jelenés 19.10. A különböző keresztény egyházak sokszínűségében miképpen igazodhat el az igazságot kereső ember? Egyáltalán van-e Istennek egyháza? Meg lehet-e találni Isten igazi egyházát? Van-e valamilyen módja annak, hogy egy átlagember el tudja dönteni, van-e ma Istennek egyháza?
2: Kegyelem, irgalom, békesség legyen veletek az Atyától, üdvözítő Jézus Krisztusunktól és a Szentlélek Istentől, mind örökké. Amen. Kezembe került az Egyesült Államokból egy egyházi évkönyv. Ebben az egyházak évkönyvében kiderül, hogy az Egyesült Államokbeli protestáns vallásfelekezetek nem kevesebb, mint 244 faját sorolja fel a statisztika. Ha ehhez hozzáadjuk a katolikus egyházat, az amerikai katolikusokat, a zsidó vallást, és az Egyesült Államokban elszaporodott új vallásokat, valamint az Egyesült Államokon kívül a további kontinenseken lévő történelmi vagy új keletű vallásokat, csodálkozva fogjuk kérdezni. Miként lehet megállapítani, hogy melyik a sok közül az igazi egyház, Istennek igaz egyháza. Az emberek egyre többször teszik fel ezt a kérdést. Van-e Istennek egyáltalán egyháza? Meg lehet-e találni Isten igazi egyházát? Amikor olyan sokan állítják, ez az út, nálunk van az igazság. Van-e valamilyen módja annak, hogy egy átlag ember el tudja dönteni, van-e ma Istennek egyháza? Érdeklődéssel elemeztem ezt a kérdést. Miért járnak az emberek egy bizonyos egyházba? Aztán kutatásaim eredményeképpen gyakran felvetődik az igazi egyház kérdése. Beszélgetéseink során különböző vallás felekezetű felebarátainkkal felszínre jött az egyháztagság számos érdekes indoka. Egyesek néha azt mondják, ó, én azért vagyok ennek az egyháznak a tagja, mert szüleim is azok voltak, sőt, a nagyszüleim is. Ameddig csak vissza tudok emlékezni, családunk mindig ehhez az egyházhoz tartozott. Én is ebbe az egyházba születtem bele. És ezt soha nem kérdőjeleztem meg. Egy bizonyos egyházhoz való tartozás megindokolható-e azzal, hogy beleszülettél? Vagy hogy szüleid tagjai voltak az egyháznak? Tételezzük fel ma este, úgy, ahogy ülsz, kedves hallgatom, a rádió készüléked előtt, hogy te magad buddhista vagy. És nem hiszed, hogy Jézus az Isten fia. És hogy Jézus maga is Isten. Tegyük fel, hogy kinyitom a Bibliát, és elolvasok néhány szöveget, amelyek azt jelzik, hogy Jézus az Isten fia. Ezt válaszolnád-e? Szüleim buddhisták voltak, akik mindig buddhista templomba jártak. Az ő szüleik is buddhisták voltak. Én pedig most egyáltalán nem foglalkozom a változtatás gondolatával. Az a puszta tény, hogy valaki egy bizonyos vallásba beleszületett, kedves barátaim, még nem bizonyítja, hogy az az igazi egyház. Mi lesz akkor a legsötétebb dzsungelben élő pogányokkal? Amikor elmegyünk egy pogányhoz, és megpróbáljuk megmagyarázni neki Jézus dicsőségét és kegyelmét, és ő ezt mondja. Várj csak egy kicsit. Nagyapám fejvadász volt. Az ő nagyapja is, sőt, nagyapám nagyapjának a nagyapja is fejvadász volt. Én akkor nem így válaszolnék neki. Hát, ha ez jó volt apádnak, jó lesz neked is. Ennél sokkal konkrétabban kell megindokolni egy adott egyházhoz való tartozásunkat. Egyesek azt mondták, azért vagyok tagja ennek vagy ennek az egyháznak, mert szeretem az oda járó embereket. De, barátom, szeretheted a munkatársadat, munkahelyeden. Vajon ez azt jelenti, hogy pontosan egy ugyanazt hiszed, amit ők? Vásárolhatsz egy bizonyos üzletben, mert szereted az elárusítót. Ez azt jelenti, hogy elfogadsz és elhiszel mindent, amit ő szeret? Furcsa, ha valaki azért tagja egy bizonyos egyháznak, mert szereti az odajáró embereket. Nézzük meg a továbbiakat. Ha van kérdésed, kérlek, fogalmazd meg, és megkeressük az ígei választ.
1: De mindezek függvényében hogyan határozhatjuk meg az egyház fogalmát? Valóban megtudható, hogy a ma létező sok egyház közül melyik Isten igazi egyháza ezekben az utolsó napokban?
2: Sokan azért járnak a templomba, mert közel van a lakásukhoz. Könnyen megközelíthető. Nem kell messzire utazni, sőt, ha kocsival mennek, még benzint is megtakaríthatnak. Újra kérdezem. Elég ok ez, hogy a templom, az imaház közel van a lakásomhoz? Ha az egyes okok mélyére tekintünk, nem fogjuk azokat kielégítőnek találni? Bármely templomba, illetve gyülekezetbe való járás egyedüli okát az íge szerint a Timoteushoz írott Páli levél 3. fejezete 15. verse tárja elénk talán a legfrappánsabban. Az egész Bibliának ez a szövege határozza meg a legjobban azt, hogy mi az egyház. Pál így ír tanítványának, munkatársának, az ifjú Timoteusnak. De ha késném, hogy tudd meg, mi módon kell forgolódni az Isten egyházában, mely az élő Istennek egyháza, az igazságnak oszlopa és erőssége. 1 Timoteus 3.15. Az egyház legyen tehát az igazság oszlopa, az igazság alapzata. Bármely gyülekezetbe, templomba járás kizárólagos oka nem lehet az, hogy szüleink is oda járnak, hogy a családunk oda jár, hogy közel lakunk hozzá, hogy egész életünkben oda tartoztunk, hogy szeretjük az odajáró embereket, hanem az, hogy teljes szívből hisszük, hogy az az egyház híven követi a Szentírás minden tanítását. Ha az egyház, amelybe jársz, nem követi a Szentírást, akkor Isten azt akarja, hogy nagyon komolyan mérlegeld, vajon az igazi egyházba jársz-e? De kérdezheti valaki. Valóban megtudható, hogy a ma létező sok egyház közül melyik Isten igazi egyháza ezekben az utolsó napokban? Hát, kedves barátaim, Jézus megadta az alapelvet, amikor korának írástudóival és farizeusaival beszélgetett. És így mondja János 7.17-ben. Ha valaki cselekedni akarja az ő akaratát, vagyis az atya akaratát, megismerheti e tudományról. Vajon Istentől van-e, vagy én magamtól szólok? Kedveseim, ez a döntő dolog. Ha valaki Isten akaratát akarja cselekedni, fel fogja ismerni a tanítást, és kérdezlek, kész vagy-e cselekedni Isten akaratát? Mondtad-e ezt, Uram, én megnyitom szívemet előtted. Bármit megteszek, kész vagyok változtatni. Ha pedig nem vagy kész változtatni életedben, mikor Isten megmutatja az igazságot, akkor sajnos soha nem leszel képes megérteni az igazságot. Ha elégedett vagy azzal, ahol vagy, ha ragaszkodsz állásfoglalásodhoz, és ezt mondod, soha nem fogok változtatni. Amiben születtem, abban akarok meghalni. Hát tudod, kedves barátom, hogy kimondtad magad fölött a halálos ítéletet? Mert Isten törvénykönyve, a Szentírás azt mondja, hogy te és én bűnben születtünk. Na most, ha azt vallod, hogy te abba akarsz meghalni, amiben születtél, akkor magad kéred az ítéletet magad felett, hogy bűnben akarsz meghalni. És akkor lehetetlen, hogy valóban megismerd az igazságot. Ha megtudjuk, hogy minek a cselekvését akarja Isten az emberi szív mélyén, ott kell lennie a készségnek. Uram, ha változtatást jelent igazságot követése, kész vagyok azt a változtatást megtenni. Uram, ha ez életem újra rendezését jelenti, te igazíts el engem, mert követni akarlak. De mondhatná valaki, igazán biztos lehetsz abban, hogy mi az igazság? Tegyük fel, hogy megvan benned a készség, a nyitottságra. Tudhatod-e igazán, hogy mi az igazság? János 8.32-ben Jézus maga válaszolt erre a kérdésre, hogy mi az igazság. Mikor azt mondja, megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesz titeket. Jézus azt mondja, hogyha meg akarod tudni, mi az igazság, ha erre őszintén vágysz, ha kész vagy változtatni életeden, az Isten által megmutatott igazság szerint, akkor meg fogod ismerni az igazságot. Jézus azt mondja, hogy én ki fogom nyilatkoztatni neked az igazságot az én ígémben.
1: Kedves hallgatóink, hallgassunk meg egy énekszámot, utána beszélgetésünk folytatódik, kérjük, hogy közben is maradjanak a készülékek mellett.

0: Kedves hallgatóink, Önök a Reménység hangja rádiót hallgatják a 88,3 MHz-es frekvencián, a mikrofonnál László Varga Zoltán. Lépések az igazság útján című adásunkban Timis Balázsi Sándor állandó stúdió vendégünkkel beszélgetünk. Mai beszélgetésünk címe: keresztényként hogyan vélekedsz az egyházakról, hát a saját egyházadról. Ahhoz, hogy megértsük az egyház utolsó időben való létét és rendeltetését, talán jó lenne átszaladni az egyház korszakokon átívelő történelmén. Lenne mód erre a jelen előadás keretében?
1: Hát egy dolog biztos, hogy korszakokon át Istennek mindig volt egy egyháza. Még egyszer. A történelmi korszakokon át Istennek mindig volt egy egyháza. A világ sohasem maradt Istenről való bizonyságtevés nélkül. Mondhatja valaki, hát az egyház láthatatlan. Az egyház minden hitvalláson és felekezeteken belüli hűséges hívőkből tevődik össze. Az igaz, hogy Istennek minden egyházban vannak hűséges emberei. Feltételül vannak baptista, metodista, katolikus és pünkösdista keresztények is. Minden közösségben vannak olyan férfiak és nők, akik szeretik Jézus Krisztust. Ezt nevezhetjük Isten láthatatlan egyházának. De a hívők láthatatlan testületén kívül van egy látható egyház is. Így tanítja a Biblia. Istennek mindig volt egy látható kis csoportja, amely Isten akaratával összhangban élve tisztelte Istenét.

0: elhívta Ábrahámot, egy istentelen társadalom köréből, egy lelki család fejeként, amelyet Isten egyházának nevezhetnénk. Amikor a Szentírás Mózes első könyve második fejezet 25. versében Ábrahámot jellemzi, megadja Isten igaz mozgalmának alapjait. Hogy mondja? Mivel, hogy hallgata Ábrahám az én szavamra, és megtartotta a megtartandókat, parancsolataimat, rendeléseimet és törvényeimet. Isten igaz egyháza, kezdve Ábrahám korától, a hívők hűséges testülete azoké, akik megtartják Isten parancsolatait. Isten egyházát századokon át az jellemezte, hogy hűséges volt Istenhez. Gyakran mondják, hogy a sokaságban erő van. A Biblia szerint viszont Isten népe gyakran kisebbségben volt. Tény az, hogy Isten egyháza legtöbbször nem a tömege, hanem az Isten iránti hűsége miatt vált ismerté. Kedveseim, lapozzunk most Mózes 5. könyve 7. fejezetének 6 és 7 verséhez. Ha megkérném szerkesztő barátomat, hogy olvassa el ezt az íráshelyt. Mózes 5. könyve, 7. fejezete, 6 és 7 verse.
1: Mert az Úrnak, a te Istenednek szent népe vagy te. Téged választott az Úr, a te Istened, hogy saját népe légy neki minden nép közül a föld színén. Nem azért szeretett titeket az Úr, sem nem azért választott titeket, hogy minden népnél többen volnátok, mert ti minden népnél kevesebben vagytok. 5 Mózes 7, 6 és 7.
0: Köszönöm szépen. Isten azt mondta, hogy Izrael az ő különleges népe, és hogy a legkisebb minden nép közül. De ők megtartották Isten parancsolatait. Engedelmeskedtek Istennek. Amikor keresünk egy egyházat, kedves barátaim, nem azt kérdezzük, hogy melyik a legnagyobb templom. A bibliai történelem folyamán végig az igazi egyház gyakran nagyon-nagyon kicsi volt. Így tehát nem a nagyság, hanem a hűség jellemezte. Nem a nagy létszáma, hanem az Isten iránti hűsége. Viszont amikor Izrael, mint nemzet, eltávolodott Istentől, ő kihívott egy kis csoportot, mondja a Biblia. A történelem során végig, mikor egy nagyobb csoport nem töltötte be Isten szándékát, ő elhívott egy kisebb csoportot. Istennek így mindig volt egy népe. Olykor kevesen voltak, de ezt a hűséges népet arról ismerték, hogy megtartotta Isten parancsolatait. Ágeus próféta könyvének első fejezete 12. versében egy nevet találunk erre a kihívott csoportra, és meghallá a nép minden többi tagja, a protestáns fordítás szerint. Az egész megmaradt nép, angolban a nép egész maradéka, az Úrnak, az ő Istenének szavát hallotta. Izrael eltávolodott Istentől. Bálványokat kezdett imádni.

0: és a pogányok szokásait gyakorolta. Isten ekkor kihívott belőlük egy kis csoportot, amelyet elnevezett maradéknak. A maradék szó azt jelenti, hogy a megmaradottak. Ez a maradék hűséges volt Istenhez. A Biblia azt mondja, hogy engedelmeskedett Isten szavának. Kedveseim, a korszakok során, a kezdettől Ábrahámig, majd Izrael népéig, Istennek mindig volt egy látható egyháza. Amikor pedig Izrael elfordult Isten eredeti tervétől, az Úr kihívott egy maradékot. Kihívott Izraelből egy népet, akik készen voltak Jézus fogadására, amikor először jött földünkre. Ők lettek az új testamentumi egyház magja. Ez az egyház egy ideig hűséges volt, de amikor kezdett Istentől eltávolodni, Isten ismét kihívott egy maradékot, mondja a Biblia. Most lapozzunk Róma 1.15 verséhez. Eképpen azért most is van maradék a kegyelemből való választás szerint. Pál azt mondja, hogy van maradék. Vannak hűségesek. Vannak igazak. Vannak olyanok, akik ma is hűségesek maradnak Istenhez. Kedveseim, összegezzük most a történelmet. Ábrahám korában volt egy csoport, amely engedelmeskedett Isten parancsolatainak. Ez a csoport, amelyet Isten kihívott, hogy egy gyülekezetet alkosson. Ez lett a későbbi Izrael népe. Isten különleges népe, mert megtartotta a parancsolatokat. Majd ők is eltávolodtak Istentől. Ezért Isten kihívott egy másik csoportot, amely az ótestamentumi idők végén a maradék nevet viselhette, mert engedelmeskedett Isten parancsolatainak. Ők lettek az új testamentumi keresztény egyház magva. Amikor pedig a keresztény egyház kezdett hanyatlani, volt köztük egy engedelmes maradék, és ha a Biblia szerint mindig volt maradék, amely engedelmeskedett Isten parancsolatainak, minden bizonnyal ma is kell lennie egy maradéknak. Hol van ez a maradék, amely most is híven követi Isten parancsolatait? Meg lehet-e őket találni? Beszél-e a jelenések könyve egy ilyen maradékról? Igen. Barátaim, beszél. Jelenések könyvének az alapeszméje az, hogy a Föld történelmének utolsó napjaiban lesz Istennek egy maradéka, egy kihívott csoport, egy olyan csoport, amely hű lesz Istenhez, bármibe is kerülne hűsége.
1: Összegzésként örömmel vennénk, ha rámutatna a Biblia azon könyvére, amely különös módon meghatározza az igaz egyház miben létét és annak jellegzetességeit. Mi a magyarázat a maradék fogalmát illetően, valamint a korunkra jellemző maradék egyházat illetően?
0: Hát kérlek, hogy lapozzunk most Jelenések könyve 12. fejezetének 17. verséhez. János ebben a fejezetben leírja az utolsó idők maradékának azonosító jellemvonásait. Egy Isten által megjövendőlt népet jellemez itt az író, amely hűségét engedelmességgel bizonyítja. Hogy olvassuk? Megharagúvék azért a sárkány az asszonyra. Az asszony a proféciákban az egyházat jelenti. A tiszta, erkölcsi asszony Isten igaz egyházát. A megromlott erkölcsi asszony a bukott egyházat. Megharagúvék azért a sárkány az asszonyra. És elméne, hogy hadakozzék egyebekkel az ő magvából valókkal. Találkozunk-e tehát ismét a maradékkal? Igen. Láttuk-e a maradékok végig a történelemben? Igen. Volt-e Istennek mindig maradéka? Igen. Figyeljük meg a hangsúlyt. A sárkány elméne, hogy hadakozzék az ő magvából valókkal, vagyis az ő magvának maradékával. Az Isten parancsolatainak megőrzőivel, és akiknél vala a Jézus Krisztus bizonyságtétele. Kedveseim, szeretnétek megtalálni Isten mai maradék népét? Azokat, akik Jézus iránti mélységes szeretetből és Golgotai áldozatának elfogadásaként megtartják Isten parancsolatait. A Jelenések könyve 3 alkalommal jellemzi Isten utolsó napi egyházát úgy, hogy megtartja Isten parancsolatait, Jelenés 14-12, s hozzáteszi, itt van a szenteknek békességes tűrése. Az a kifejezés, hogy békességes tűrés, kitartást jelent. Itt van a szentek békességes tűrése. Itt, aki megtartják Isten parancsolatait és a Jézus hitét. Isten népe, a maradék, az utolsó napokban megtartja Isten minden parancsolatát, beleértve a 4. parancsolat szombatját is. Egyetlen olyan egyház sem lehet a mai maradék, amely nem tartja meg a bibliai szombatot. Ez elvitathatatlan. Taníthat jó dolgokat, használhatja a Bibliát, és segítheti az embereket Jézus Krisztus megtalálásában. De nem Isten maradék egyháza, mert a Szentírás szerint Isten maradék egyháza ma Isten parancsolatainak megőrző egyháza. Azt kérdezitek, hol van ez az igazi egyház? Jelenés 14-12 válaszol. Itt van a szenteknek békességes tűrése, akik kitartóak a hitben. Itt, akik megtartják az Isten parancsolatait. Ha tehát keresitek Isten egyházát ebben a városban, úgy, mint az előző előadásban már címet is megadtunk nektek, keressetek egy olyan egyházat, amely Jézus Krisztus iránti szeretetből azt tanítja, beleértve az engedelmességbe, az Isten parancsolatai iránti engedelmességet, és beleértve a szombat parancsolatát is. Nem tette Isten egyszerűvé a maradék megtalálását? Kedves barátom, Isten világos próbakövet adott, és adám nékik szombataimat. Olvassuk az Ezékiel próféta könyvében. Hogy legyen jel köztem és ő közöttük, hogy megtudják, hogy én vagyok az Úr, az ő megszentelőjük. Nagyon egyszerűvé tette a dolgot Isten, de az emberek bonyolultá akarják tenni. Valaki talán azt gondolja, hogy mit számít, megtartod-e a szombatot, vagy tanítod-e ma Isten parancsolatait. De mit mond a Bibliát? Lapozzunk a Jelenések könyve 22. fejezete 14. verséhez. Boldogok, akik megtartják az ő parancsolatait, beleértve a szombat parancsolatát, hogy joguk legyen az életnek fájához, és bemehessenek a kapukon a városba. Azok az emberek, akiket Jézus Krisztus megváltott, kegyelméből bűneiktől megtisztított, iránta való szeretetből megtartják parancsolatait, és ezért beléphetnek a kapukon abba a városba. Igen, barátai, a Biblia egy próbakövet ad nekünk. Szombat ünneplő-e az az egyház, ahová jársz? Olyan egyház-e, amely tanítja az engedelmesség szükségességét? A Biblia azt mondja, hogy van egy másik jellemvonás is. Nézzük csak meg, Jelenés 12.17-ben. Megharagúvék azért a sárkány az asszonyra, és elméne, hogy hadakozzék egyebekkel az ő magvából valókkal, az Isten parancsolatainak megőrzével, és akiknél vala a Jézus Krisztus bizonyságtétele. Isten igazi egyháza tehát, a maradék, megtartja Isten parancsolatait, és van nála még valami, a Jézus Krisztus bizonyságtétele. A bizonyságtétel szó a tanúságtétel szóból származik. Egy tanú bizonyságot tesz. Isten utolsó napi egyháza bizonyságot tesz Jézusról. Mi ez a Jézusról való bizonyságtétel? Jelenés 19.10. És leborulék, mármint az angyal előtt, írja János, annak lábai előtt, hogy imádjam őt. De mondanékem, meglásd, ne tedd, szolgatársad vagyok néked és a te atyád fiainak. Akiknél a Jézus bizonyságtétele van, Istent imád, mert a Jézus bizonyságtétele a prófétaság lelke. Jézus bizonyságtétele tehát a prófétaság lelke. Nem szűnt meg az Ótestamentum végén. Nem. Istennek minden időben voltak elhívott prófétái. Isten igazi mozgalmát az utolsó napokban két jellemvonással lehet azonosítani. Megtartja Isten minden parancsolatát, benne a bibliai szombat negyedik parancsolatát, és a másik jellem tulajdonsága, a prófétaság ajándékának eligazítását követi. Hol van ma egy ilyen mozgalom? E kettős jellemvonás tükröző mozgalom. Isten parancsolatainak megtartása és a prófétaság ajándékának jelenléte. Ezekről fogunk az elkövetkezendőkben értekezni. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Istennek szeretete, a Szentléleknek közössége legyen és maradjon veletek mind örökké. Amen.
1: Kedves lelkész úr, köszönjük ezeket a gondolatébresztő szavakat. Reméljük, hogy ezáltal kedves hallgatóink is mélyebben elgondolkoznak a beszélgetés címeként feltett kérdésen, keresztényként hogyan vélekedsz az egyházakról, hát a saját egyházadról? Ezt a kérdést sokféle szempontból lehet nézni, de ha egészen egyenesen, őszintén kezeljük ezt a kérdést, egyetlen szempont dönti el, hogy melyik a helyes válasz. Ez pedig a reformátorok által hangoztatott sola scriptura, egyedül a Biblia elve. Egyedül a Biblia az, amelyhez mérve felbecsülhetjük, hogy melyik az az egyház, amelyik valóban az igazság útján irányítja lépteinket. Megköszönjük még egyszer a megjelenést, a mai gondolatokat, várjuk szeretettel a jövő héten, és utolsó kérdésként megtudhatnánk, hogy mi lesz a jövő heti téma címe.
0: A jövő heti témánknak címe a 22. előadás, egyház, melyet közvetlenül Isten hozott létre.
1: Nagyon érdekes ez a cím is, az előbbi ez hasonlóan figyelemfelkeltő. Azért, hogy a válaszra megismerkedjünk, várjuk Önöket mához egy hét múlva adásunkban. Addig is, Isten Önökkel, a viszonthallásra!

82. Zsoltár, Aszáf Zsoltára. Isten áll az Istennek gyülekezetében, ítél az Istenek között. Meddig ítéltek még hamisan, és emelitek a gonoszok személyét? Ítéljetek a szegénynek és árvának, a nyomorultnak és elnyomottnak adjatok igazságot. Mentsétek meg a szegényt és szűkölködőt, a gonoszok kezéből szabadítsátok ki. Nem tudnak, nem értenek, sötétségben járnak, a földnek minden fundamentuma inog. Én mondottam, Istenek vagytok ti, és a felségesnek fiai ti mindnyájan. Mindamellett meghaltok, mint a közember, és elhullotok, mint akármely főember. Kelj fel, ó Isten, ítéld meg a földet, mert néked jutnak örökségül.

9. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Mutlabbén szerint, Dávid Zsoltára. Dícsérlek, Uram, teljes szívemmel, hirdetem minden csodatételedet. Örülök és örvendezek te benned, zengedezem, ó magasságos, a te nevedet. Hogy az én ellenségeim meghátráltak, elbuktak és elvesztek a te orcád előtt. Hogy véghez vitted ítéletemet és ügyemet, az ítélő székben ültél, mint igaz bíró. Megdorgáltad a pogányokat, elvesztetted a gonoszt, nevüket mindörökre kitörölted. Az ellenség megszűnt, elpusztult örökre, és a városoknak, amiket feldúltál, még az emlékezetük is elveszett. Az Úr pedig örökké trónol. Ítéletre készítette el az ő székét, és ő megítéli a világot igazsággal, törvényt tesz a népeknek méltányosan. És lesz az Úr nyomorult a kővára, kővár a szükség idején. Azért te benned bíznak, akik ismerik a te nevedet, mert nem hagytad el, Uram, akik keresnek téged. Zengjetek az Úrnak, aki Sionban lakik, hirdessétek a népek között az ő cselekedeteit, mert számon kéri a kiontott vért, megemlékezik róluk, nem feledkezik el a szegények kiáltásáról. Könyörülj rajtam, Uram, lásd meg az én nyomorúságomat, amely gyűlölőim miatt van, aki felemelsz engem a halál kapuiból. Hogy hirdessem minden dicséretedet Sion leányának kapuiban, hadd örvendjek a te szabadításodban. Besüllyedtek a pogányok a verembe, amelyet ástak, a hálóban, amelyet elrejtettek, megakadt a lábuk. Megismertetett az Úr, ítéletet hozott, a gonoszt annak keze munkájával ejtette el. Seolba jutnak a gonoszok,

101. Zsoltár, Dávid Zsoltára. Kegyelmet és igazságot énekelek, te néked zengek éneket, Uram. Gondom van a tökéletes útra, mikor jössz el hozzám. Szívemnek tökéletessége szerint járok én az én házamban. Nem vetem a szemem hiába való dologra, a pártoskodók cselekedetét gyűlölöm, nincs köze hozzám. A csalárd szív távol van én tőlem, gonoszt nem ismerek. Aki titkon rágalmazza az ő fele barátját, elvesztem azt. A nagyralátót és a kevés szívűt, azt el nem szenvedem. Szemmel tartom a föld hűségeseit, hogy mellettem lakozzanak, a tökéletesség útjában járó, az szolgál engem. Nem lakik az én házamban, aki csalátságot mivel, aki hazugságot szól, nem állhat meg szemeim előtt. Reggelenként elvesztem-e földnek vatrait, hogy kigyomláljak az Úrnak városából minden gond.

0: Családi kör. Köszönti a kedves hallgatót Magós Zsolt és Csergezán Bernád. A Családi kör igyekszik hétről hétre gondolatokat, ötleteket adni azért, hogy a családi életünk, a házas életünk minél szebb, sikeresebb, áldottabb legyen. Hiszen nem csak a fizikai életünkben, a hétköznapi életünkben, nem csak a lelki életünkben jut nagyon nagy szerep a különböző döntéseknek, hanem ugyanez a helyzet életünknek ezen a területén, amely a családi életet foglalja magába. A házasság is egy választás, egy döntés. Nem egy döntésnek az eredménye, amire gondolunk, hogy döntöttem a feleségem vagy a férjem mellett, hanem mindennapok apró döntései határozzák meg. És ezek a döntések meghatározzák nem csak az aznapi eseményeknek a folyását, nem csak az aznapi érzéseinket, örömeinket, hanem befolyásolják hosszú távon családi életünket, a jövőnket. Hiszen, hogyha az aznapi döntéseket lehet pillanatnyilag egy kicsit igazítani, megbocsátani, de hosszú távon ezeknek a döntéseknek a következményei elő vagy utóbb összegyűlnek. Bárhová tekintünk, amikor a családokat vizsgáljuk meg és próbálunk meg példaképet találni, hogy hogyan is éljünk mi is szebben, észrevesszük azt, hogy a családi életek körülöttünk, úgy, ahogy a miénk is, nem épp olyan rózsaszínű, mint ahogy mi azt először látni szeretnénk, vagy elképzeljük. Vajon mi történt, vagy mi történik a házas élettel, hogy ez a rózsaszín szép álom, amelyre készülünk a házasságkötés előtt, olyan keveset tart?
1: Nem egyszerű válaszolni erre a kérdésre, hiszen több ok létezik, ami kiváltja ezt a helyzetet. Egy családi tanácsos előtt állnak, és a feleség megszólal és kezdi mondani a tanácsosnak, hogy mi a helyzet. Többek között a nő azt mondja, a mi családunk nagyon hasonlít egy olyan helyzethez, amikor a lakásban a takarítás nagyon felszínes, vagy nem is létezik. Ahelyett, hogy összeseperjük a szemetet, felvegyük szemét merőre, és eltávolítsuk a lakásból, lassan beseperjük a nagy szőnyeg alá, és idővel annyira felgyűlt, és annyira régi, hogy most már nagyon csúnyán érzik, és ez már megrontja azt a légkört, aminek kellene örvendjünk a lakásunkban. Igen, nagyon sok családban ez a helyzet. Hátrányban maradott a család, a családi élet, és hogyha voltak kis problémák, ezeket besepertük a nagy szőnyeg alá, és most pedig már csúnyán érzik mindaz, amit besepertünk a szőnyeg alá. Ezért annyira lényeges elsőbségben részesíteni a családi életet minden előtt, hiszen hogyha ezt elhanyagoljuk, a mi életünk rossz irányban fog haladni, és mindazt, amit tenni fogunk, nem éri el a célt, azt a célt, hogy boldogak legyünk, és hogy a régi álmak azok beteljesedjenek a mi családi életünkben. Legtöbbször férj és a feleség nem értik meg egymást. Így történt ebben a helyzetben is, amelyről beszélek. Feleség megemlíti, látod, én oly sokszor akartam valamit javítani a házasságunkon. Majd erre megszólal a férj, és azt mondja, persze, amikor javítani akartál a házasságon, mindig kritizáltál engem. És már is a tűz újra kigyúlt, és robbanás előtt állt az egész beszélgetés. Szeretném, hogyha a téma felvetése alatt figyelmesen tekintenünk minden egyes részletet, azért, hogy tényleg valami változzon a mi házassági életünkben.
0: Érdekes, hogy nem csak ebben a családban, hanem hiszem azt, hogy minden családban létezik ez a vágy, hogy lépéseket tegyenek a légkörnek a minél szebbé tételéhez. Azonban rá kell jöjjünk arra, hogy nem mindig a legjobb, a legmegfelelőbb döntéseket hozzuk. A Biblia beszél arról, hogy az élet minden területén nekünk mindenek előtt akarni kell, és választanunk kell a jót. Azonban ez lehet, hogy nem is olyan egyszerű. Ezért próbáljunk meg segíteni olyan egyszerű döntések meghozatalában, amelyek hiszem az, hogy a tapasztalat által is segíthetnek kedves hallgatóinknak, hogy ezeket a lépéseket megtéve egy boldog, szép család életet éljenek. Talán az első legfontosabb döntés ebben a rohanó társadalomban, amikor annyi fontos teendőnk van, hogy válasszuk azt, hogy az első helyre a családunkat helyezzük. Hogyha ezt valaki eldönti, hogyan tudna ehhez megfelelő lépéseket tenni?
1: Nagyon sokszor a család válsági helyzetben jut, mivel a házastársak nem hoznak olyan döntéseket az életben, amelyek bölcs módon változtassanak valamit pozitív módon az ő kapcsolatukban. Nagyon sokszor válságba jut a családi élet azért, mert a házastársak nem fektetnek be elegendő energiát, időt, azért, hogy első helyet foglalja el a házassági kapcsolat az ők életükben. Lehet, hogy néhány kérdést fel kellene tegyen minden házaspár. Mikor volt az az alkalom, mikor volt az az idő, amikor mind a ketten, mintha első szerettetek volna lenni a megbocsátásban, vagy a bocsánat kérésben. Mikor volt az, amikor mind a ketten elsők akartatok lenni éjszaka, amikor sírt a gyerek? Vagy mikor volt az, amikor mosogatásról volt szó, és mind a ketten elsők szerettetek volna lenni, vagy amikor a szemetet kellett elvinni, vagy sok más ilyen példa. És még van egy utolsó kérdésem ide. Mikor volt az, amikor elsőként szerettetek volna imádkozni, és felkértétek a másikat? Drágám, gyere imádkozzunk ezért a helyzetért, hogy Isten hozzon megoldást erre a helyzetre. Meg kell említsem itt, hogy a kezdetek kezdetétől Isten, amikor a házassági kapcsolatra gondolt, egy hosszú tartam, egy hosszú időre tervezte a házassági kapcsolatot, és egy olyan kapcsolat, amely egy férfi és egy nő között történik. És ez az, amit mi házasságnak nevezünk, és ez az, ami még létezik ezen a földön a sok meghamisított felfogás között és gyakorlat között. Amit még megemlítenék az, hogy a mai adásunknak létezik néhány objektívje. Az első az, hogy teljes szívből higgyük, hogy Isten teremtette a házasságot, és hogy a férj és a feleség kapcsolatának értéke van Isten előtt. Egy második objektívje az, hogy időnként kiértékelni kell a házassági életet, és a harmadik az, hogy minden család keresne egy kulcs bibliaverset az ő házassági életére, ami nagyon jól találna, vagy amiután vágyik a két házaspár. Hogyha ezek megvalósulnak, akkor elértük a célt, és nem volt hiába való ez az előadás ez alkalommal sem.

0: A Szentírás az élet minden területére igyekszik tanácsolni bennünket, az élet nehézségei közepette pedig bátorítani, vagy újabb és újabb célkitűzéseket adni számunkra. A családi életben melyik lenne egy olyan bibliai gondolat, amely által megérthetjük ezeknek a bibliai céloknak a szerepét, majd pedig a megvalósulásához szükséges lépéseknek a megtételét?
1: A Rómabélekhez írt levélben a 12. fejezetben, az első és a második versben találunk egy ilyen ígét. Kérlek azért titeket, atyánfiai, az Istennek irgalmasságára, hogy szánjátok oda a ti testeiteket élő, szent és Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos tiszteleteteket. És ne szabjátok magatokat a világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata.
0: Ha ezt a Biblia verset vesszük példának, akkor a következő lépésben mit tehet egy család, amikor kiválasztotta ezt a szöveget, hogy ennek a gondolatát elsajátítva ezekhez mérjék az ő életüket?
1: Ebben az ígében megtalálunk legalább két gondolatot. Az első az, amikor azt mondja az apostol, hogy szánjátok oda a ti testeteket élő, szent és Istennek kedves áldozatul. Ugyanakkor ott van a második gondolat, amelyik azt mondja, ne szabjátok magatokat e világhoz. És hogyha szeretnük, hogy ez megvalósuljon a mi életünkben, családi életünkben, akkor nagyon szükséges figyelembe venni azt a tanácsot, amely ezután következik. Hanem változzatok el a ti elméteknek megújulása által. Tehát megváltozni, másképp gondolkozni, másképp helyezni sorrendbe a dolgokat a családban, ez magába foglalja azt a megújulást, amelyre szüksége van minden családnak, minden házaspárnak. És ha ezt megvalósítsuk, akkor elkezdődött az az új szakasza, az életnek új szakasza, amely után vágyik minden házaspár és minden család.
0: Két kifejezést emeltünk ki a Biblia szövegből, amelyből az egyik az elméteknek megújulása által. Milyen ismeretekre van szükség, és milyen lépéseket kell megtennünk azért, hogy ezt a bibliai kifejezést meg tudjuk érteni, majd pedig alkalmazni tudjuk?
1: Hát először csak az ígéhez fordulva, ismernünk kell azt, hogy mi jellemzi ezt a világot és ennek a világnak szokásait. Ha pedig ismerjük ezeket a jellemzőket, akkor azonnal keresnünk kell az új életnek jellemzőit, úgy, ahogy a Szentírásban olvassuk, hogy szükséges az újjászületés, és az újjászületés magába foglalja az elmének megújulását is. Amikor teljesen másképp gondolkozok, ha mostanig önző voltam, kész vagyok a másiknak megadni az elsőbbséget. Kész vagyok neki segíteni, kész vagyok feláldozni életemet, kész vagyok annyi mindent tenni azért, akit szeretek, akivel életem összekötöttem, akivel együtt akarok haladni ebben az életben, és miért csak ebben az életben, miért ne az örök életben is szeretném, hogy együtt legyek vele. Sőt, az íge csak itt a Rómabeliekhez írt levélben megadja a választ, hogy hogy néz ki a megújult elme. És ezt a 12. fejezet 10. versében találjuk meg. Atyafiúi szeretettel egymás iránt gyöngédek, a tiszteletadásban egymást megelőzők legyetek. Íme milyen szépen néhány szóban megfogalmazza a 10. vers, hogy hogyan néz ki a megújult elme. Itt van az a két nagy része a személyes életnek, a családi életnek, a társadalmi életnek, amelyet figyelembe kell vegyünk. Egymás iránt gyöngédek legyünk, és ebből származik a következő gondolat, tiszteletadásban egymást megelőzők legyetek.
0: Szépek ezek a bibliai képek, mércék, tanácsok, amelyet a család elé helyez, de biztos vagyok, hogy a második gondolat nem véletlenül van kihangsúlyozva, hogy ne szabjuk magunkat e világhoz. Akarva akaratlanul a világ befolyása alatt élünk. Mit tehetnénk annak érdekében, hogy ezek a tényleg értékes bibliai tanácsok a világi szokásokkal ellentétben előtérbe kerüljenek otthoni életünkben?
1: Vegyük figyelembe a 10. verset. Annyira egyszerű. De ha gyakorlatilag szeretnék egy kicsit felbontani ezt a gondolatot, akkor meg kell figyeljük, milyennek a világnak a filozófiája. Ebben a világban legtöbbször halljuk ezt a kijelentést. Az én szükségleteim a legfontosabbak. Azt, amit én érzek, azt te nem érzed. Ha engem megértenél, neked is jobban lenne dolgod. Más lenne a te sorsod. Szeretném, hogy az első legyek. Szeretném, hogyha elfogadnál engem így, amilyen vagyok. Én úgy szeretem, hogy első legyek. A világ filozófiája ugyan magába foglalja ezt is, hogyha a dolog nem megy, akkor elválunk, és egyszerű, mindenki követi az ő útját. Ha pedig ezen az úton haladunk, akkor a következmények is vele járnak. Hogyha beszéltünk a megbocsátásról, a világnak filozófiája azt várja el, hogy a másik jöjjön, ő kérjen bocsánatot, aztán majd én meglátom, hogyha megbocsátok neki, vagy nem. Hogyha a szeretetről van szó, akkor feltételhez kötöm a szeretetet. Ha így, ha pedig ezt megteszed, akkor én szeretlek, ezt fogom tenni. De ott van a ha, a feltétel. És a világ képe szerint nem lehet beszélni a áldozatról, nincs helye a szolgálatnak, ezek teljesen eltűnnek. Nem beszélhetünk a türelemről, mert ebben a világban mindenki elveszítette türelmét. Ezért annyira fontos, hogy ne szabja senki se magát e világhoz. És annyival fontosabb, amikor a családi életről beszélünk. Ha ezt megtanultuk személyesen, akkor behozzuk a családban, és a családi életben örömöt vált ki, és helyet hagy Istennek és az isteni lelkületnek.
0: Ezzel ellentétben a bibliai kép sokkal szebb, és sokkal inkább vágyunk arra, hogy mindez megvalósuljon. Ezeknek a bibliai képeknek, amelyet tanácsként említ a Szentírás, hogy milyen kell legyen annak a családnak az élete, amelyben már megszületett a vágy a változásra, hogy a hibákat, a nézeteltéréseket ne a szőnyeg alá seperék, hanem megoldásokat keressenek. Milyen formában jelenik meg ez a változás, a megváltozott életnek a hatása?
1: Nem tehetem, hogy ne említsem meg újra a 10. verset a 2. fejezetből, amikor azt mondja az apostol, hogy atyafiúi szeretettel egymás iránt gyöngédek, a tiszteletadásban egymást megelőzők legyetek. Itt látjuk pont azt az ellentétes képet, amelyet megfigyeltünk visszamenőleg néhány pillanattal, a világnak, a világ filozófiájának képét. Hogyha szeretnük megtekinteni ezt a képet, akkor az első szó, amelyet megemlíthetünk, a megbocsátás. Ez az a szó, amelyet Jézus kimondott a kereszten, amikor kifejezte különleges módon szeretetét a bűnös ember iránt. Amikor imádkozott, atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekesznek. A családban egy fontos helyet foglal el a megbocsátás, akkor, amikor egy megváltozott életről van szó, egy megváltozott elméről van szó. Helyet talál az együttérzés, helyet talál a feltétel nélküli szeretet, helyet talál a családi kapcsolatban, a házassági kapcsolatban a kölcsönös bízalom, azaz öröm, öröm az Úrban, aminek hatása van a családi élet kapcsolatában is. A derűlátás, megemlíthetjük a türelmet, az áldozatot, a szolgálatot. Milyen szép az, amikor szeretetben szolgálják kölcsönösen egymást a házas felek, amikor egyik még ki sem mondta azt, amire szüksége lenne, és a másik már is teszi, már is gyakorlatban helyezi azt, amire szüksége van, annak a személynek, amelyet teljes szívből szeret. Hogyha ezek léteznek a családban, akkor arról a házasságról beszélünk, vagy egy olyan típusú házasságról beszélünk, amelyben maga Jézus megtalálta helyét, és Jézus az, aki a fő helyet elfoglalja ebben a családban.
0: Mai műsorunkban igyekeztünk minél inkább kihangsúlyozni, hogy a döntésünknek milyen fontos szerep jut. Akkor, amikor a vágyódás után a házas felek eljutottak oda, hogy meghozzák a döntést, akkor talán egy gyakorlati lépés következik, hogy egy beszélgetésnek kell történnie a férj és a feleség között. Biztos, hogy ez elengedhetetlen. Miért van olyan nagy szükség erre a beszélgetésre, és hogyan határozhatnák meg együtt ezeket a lépéseket, amelyeket együtt szeretnének megtenni a családjuk életének felfrissítéséért?
1: Ismerjük ezt a kifejezést, az elmélet, de a gyakorlat. Minden szép, meg lehet hallgatni, még bollintani is lehet, hogy ez így van, de amíg nem kezdtük el a gyakorlati oldalát, addig nem létezik eredmény, nem létezik áldás. Hogyan tehetik meg ezt a családok? Nagyon egyszerű. Először is, hogyha az ígét megnyitjuk, és elolvassuk azt, amit közösen elolvastunk a Róma belekhez írt levélből, a 12. fejezetből, az első és a második verset, és imádságos lelkülettel elgondolkozunk, akkor feltesszük a kérdést, és nem más a kérdés, mint az, milyen a mi házasságunk, vajon szereti-e Isten a mi házasságunkat, örvend-e Isten a mi házasságunknak, dicsőíti a mi házasságunk az ő szent nevét, és hogyha megtaláljuk a választ erre a kérdésre, nem téves, hogyha le is jegyezzük, egy naplót nyitunk, és rendszeresen próbáljuk jegyezni azt, amit gyakorlatilag elkezdtünk. Megemlítettem visszamenőleg néhány célkitűzést, mint például a megbocsátás, az együttérzés, a feltétel nélküli szeretet, kölcsönös bízalom, öröm, derülátás, türelem, áldozat, szolgálat. Ezeket lehet osztályozni 1-10-ig mindegyiket, elbeszélgetve férj és a feleség majd feljegyezheti. A megbocsátás hogy jelölhetjük be? 1-es, 2-es, 7-es vagy 10-es, és így tovább. Ugyanúgy az együttérzéssel, ugyanúgy a feltétel nélküli szeretettel, addig, amíg eljutunk az utolsóig, a szolgálatig. Hogyha pedig ez a kép elég jól néz ki, akkor se ne bizakodjunk el, hanem imádságos lelkülettel jöjjünk Isten elő, és kérjük őt, hogy őrizze meg ezt a lelkületet családunkban, és vezesse életünket győzelemre, hiszen ez a célja minden személynek, ez a célja minden családnak. Ha pedig eljutottunk a győzelemre, akkor a Szentírásnak ígérete az, hogy meg fogjuk látni őt jönni az égnek felhőjén, és a legszebb dolog, amely megvalósulhat azon a napon, hogy úgy a férj, mint a feleség ott legyenek azon a napon. Egyik sem hiányozzék.
0: Köszönöm szépen, és hogyha vágyunk arra, hogy szépen, boldogan éljünk, tegyük meg az első lépést, tegyük a családot az első helyre, és hogyha erről elbeszélgetünk, akkor hiszem, hogy a következő lépések már sokkal könnyebben fognak menni. Kívánunk egy kellemes délutánt. Viszont halásra!

106. Zsoltár. Dicsérjétek az Urat, magasztaljátok az Urat, mert jó, mert örökké való az ő kegyelme. Ki beszélhetné el az Úr nagy tetteit, és jelenthetné ki minden dicsőségét. Boldog, aki megtartja a törvényt, és igazán cselekszik minden időben. Emlékezzél reám, Uram, népedhez való jóságodért, jöjj el hozzám szabadításoddal, hogy láthassam választottaidhoz való jóvoltodat, és örvendezhessek néped örömében, hogy dicsekedjem a te örökségeddel. Vétkeztünk atyáinkkal együtt, bűnösök, gonoszok voltunk. Atyáink nem értették meg Egyiptomban csodáidat, nem emlegették meg kegyelmed nagyságát, hanem dacoskodtak a tengernél, a veres tengernél. De ő megsegíti őket az ő nevéért, hogy megismertesse a maga erejét. Rákiálta a veres tengerre, és kiszáradt, és úgy vivé őket a mélységeken, mint egy síkon. És kisegíti őket a gyűlölő kezéből, kimentette őket ellenség kezéből. Szorongatóikat víz borította el, egy sem maradt meg belőlük, és hittek az ő beszédeinek, és énekelték az ő dicséretét. Hirtelen elfeledék cselekedeteit, nem várák az ő tanácsát. Epekedés emészté őket a pusztában, és próbára tevék Istent a sivatagon. És megadá nékik, amit kívántak, és ösztövérséget bocsát a lelkükbe. És irigységre indulának Mózes ellen a táborban, az Úr szentje Áron ellen. Megnyílt a föld, és elnyeli Dátánt, és beborítá Abirám seregét. És tűz gyulladt fel azok seregében, láng égeti el a gonoszokat. Borjút csináltak a Hóreb alatt, és hajlongtak az öntött bálvány előtt. Felcserélték az ő dicsőségüket ökörnek képével, amely füvet eszik. Elfeledkezének Istenről, szabadítójukról, aki nagy dolgokat művelt Egyiptomban. Csodákat a Kám országában, félelmetes dolgokat a veres tenger mellett. Gondolta, hogy kipusztítja őket, de Mózes, az ő választottja, elébe állott a résre, hogy elfordítsa haragját, hogy elneveszítse őket. És becsmérelték a kívánatos földet, nem hittek az ő ígéretének. És morgolódtak sátraikban, és nem hallgattak az Úr szavára. De ő felemeli kezét reájuk, hogy lesújtsa őket a pusztában, és hogy a pogányok közzé dobja magvaikat, és szétszórja őket a tartományokban. Majd hozzá csapódtak a Baál Peorhoz, és ették a holtak áldozatait. És felingerelték cselekedeteikkel, és zúdult rájuk a csapás. Ekkor felállott Fineás, és ítélt, és a csapásnak vége lőn. És igazságul tulajdonítaték néki fiúról fiúra mindörökké. Megharagíták a Meribá vizeinél is, és baja támadt Mózesnek miattuk, mert megkeseríték az ő szívét, és gondatlanul szólt ajkaival. Nem írtották ki a népeket sem, amint utasította őket az Úr, sőt, összeelegyedtek a pogányokkal, és eltanulták cselekedeteiket. És tisztelték azoknak bálványait, és törré levének azok reájuk. És feláldozák fiaikat és leányaikat az ördögöknek, és ártatlan vért ontának, fiaik és leányaik vérét, akiket Kánaán bálványainak áldoztak, és megfertőzteték a föld öldökléssel. És tisztátalanokká lettek cselekedeteikben, és paráznákká tetteikben. De felgyúlt az Úr haragja népe ellen, és megutálta az ő örökségét. És odaadá őket a pogányok kezébe, és gyűlölőik uralkodtak rajtuk. És sanyargatták őket ellenségeik, és görnyedtek azoknak hatalma alatt. Számtalanszor megmentette őket, de ők felháboríták szándékaikkal, és mélyebben merültek bűneikbe. De reájuk tekintett a nyomorúság napján, amikor meghallgatá rimánkodásukat, és megemlékezett velük kötött szövetségéről, és nagy kegyelmessége szerint megengesztelődik.
és könyörületességre indítá irántuk mindazokat, akik őket fogva elvivék. Segíts meg minket, Uram Istenünk, és gyűjts össze minket a pogányok közül, hogy dicsőítsük a te szent nevedet, és dicsekedjünk a te dicséreteddel. Áldott legyen az Úr, Izraelnek Istene örökkön örökké, és minden nép mondja, Amen. Dicsérjétek!

Hetedik Zsoltár. Dávid gyászéneke, amelyet az Úrhoz énekelt a benjáminita Kús beszéde miatt. Én, Uram Istenem, benned bízom. Oltalmazd meg engem minden üldözőmtől, és szabadíts meg engem, hogy szét ne tépje, mint az oroszlán az én lelkemet, szét ne szaggassa, ha nincsen szabadító. Én, Uram Istenem, ha cselekedtem ezt, ha hamisság van az én kezeimben, ha gonosszal fizettem jó emberemnek, és háborgattam ok nélkül való ellenségemet, akkor ellenség üldözze lelkemet, és érje el, és tapodja földre az én életemet, és sújtsa porba az én dicsőségemet. Kelj fel, Uram, haragodban, emelkedjél fel ellenségeim dühe ellen, serkenj fel mellettem, te, aki parancsoltál ítéletet. És népek gyülekezete vegyen téged körül, és felettük térj vissza a magasságba. Az Úr ítéli meg a népeket. Bírálj meg engem, Uram, az én igazságom és ártatlanságom szerint. Szűnjék meg, kérlek, a gonoszok rosszasága, és erősítsd meg az igazat, mert az igaz Isten vizsgálja meg a szíveket és veséket. Az én pajzsom az Istennél van, aki megszabadítja az igaz szívűeket. Isten igaz bíró, és olyan Isten, aki minden nap haragszik. Ha meg nem tér a gonosz, kardját élesíti, kézívét felvonja, és felkészíti azt. Halálos eszközöket fordít reá, és megtüzesíti nyilait. Ímé álnoksággal vajúdik a gonosz, hamisságot fogan, és hazugságot szül. Gödröt ás, és mélyre válja azt, de beleesik a verembe, amit csinált. Forduljon vissza fejére az, amit elkövetett, és szálljon feje tetejére az ő erőszakossága. Dicsérem az Urat az ő igazsága szerint, és éneklek a fenséget.

Zsoltárok könyve 111. fejezet, második vers. Nagyok az Úr cselekedetei, kívánatosak mindazoknak, akik gyönyörködnek bennük.

Köszöntöm kedves hallgatóinkat, Fejér Levente vagyok, és örvendek, hogy ma is velünk fognak legalább néhány percet rádiózni. Egy rövid zenei bevezető és egy énekszám elhangzása után adásunkat az Élő Ige, Élő Hit című rovattal fogjuk folytatni, amelyben ma Háló Sándor előadásában Máté evangéliumából fogjuk meghallgatni a 18. fejezet első részét. Az ige részlet után egy zenei pihenő következik, majd pedig az Évek, jelek, események című rovatunk, amelynek keretében a kereszténység legfontosabb személyiségeit mutatjuk be önöknek. Ma egy sorozat újabb személyiségét, Justinos egyházatját fogja bemutatni Nagy Beatrix munkatársunk. Műsorunk utolsó perceiben egy újabb énekszám fog elhangzani. Sok áldást, jó rádiózást kívánok!

Máté evangéliuma 18. fejezet. Abban az órában menének a tanítványok Jézushoz, mondván, vajon ki nagyobb a mennyeknek országában? És előhíván Jézus egy kis gyermeket, közzéjük állítja azt, és mondta, bizony mondom néktek, ha meg nem tértek, és olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek, semmiképpen nem mentek be a mennyeknek országába. Aki azért megalázza magát, mint ez a kisgyermek, az a nagyobb a mennyeknek országában. És aki egy ilyen kisgyermeket befogad az én nevemben, engem fogad be. Aki pedig megbotránkoztat egyet e kicsinyek közül, akik én bennem hisznek, jobb annak, hogy malomkövet kössenek a nyakára és a tenger mélységébe vessék. Jaj a világnak a botránkozások miatt, mert szükség, hogy botránkozások essenek, de jaj annak az embernek, aki által a botránkozás esik. Ha pedig a te kezed vagy a te lábad megbotránkoztat téged, vágd le azokat és vesd el magadtól, jobb néked az életre sántán vagy csonkán bemenned, hogy nem két kézzel vagy két lábbal vettetned az örök tűzre. És ha a te szemed botránkoztat meg téged, vájd ki azt, és vesd el magadtól. Jobb néked fél szemmel bemenned az életre, hogy nem két szemmel vettetned a gyehenna tüzére. Meglássátok, hogy eme kicsinyek közül egyet is meg ne utáljatok, mert mondom néktek, hogy az ő angyalaik a mennyekben mindenkor látják az én mennyei atyám orcáját. Mert az embernek fia azért jött, hogy megtartsa, ami elveszett. Mit gondoltok, ha valamely embernek 100 juha van, és egy azok közül eltévejedik, vajon a 99-et nem hagyja-e ott, és a hegyekre menvén nem keresi-e azt, amelyik eltévejedett? És ha történetesen megtalálja azt, bizony mondom néktek, inkább örvend azon, mint a 99-en, amely el nem tévejedett. Eképpen a ti mennyei atyátok sem akarja, hogy egy is elvesszen e kicsinyek közül. Ha pedig a te atyád fia vétkezik ellened, menj el, és dorgáld meg őt négy szem között. Ha hallgat rád, megnyerted a te atyád fiát. Ha pedig nem hallgat rád, védj magad mellé még egyet vagy kettőt, hogy két vagy három tanú vallomásával erősítessék minden szó. Ha azokra sem hallgat, mondd meg a gyülekezetnek, ha a gyülekezetre sem hallgat, legyen előtted olyan, mint a pogány és a vámszedő.

A második század derekán a kereszténység történetének egyik legfontosabb válaszútjához érkezett. A római birodalom művelt arisztokráciája és a görög-római filozófiai iskolák képviselői a názáreti mozgalmat barbár babonának, az alsóbb néposztályok veszedelmes és felforgató szektájának tekintették. A keresztényekre úgy tekintettek, mint tanulatlan rétegekre, akik elutasítják a birodalom kulturális és vallási alapjait. Ezt a mély szellemi szakadékot hidalta át Justinus, a korai egyház első nagy filozófusa és apologétája, aki bebizonyította, hogy a józan emberi ész és a krisztusi hit nem ellenségei, hanem szövetségesei egymásnak. Justinus Krisztus után 100 körül született a szamáriai Flávia Neapolisban, a mai Náblusz városában, jómódú pogány görög-római családban. Kiváló neveltetést kapott, és ifjú korától kezdve oldhatatlan szomjúsággal kereste a végső igazságot és a létezés értelmét. Sorra járt a kora leghíresebb filozófiai műhelyeit. Először a sztoikusoknál tanult, de csalódott, mert nem kapott választ Isten lényegére. Ezután a peripatetikusokhoz, majd a pütagoreuszokhoz szegődött, végül pedig a platonizmus elkötelezett hívévé vált, mert úgy érezte, a platóni eszmék közelebb viszik a szellemi valóság megismeréséhez. Életének sorsdöntő fordulata 30 éves kora körül következett be, amikor a tengerparton magányosan sétálva találkozott egy idős keresztény férfival. Ez az idős ember a próféták jövendőléseire irányította a figyelmét, és rámutatott, a filozófia csak keresi az igazságot, de a beteljesedést maga a megtestesült ige hozta el. Ez a beszélgetés, valamint a keresztény mártírok halálfélelem nélküli bátor helytállása végleg eloszlatta a kétségeit, és elvezette a megkeresztelkedéshez. Megtérése után Justinus nem vetette le a görög bölcselők jellegzetes köpenyét, a palliumot. Vallotta, hogy nem elhagyta a bölcseletet, hanem megtalálta az egyetlen igaz, csalhatatlan filozófiát. A birodalom szívébe, Rómába költözött, ahol magániskolát nyitott és nyilvános vitákban vette fel a harcot a pogány értelmiséggel, hogy megvédje a keresztényeket a koholt vádaktól. Legnagyobb és legtartósabb teológiai vívmánya a logosztan kidolgozása volt. Merészen kijelentette, hogy a görög gondolkodók, köztük Szókratész, Hérakleitosz vagy Platón, az emberiségben munkálkodó isteni logosz magvai révén már meglátták az igazság szikráit, még ha homályosan is. Ezzel létrehozta a világtörténelem első valódi kultúra szintézisét, nem söpörte le az antik civilizáció értékeit, hanem rámutatott, hogy minden tiszta emberi bölcsesség végső forrása Krisztus. Fennmaradt védőbeszédei az Antoninus Pius császárnak és a római szenátusnak címzett apomógiák, páratlan értékű dokumentumok. Ezekben maradt fenn a legkorábbi részletes leírás a II. Századi keresztségről, amellyel határozottan cáfolta a vádakat, miszerint a keresztények titkos kannibálok vagy vérfertőzők lennének. Életműve és jelleme mindazonáltal emberi korlátokat és hiányosságokat is tükrözött. Filozófiai képzettsége ellenére krisztológiája még kiforratlan volt. A platóni gondolkodás hatására a fiút, a logoszt bizonyos fokig az atya alá rendelte, ami a későbbi évszázadok teológiai vitáiban félreértésekhez vezetett. Emellett a zsidó Trifonnal folytatott híres párbeszédében megfogalmazott merev érvelése hozzájárult ahhoz a korai egyházi szemlélethez, amely elvitatta a zsidóság szövetségi folytonosságát, megágyazva a későbbi elutasító magatartásnak. Személyiségét tekintve pedig határozott harcias vitapartner volt. Éles és fölényes érvelése nem csak tisztelőket vonzott, hanem mély gyűlöletet is ébresztett riválisaiban, különösen a császárváros cinikus filozófusaiban. A történettudomány számára Justinus vértanúsága kivételesen megbízható adat. Halálának jegyzőkönyve az Acta Justini, hiteles római perirat. Krisztus után 165 körül Marcus Aurelius császársága idején egy sértett cinikus riválisa Crescens feljelentette a hatóságoknál. Tanítványaival együtt bilincsbe verték, és Róma prefektusa Junius Rusticus elé állították. Amikor a bíró halállal fenyegette, ha nem mutat be áldozatot a császár szobra előtt, Justinus így felelt. Azt reméljük, hogy ha elszenvedjük a büntetést Úrunkért, Jézus Krisztusért, üdvözülünk. A bírói ítélet után a városfalon kívül lefejezték őket. A későbbi kegyes hagyomány az alakját egyfajta univerzális, hibátlan bölcsként állította be, ám valódi nagysága a szellemi és emberi bátorságában állt.
Justinus volt az, aki felmerte emelni szavát a császárok előtt. Intellektuális méltóságot adott a keresztény tanításnak. Végül pedig a vérpadon bizonyította be, hogy filozófiája nem üres elmélet, hanem életre, halálra szóló elköteleződés.

Műsorunk végén munkatársaim nevében is megköszönöm figyelmüket, minden jót, sok áldást kívánok, a viszont hallásra.

13. Zsoltár. Az éneklőmesternek Dávid Zsoltára. Uram, meddig feledkezel el rólam végképpen? Meddig rejted el orcádat tőlem? Meddig tanakodjam lelkemben, bánkódjam szívemben naponként? Meddig hatalmaskodik az én ellenségem rajtam? Nézz ide, felej nékem, Uram Istenem! Világosítsd meg szemeimet, hogy el ne aludjam a halára. Hogy ne mondja az ellenségem, meggyőztem őt, háborgatóim ne örüljenek, hogy tántorgok. Mert én a te kegyelmedben bíztam, örüljön a szívem a te segítségednek, hadd énekeljek az Úrnak, hogy jót tett.

33. Zsoltár. Örvendezzetek ti igazak az Úrban, a hívekhez illik a dicséret. Dicsérjétek az Urat citerával, 10 húrú hárfával zengjetek néki. Énekeljetek néki új éneket, lantoljatok lelkesen, harsogón. Mert az Úr szava igaz, és minden cselekedete hűséges. Szereti az igazságot és törvényt, az Úr kegyelmével telve a föld. Az Úr szavára lettek az egek, és szájának leheletére minden seregük. Összegyűjti a tenger vizeit, mint egy tömlőbe, tárházakba rakja a hullámokat. Féljetek az Úrtól mind az egész föld, rettegjen tőle minden földi lakó. Mert ő szólt, és meglett. Ő parancsolt, és előállott. Az Úr elforgatja a nemzetek tanácsát, meghiúsítja a népek gondolatait, az Úr tanácsa megáll mindörökké, szívének gondolatai nemzedékről nemzedékre. Boldog nép az, amelynek Istene az Úr, az a nép, amelyet örökségül választott magának. Az égből letekint az Úr, látja az emberek minden fiát. Székhelyéről lenéz a föld minden lakosára, ő alkotta mindnyájuk szívét, és jól tudja minden tettüket. Nem szabadul meg a király nagy sereggel, a hős sem menekül meg nagy erejével. Megcsal a ló a szabadításban, nagy erejével sem ment meg. Ám de az Úr szemmel tartja az őt félőket, az ő kegyelmében bízókat, hogy kimentse lelküket a halálból, és az éhségben is eltartsa őket. Lelkünk az Urat várja, segítségünk és pajzsunk ő. Csak ő benne vigad, ami szívünk, csak az ő szent nevében bízunk. Legyen, Uram, a te kegyelmed rajtunk, amiképpen bíztunk.

Ó, mondd, mikor volt az a nap, az a perc az Úr előtt, hogy térdre hulltál? És hőn kérted őt, a jó megmentőt. Adja néked is irgalmát.

Ötödik Zsoltár. Az éneklő mesternek a Nehilótra, Dávid Zsoltára. Uram, figyelmes szavaimra, értsd meg az én sóhajtásomat, ügyelj az én kiáltásom szavára, én királyom és én Istenem, mert én hozzád imádkozom. Uram, jó reggel hallgasd meg az én szómat, jó reggel készülök hozzád és vigyázok. Mert nem olyan Isten vagy te, aki hamisságban gyönyörködnél, nem lakhatik te nálad gonosz. Nem állhatnak meg szemeid előtt a kevélyek, gyűlölsz te minden bűncselekedőt. Elveszted, akik hazugságot szólnak, a vérszopó és álnok embert utálja az Úr. Én pedig a te kegyelmed sokaságából házadba mehetek, leborulok szent templomodban, a te félelmedben. Uram, vezess engem a te igazságodban, az én ellenségeim miatt, egyengesd előttem a te útadat, mert nincsen az ő szájukban egyenesség, belsejük csupa romlottság, nyitott sír az ő torkuk, nyelvükkel hízelkednek. Kárhoztasd őket, ó Isten, essenek el saját tanácsaik által, taszítsd el őket vétkeik sokasága miatt, mert fellázadtak ellened. És majd örülnek mindnyájan, akik bíznak benned, mindörökké vigadjanak, és te megoltalmazod őket, és örvendeznek te benned, akik szeretik a te nevedet. Mert te, Uram, megáldod az igazat, körülveszed a te jóvoltoddal, mint egy pajzsal.

0: Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a Keresztút vadását hallgathatják, ami a Speranza Remény TV stúdiójában készült.
1: Nagyon nagy szeretettel és Isten hozottal köszöntöm a kedves nézőket. Önök a Speranza Reménység Televízió Keresztút adását követik. Köszönöm, hogy immár a harmadik alkalommal is velünk tartanak, amikor a prófétasság ajándékáról elmélkedünk és beszélgetünk. Hogy mit is jelent ez a Biblia tanítása szerint. Hogy miért választotta a Jóisten ezt az eszközt arra, hogy kommunikáljon a bűnbe esett emberrel. És hogy milyen módon valósult meg ez a múltban, gondolok itt a Jézus Krisztus előtti ószövetségi időkre, de milyen módon valósult meg Jézus után, és miért ne napjainkban is. A mai beszélgetésünknek a címe Ószövetségi Proféták. Olvasom Istenek igéjét, amely alapigeként szolgál a mai beszélgetéshez vezér gondolatként a Krónikák második könyve 20. fejezet 20. verséből. Megáll a Jósafát és mondta: halljátok meg szómat, Júda és Jeruzsálemben lakozók, bízzatok az Úrban, a ti istenetekben, és megerősítettek. Bízzatok az ő profétáiban, és szerencsések lesztek. Szeretettel köszöntöm meghívott vendégeimet, Isten hozott a stúdióban, Bíró Szilárd lelkipásztort, és szeretettel köszöntöm Zsigmond Béla presbitertestvért Nagysármásról. Isten hozott benneteket.
2: Köszönjük szépen.
3: Köszönjük. Üdvözlőjük a nézőket.
1: Hogyan értékelitek ezt a témát? Időszerűnek találjátok, kihívás ez, hogyan látjátok ezt a témakört, a profétasság ajándékát?
2: A 21. századi ember ezt a szót nem igazán hallja a hétköznapokban. Ha Szentírást vesz a kezébe és olvassa, akkor nagyon sokszor találkozik vele. És mondhatom azt, hogy emiatt az emberi köztudatban, hogy proféta már nem igazán jelenlévő dolog. Éppen ezért szerintem egy kihívás lesz erről beszélni, de hiszem azt, hogy majd egy értelmes és hasznos következtetésre fogunk jutni.
1: Valójában milyen célból rendelt a Jóisten a profétasság ajándékát, profétasság munkáját? Mi a hivatottsága ennek az eszköznek, amit a Jóisten az embernek adott?
3: Abból a szempontból ajándék, hogy mint kezdeményező Isten, és ez tőle jön, tőle indul. Ő az, aki megkeresi az embert, elsősoron mint eszköz, akit felhasznál erre a tevékenységre, másosoron pedig ezáltal megkeresi az emberiséget, úgymond, akihez szól a kiválasztott profétán keresztül az üzenete. A valóság az, hogy a vallásos világban és a keresztény világban is a profétaság kérdése egy elég vitatott kérdés. És azt hiszem, hogy ez abból ered, hogy a jelentősége különösen nagy. Azért, mert akkor, amikor a közvetlen kapcsolat megszakadt ember és Isten, vagy Isten és ember között, akkor mint kezdeményező, Isten ehhez az eszközhöz nyúl, és ezt használja arra, hogy kommunikáljon az emberrel. Persze az idők folyamán különböző módon nyilvánul ez meg, de majd később erre még rátérünk.

0: A célja Istennek az, hogy valakit állítson elő, aki képes az ő üzeneteit átadni a nép számára, az adott közösség számára. És általában úgy gondolunk a prófétákra, hogy na, ők megmondják a jövőt. Mint valami jós, aki a jövőről beszél, hogy majd ez lesz, hogy majd az lesz, és úgymond egy biztonságot ad nekünk ez, vagy félelmet kelt ez bennünk, de a profétának a szerepe, vagy a profétának a küldetése nem ebből áll. Bár a feladat körei közé tartozhat az, hogy bizonyos dolgokat kijelent a jövővel kapcsolatosan, és ezt nem magától mondja, hanem Isten üzen rajta keresztül a nép számára, de nem ez volt az elsődleges feladata. Mindig a proféta legfőbb feladatai közé tartozott az, hogy Isten üzenetét átadva a népet az Istenhez hívja. Figyelmeztesse, hogyha rossz úton jár, megtérésre buzdítsa, bátorítsa, és az Ószövetségben nagyon-nagyon sok proféta van, és a proféták különböző módon, sőt az Isten is tanácsolta őket, hogy különböző szemléltető példákon keresztül mutassák be azt, ahogyan az Isten a népet szereti, azt, ahogyan az Isten foglalkozik az övéivel, azt, ahogyan a nép reagál az Isten szeretetére, és az nem jó, és azt meg kell változtatni, stb. Stb. Tehát folyamatosan a proféta figyelmezteti a népet, beszél a jövőről, folyamatosan ott van a nép előtt, tanácsolja, ha kell, segítséget ad nekik. Tehát nagyon-nagyon sok feladata volt, vagy mondjam úgy, hogy nagyon sok feladatkörre kiterjedt a prófétai hivatás.
1: Ma is léteznek proféták, vagy csak ószövetségi időkről beszélünk, Jézus Krisztus előtti periódusról, amikor inkább jellemző volt a prófétai szolgálat. És hogyha ma van prófétai szolgálat, miből vesszük ezt észre? Hogyan tudjuk azonosítani?
0: A bibliai adatok alapján azt láthatjuk, hogy a prófétasság, vagy a prófétasság ajándéka az Ószövetség lezárulásával nem szűnik meg. Bár az Ószövetségben túlnyomó többségben proféták vannak, és tényleg láthatjuk, hogy mennyire aktívak, és mennyire fontos az ők jelenlétük. Az Új Szövetségben is van erre egy néhány példa. Az apostolok cselekedetéből kiderül, hogy voltak olyan személyek, akik megkapták a profétálás ajándékát. Az Efézus beliekhez írott levél 4. fejezete, 11. verse azt mondja, hogy némelyeket profétákul adott a Krisztus. Tehát ez egy ajándék, amit az Isten ad. Nem úgy van, hogy én majd kijelentem magamról, hogy én igenis proféta vagyok. Vagy majd megtanít engem valaki, hogy hogyan legyek proféta. Tehát ez egy ajándék, és úgy, ahogy az Ószövetségben is történt, a legtöbb esetben valami csoda folytán történt a prófétának az elhívása, valami különleges módon. Hogy voltak bizonyos esetek, amikor csak az Úr megszólította az illetőt, és vagy mondjam úgy, hogy csak egy néhány mondatot, vagy néhány szót közölt az adott emberen keresztül, és azt prófétai üzenetnek vették, az még nem jelentette azt, hogy ez most egy olyan prófétai szerepet tölt be ez az illető, mint például egy Ézsaiás, vagy egy Ílés, vagy egy sorolhatnánk Ezékiel, Jeremiás, stb. Stb. De legtöbbször az Isten ajándékba adta nekik ezt a dolgot, a profétálásnak az ajándékát. És konkrétan az Új Testamentumban, amikor a profétálásról beszélünk, akkor arra gondolunk, hogy azt tenni, amit a proféták tettek. És ebbe tartozik, ugyanúgy, amint már említettem, az, hogy taníts, az, hogy az embereknek az Isten szavát továbbad, hogy valamint az, hogy megtérésre hívd őket, és hát akkor ide tartozna az is, hogy valamilyen szinten az Isten segít neked belátni a jövőbe, vagy kinyilatkoztatni valamit. Amennyiben az Úr akaratában megegyezik, hogy éppenséggel neked kinyilatkoztasson valamit, és te majd ezt továbbad az emberek számára. Ami még fontos ezzel kapcsolatosan, hogy ma vannak proféták, vagy nincsenek, míg a Szentírást olvasva az az érzésünk, hogy hát mindig is voltak proféták, és egyik proféta másikat követte, láthatjuk azt, hogy proféta és proféta között vannak rések, idő, periódusok, évek, évtizedek, évszázadok, hogy nem szólal meg egy proféta sem. És ugyanígy lehet a 21. században is, hogy évekig talán nem szólal meg egy proféta. Majd eltelik egy néhány év, és ugye, úgy ahogy mi hetednapot ünneplő adventisták, Ellen White munkásságát profétai munkásságnak tartjuk, úgy volt egy periódus, amikor megjelent egy proféta. Miért? Azért, hogy bizonyos dolgok beteljesedése következtében, ahogy a Szentírás írja, megjelenik egy egyház, abban lesz profétai bizonyságtevés, ugyanakkor a proféta egyetért mindazzal, amit a Szentírás ír, nem kezdő egy új teológiát reklámozni, promoválni, hanem mindig a Szentírással új és ószövetséggel összhangban van, ugyanakkor az élete is erről beszél, hogy van gyümölcstermés.
1: Egy másik szempont, ami miatt különösen érdekes ez a témakör, az, hogy amióta megjelent a bűn a világunkban, azóta az igazi, a valódi és a hamis párhuzamosan fut. És az embereket mindig fenyegette az a veszély, hogy a hamist igaznak vélik, és fordítva. Szilárd említette, hogy proféta vagy jós. És itt azonnal párhuzamba kerül a két tevékenység. Addig, amíg általában a jósokat más kategóriába soroljuk, és általában nem isteni ihletet, Istentől ihletetnek tartjuk a jósokat, addig azok a proféták, akiket ő Isten valamilyen módon, azokról a profétákról, akikről valamilyen módon Isten igazolta azt, hogy az elhívott emberei, ezeken keresztül nagyon sokszor jövőbeli dolgokat is kinyilatkoztatott. Ha így egyszerűen azt mondjuk, hogy profécia, akkor egyből arra gondolunk, amit a Isten nekünk közölt a jövővel kapcsolatosan. Nyilván ezt próbálják utánozni a jósok. És van egy nagyon érdekes rész a Bibliában, amikor a hamis profétákról beszél, és egyik kritériuma annak, amiből le lehet mérni, hogy az a proféta Istentől elhívott, vagy nem, az, hogy annak ellenére, hogyha beteljesedik az, amit mondott, Mózes könyvében van, de azt mondja, hogy térjünk el az Úrtól, és kövessünk idegen isteneket, az nem tőlem van. És azon túlmenően, hogy a Jóisten elhívott embereket konkrétan bizonyos események kapcsán, vagy olyankor, amikor a nép válság előtt áll, látni fogjuk, van több történet, amikor a Jóisten közvetlenül profétát használ egy bizonyos helyzet megoldására, az alapvető és az elsődleges tevékenysége mindig a megtérésre hívás, és az Isten mellett való maradásnak a bátorítása, és erre biztatja a népet. Talán az egyik legnyomosabb ismertetőjele a hitelességének, mondjam úgy.
2: Köszönöm a gondolatokat. Nézzük akkor meg, hogy a tanulmányunkban milyen gondolatokkal találkozunk, és hogyan mutatja be a heti tanulmányunk a prófétákat. Gondolok itt most a Jakab apostol által megírt gondolatra, az 5. fejezet 17 és 18. verseire, ahol Illés személyét körültekintően, pontossággal és részleteiben mutatja be. Olvasom az igét, Illés ember volt, hozzánk hasonló természetű, és imádsággal kéri, hogy ne legyen eső, és nem volt eső a földön 3 esztendeig és 6 hónapig. És ismét imádkozott, és az ég esőt adott, és a föld megtermi az ő gyümölcsét. Nagyon tetszik ez a kifejezés, hogy ember volt, hozzánk hasonló természetű. Miért fontos ez a kijelentés, ez a leírás a proféta életével kapcsolatosan, hogy ember volt, hozzánk hasonló természetű? Másabb, vagy jobb, vagy alkalmatlanabb, vagy egyfajta közelséget hoz ez a leírás?
3: Hát érdekes a gondolat. Így most, ha a múlt felé tekintünk, és végigolvassuk a Bibliát, nagyon egyszerű. Illés jó proféta volt, az
1: Jónás, vagy...
3: Jónás vagy. Tehát egyik igaz proféta volt, másik hamis proféta volt. Tehát a történelem már meghozta a időzelben az ítéletet fölöttük. Egyértelmű, hogy ezek itt voltak, azok ott voltak. Viszont ami a mai kihívás, és azt hiszem, hogy minden tanulmány, még hogyha múltbeli dolgokat tanulunk is, arra szolgál, hogy ma adjon nekünk eligazítást az élet dolgaiban. Akkor, amikor ma megjelenik egy proféta, nagyon nehéz az első látásra eldönteni, hogy ez igenis igaz, vagy hamis, vagy... És mindig szükség van egy bizonyos időre ahhoz, hogy a bizonyos embernek, mondjam, profétának a gyümölcsei kezdjenek visszaigazolni az elhívásának, vagy az igényeinek a valóságára, hitelességére, vagy az ellenkezőjére. Viszont az, hogy Jakab azt mondja, hogy Illés hozzánk hasonló volt, ez arról beszél, hogy Isten nem szupermeneket teremtett és választott ki erre a szolgálatra, hanem olyan embereket, akik emberek közt, ember közelbe, és talán Istennek ezt a módszerét leginkább igazolja az, hogy maga Isten is, akkor, amikor eldöntötte, hogy elvégzi a megváltási tervnek azt a részét, vagy befejezi, mondjam úgy, akkor emberré lett. Tehát arról a szintről próbált megközelíteni, elérni, akikhez szólt, ahol ők voltak. Tehát embereknek, embereken keresztül beszélt. Nagyon ritkán történt meg az, amikor különös nyomatékot akart adni az üzletének, hogy megjelenik egy angyal, vagy megjelenik természetfeletti lény. Ez csak nagyobb hangsúlyt adott az üzenetnek. Viszont azt, amit Isten közölni akart mondjuk úgy a mindennapokban, azt olyan emberek által tette meg, mint a többi ember, akihez szólni akart.
0: Egy szó jelenik meg ezzel kapcsolatosan itt a görögben, a homoiopathes. És az azt jelenti, hogy ugyanolyan természetű, ugyanazokat az emberi tapasztalatokat átélő ember. És úgy, ahogy a beszélgető társam is már említette, tehát nem szupermenről van szó, ugyanúgy elfárad, ugyanúgy fél, ugyanúgy elkeseredik, menekül, most ha konkrétan Illésről van szó, akkor magányosnak is érzi magát, sőt, még a halálát is kívánta, tehát mondhatjuk azt, hogy egy modern betegségbe esett, akár egy depresszió, vagy mély depresszióba esett, és mégis Isten profétája volt, mert tudjuk, hogy aztán meghallotta újból Isten hangját, és visszatért az előző feladatához. Tehát mindenképp olyan ember, akihez hasonlóak vagyunk mi is, és akár egy lehetünk egy olyan személy közül, aki Isten üzenetét viszi.
1: Számomra is ezt az üzenetet hozza át, hogy ugyanúgy szüksége van minden embernek, még ha kiválasztott, ha elhívott is, Jézus Krisztusra, bármelyik személynek. Tehát a proféta, aki egy magasabb rendű elhívásban, szolgálatban éli az életét, de pont olyan szüksége van Jézus Krisztusra, mint bármelyikünk, tehát ő sem több annál. Az elbukott lények mind, legyenek bár angyalok, Jézus Krisztusra vannak utalva, és az ő közbenjárására. Másik gondolat, amit említettetek, hogy a proféták is elfáradtak, a proféták is néha feladták, a proféták is, ha profétai minőségükben eltávolodtak a Jóistentől, tévedtek, szükségük volt a visszatérésre. A maga az elhívás, a kinevezés, az nem egy biztosíték arra, hogy bűnmentes életet élhet valaki, vagy olykor nem fárad el fizikailag, lelkileg, sorolhatnánk. És ez nekünk, akik lelki vezetők vagyunk Isten egyházában, presbiterek, lelkészek, a közösség számára nyilvánvalóvá teszi ez a történet, vagy ezek a helyzetek azt, hogy a szolgálattevők is
2: emberi türelemmel, tűrőképességgel, teherbíró képességgel rendelkezünk, és vannak dolgok, amiket sokszor már nem tudunk vinni. Szükségünk van letenni azt a terhet, megpihenni, Jézus lábához menni, megerősödni, és utána újból azt a terhet tovább tudjuk vinni. Szeretném, hogyha beszélnénk arról, hogy az igazi proféták azonosítása bibliai időben hogyan is működött, és a Mózes 5. könyve 18. fejezet 20. verséből olvasom az ígét, ahol álljunk meg és elmélkedjünk, de az a proféta, aki olyat mer szólani az én nevemben, amit én nem parancsoltam neki szólani, és aki idegen istenek nevében szól, halljon meg az a proféta. És említettétek, az idegen isten szolgálatában álló, vagy szolgálatával abba az irányba terelő figyelmet. Említettétek azt is, hogy beteljesedése, hogy beteljesedik vagy nem. De még egy kicsit időzzünk ennél a gondolatsornál, mert hamis proféták ma is vannak. És ugyancsak említettétek, hogy nem lehet úgy profétai szolgálatot felvállalni, hogy valaki azt mondja magáról, én proféta vagyok, és én hozok egy új üzenetet. Milyen jellemzőket tudunk akkor, ha meg is ismételjük a gondolatokat, de nagyon jó pontszerűen megemlíteni azzal kapcsolatosan, hogy ma is, ha valaki egy különleges tanítónak, netalántán profétának gondolja magát az adventista gyülekezet berkeiben, akkor hogyan mérlegeljünk, értékeljünk? Mi az irányvonal?
0: Egy néhány fontos gondolat. A proféta nagyon sokszor, tehát a hamis proféta nagyon sokszor felhasználja azt, hogy ezt Isten mondta. A lélek indított erre. Igen, és mi nem látunk bele. Nem tudjuk ellenőrizni, hogy tényleg amit mond az igaz-e vagy sem. Éppen ezért egy néhány fontos ismertető jegy az az, hogy összhangban van-e az Isten korábbi kijelentéseivel. Mert nagyon sokszor lehetnek hamis proféták, egyházunkban, máshol, és jönnek egy üzenettel, és azt mondják, hogy igen, igen, ez így van, de engem, nekem a lélek megmutatta, hogy mégsem így van, akkor ezt nem így kell tovább csináljuk, ahogy eddig csináltuk, hanem teljesen másként, azt nem úgy kell érteni, hanem másként kell érteni. Tehát akkor, amikor szükség van arra, hogy egy adott részletet, vagy adott bibliai részt kimagyarázni, és ez érződik, mikor valami ki van magyarázva, vagy túl van magyarázva, vagy át van magyarázva valami más értelemre, hogy ott már valami sántikál, valami gond lehet. Azt mondja Ézsaiás 8.20-nál, hogy a tanításra és a bizonyság tételre hallgassatok. Ha valaki olyat mond, vagy olyat tanít, ami ellentétben áll, vagy ellentmond Isten korábbi kijelentéseinek, azt nem kell elfogadnunk. Még ha nagyon meggyőzően is mondja, még ha nagyon-nagyon jó retorikai képességekkel rendelkezik is. A-ból B-be úgy átvezeti a gondolatot, és az embernek az agyába olyan szépen belopja magát, hogy az az értéset, hogy wow, milyen szenzációs, amit mondott. És lehet, hogy az egész egy félrevezetés. A másik dolog, hogy Krisztust helyezze a középpontba. Nagyon sokszor az ilyen típusú profétai megnyilvánulások mögött van egy nagyon nagy én felmagasztalási hajlam. Hogy én ki vagyok, hogy én mit mondtam. Van egy olyan, hogy és már egy kicsit más irányba is át terelem a beszélgetést, hogy olyankor az anyagiakhoz is hozzányúl az adott proféta. Hogy egy kicsit pénzről is kezd szólni a dolog. És akkor itt megint a figyelem Krisztusról átterelődik az emberre. Tehát a valódi profétai szolgálat nem önmagát reklámozza, hanem Jézus Krisztust reklámozza, ha lehet így fogalmazni, vagy őt részesíti, az ő bemutatását részesíti előnyben. Ha kijelent valamit a helyzetről, vagy egy bizonyos dologról, a kérdés az, hogy beteljesedik-e, vagy nem teljesedik be, és erre vigyázni kell, óvatos kell lenni, mert nem minden profitai kijelentés azonos jellegű. Tudjuk azt, az Ószövetségben is voltak feltételhez között kötött proféciák, és feltételhez nem kötött proféciák. Mint például Jónás azt mondja, még 40 nap, és elpusztul Ninivé. Ninivé nem pusztul el, azért, mert megtérnek az emberek. És ez nem azt jelenti, hogy Jónás hamis proféta volt. Nem azt jelenti, hogy igenis, ez egy feltételes profécia volt, és az emberek megtértek. Éppen ezért az adott proféciát mindig az adott műfaj szerint kell ugye értelmezni. A negyedik dolog az, hogy ahogy Máté evangéliumánál olvashatjuk a 7. fejezetben, hogy gyümölcseikről ismeritek meg őket. Tehát mindent és mindenkit a gyümölcseikről ismerjük meg. Nem választható el az adott ember a cselekedeteitől. Tehát Krisztust prédikálja, nagyon szép dolgokat mond, a másik téren pedig egy nagy parázna, vagy egy nagy tolvaj, vagy egy tudom is én milyen erkölcstelen életet él az adott illető. Tehát nem lehet ez így. Nem lehet ez így. Kb. Ezek azok az ismertető jegyek, amelyek meghúzzák a vonalat egy igaz és egy hamis proféta között.
3: Emellett azt hiszem, még egy annyit hozzá lehetne fűzni, hogy visszatekintve a múltba, és hogyha a bibliai történeteket olvassuk, találkozunk hamis profétákkal. De ezekről sehol nem tudunk előzményeket, hogy honnan jöttek, miért volt hamis, azt tudjuk, de hogy ki hívta el. Itt az előbb volt egy szempont megemlítve. Általában a hamis proféták önjelölt proféták. Ami a legtöbb bibliai proféta történetében megjelenik, nem ismerjük mindenik profétának az elhívását, de amelyikekről, akikről le van írva részletesebben, látjuk azt, hogy Isten a kezdeményező. Tehát nem Ézsaiás ébredt fel, hogy most proféta akarok lenni, vagy Jeremiás, vagy nem tudom melyik, hanem mindenik leírásban ott van, hogy Isten az, aki megkereste. És a legtöbb profétának a válasza a visszakodás. Tehát senki nem, húram, mióta vártam, hogy végre proféta lehessek, na most ez az alkalom, ez az enyém, most én ezt hanem azonnal a személy, amikor Isten megkereste, belátta azt, hogy és általában ez volt a profétáknak a hozzáállása, és az érzése, hogy alkalmatlan erre a tevékenységre. És Isten jön, és már kezdjük Mózessel. Habár mi Mózest inkább vezetőnek tekintjük, de a Biblia egyértelműen profétának nyilvánítja, nevezi. És látjuk azt, hogy mennyi dolgába kerül úgymond Istennek, amíg Mózest meggyőzi, hogy de igenis te ide kell menj, vagy később a többi profétát. És előbb vagy utóbb valamilyen módon a Jóisten bizonyítani fog emellett a proféta mellett. Persze, ehhez idő kell. És manapság is, ahhoz, hogy egy profétát, egy ilyen önjelölt profétát mondjuk, le lehessen mérni. Azt hiszem, hogy az idő egyik tényező, ami előbb-utóbb el fogja dönteni. Persze az előbb említett szempontok az ige alapján, és még van szerintem egy elem, ami minden hívőnek és minden őszinte embernek a rendelkezésére áll, a Szentlélek. Hát akkor, amikor én személyesen szembesülök egy ilyen helyzettel, és le kell mérnem a dolgokat. És akkor veszük. Első. Ez. Talál. Nem talál. Talál. És az végeredmény az, hogy nem tudok egy egyértelmű ítéletet mondani. Akkor mindig ott van a Szentlélek, amelyik így vagy úgy valahogy az embernek értésére adja, megsejteti, ha bár nem igazán ez a megfelelő szó, hogy itt valami nem tiszta a dolog. Szerintem az egyik tényező ez, hogy előbb-utóbb Isten bizonyítani fog mellette, és a másik az, hogy idő kell ahhoz, hogy egy helyes ítélet szülessen meg az ilyen hamis proféták esetében.
2: Ugye olvastuk az...
3: Többet beszélek.
2: Az igéből olvastuk azt, hogy halljon meg az a próféta. És sokszor a Jóisten megenged,

0: kedvesek előttem, sőt fegyverrel, éhséggel és dökhalállal írtam ki őket. És mondék, ah, Uram Isten, hiszen a proféták mondják vala nekik, fegyvert nem láttok, éhség nem lesz rajtuk, sőt állandó békességet adok nektek ezen a helyen. És mond az Úr nékem, hazugságot profétálnak a proféták az én nevemben. Nem küldtem őket, nem parancsoltam nekik, nem is beszéltem velük, hazuglátomást, varázslást, hiába valóságot és szívbeli családságot jövendőlnek nektek. Ez az egyik legnehezebb dolog, amikor egy proféta, és most hozzuk a lépcsőt egy alacsonyabb szintre, nem a profétai szinten, egy lelkész, egy presbiter, egy bizottsági tag, egy gyülekezeti tag, hamisan beszél a gyülekezetben. Olyan gondolatokat terjeszt és tár fel, amelyek kétértelműek és megtévesztőek lehetnek. Hogyan tudunk eljárni egy ilyen esetben? Mert a Jóisten elmondta az ő véleményét, hogy mi kell történni. És az Ószövetségben, amikor azt mondja a Jóisten, hogy halljon meg az a proféta, akkor megkövezték. Mi mind gyülekezet, amikor látjuk, hogy szeretett testvérünk néha úgy szól és úgy halad az életben, ami most már gyümölcseikről megismerve látható az, hogy nem odavaló. Mennyire adhatunk hangot az ő tanításának egy gyülekezetben? Mit tehetünk egy ilyen esetben?
1: Nagyon tapintatosan kell bánni az illetővel ebben a helyzetben, és általában nem csak az illetővel, hanem mindazokkal, akik hasonló véleményen vannak vele. Mert általában akkor tud valami egy adott helyen megfoganni, amikor az adott illetőnek, adott személynek vannak támogatói. Vannak a háta mögött emberkék, akik biztatják. Menj, tedd ezt, menj, csináld ezt, stb. Azért tapintatosan érdemes elbeszélgetni az illetővel, akár azzal az adott témakörrel kapcsolatosan, amiben ő nagyon sok véleményt fejt ki ige hirdetései kapcsán, vagy akár egy szombatiskolai beszélgetés kapcsán az adott csoportban, annak a helyes változatát bemutatni. Egy lelkész, egy gyülekezetvezető ezt a nyugodt szívvel megteheti. Azért, hogy mindenki számára legyen világos, hogy milyen úton haladunk, és milyen úton halad az az illető, aki más teológiai irányzatokat kezd promoválni. És amikor láthatóvá válik a dolog, akkor kezelni. Viszont óvatos kell lenni, hogy ne hagyjuk, hogy túlságosan elbúrjányozzon a dolog, mert akkor sokkal nehezebb és sokkal fájdalmasabb megoldani a helyzetet. Az Isten módszerét kellene alkalmazzuk véleményem szerint, aki azt mondta, hogy hagyjuk, hogy meglátszódjon az aratás napjáig, hogy mi lesz belőle. Ez veszélyes amúgy, de mindenképpen szerintem kell lássa a gyülekezet, hogy ez akkor milyen irányba halad, ez milyen irányba halad, és csak utána egy álláspontot foglalni.
2: Azt hiszem, hogy ide bejön a múlt negyedévi tanulmányomból egy gondolat, ahol Pál a korintiusiaknak a hamis tanítókról ír. Azt hiszem, hogy párhuzamba lehet hozni a hamis profétát, mert végül is egyik szolgálata a profitának a tanítás is. Pál nagyon határozottan fellép ellenük, mert Pál tudatában van annak, hogy mekkora kárt okozhatnak egy közösségben az ilyenféle tanítók, akik olyan dolgokat tanítanak, és itt már megint oda kanyarodunk vissza, hogy Bibliával ellenőrizzük, ami megegyezik, már korábbi igazságokra épül, vagy ellentmond. Vagy ha nem is egyenesen mond ellent, de olyan elemek kapcsolódnak hozzá, amik alapjába véve tévesek. Tehát egyértelmű, idő kell neki, viszont ha egy vezető, egy lelkész, egy presbiter, vagy bárki más ilyesmit észlel, ott résen kell lenni. És résen lenni, ezt nem azt értem, hogy az embert nyakon kell fogni és kipenderíteni, hanem akkor, amikor valaki észreveszi a veszélyt, és olyan személy, akinek felelőssége van egy adott közösségben, ott tenni kell. Nyilván a helyzet

0: helyzettől függően és a helyzet súlyosságához arányosan, viszont mindenképp, mint lelkész, mint presbiter, mint szolgálattevők a gyülekezetben, megvan ez a felelősségünk a gyülekezet iránt, és persze Pál is azt mondja, hogy a szelídség lelkével, annak rendje módja szerint, mert olyan károk keletkezhetnek, amit lehet, hogy később nem lehet javítani.
1: Köszönöm a nagyszerű gondolatokat. Körülbelül 4-5 percnyi adásidőnk maradt még a továbbiakban. Szeretném, hogyha egy mondatban, egy rövid gondolatsorban beszélnénk arról, hogy hogyan vélekedik a Szentírás a nők elhívásáról profétai minőségben. Volt-e erre példa? Tudnánk esetleg egy-két személyt említeni, hogyan beszél róluk a Szentíje?
2: A Szentírásban találunk profétanőket is. Miriamot profétasszonynak nevezi, volt az egyik első leges személy, aki így volt megnevezve. Akkor ott van Debora, egy női bíra, aki szintén ilyen típusú tisztséget tölt be. A nép elfordul Istentől, és Isten olyan szemét próbál a nép elé állítani, akivel tud dolgozni. És függetlenül attól, hogy ez a személy nő vagy férfi, aki nyitott arra, hogy az Istenre hangolódjon és az Istenre tudjon együttműködni, azt az Isten felhasználja. Vagy ott volt Hulda profétasszony is, az egyik legerősebb ószövetségi példa valószínűleg. Nem Jeremiást keresik meg, nem a Sofóniást keresik meg, nem egy férfi papot hoznak oda, hanem Jósiás király meg akarja tudni, hogy mit jelent az adott dolog számára, és ott van a profétasszony, aki választad.
1: Köszönöm. Sámuel első könyve 9. fejezet 6. versében olvassuk azt, az pedig mondta neki, az Istennek embere most a városban van, és ez az ember tiszteletben áll. Mindaz, amit mond, beteljesedik. Most azért menjünk el oda, talán megmondja nekünk is, hogy a mi útunk, hogy merre haladjunk és merre menjünk. A kérdés az lenne, hogy hogyan nyerheti el a proféta tiszteletet. A kinevezés útján ő már tiszteletben áll, és kicsit hozzuk a beszélgetést közelebb mi hozzánk, mert a múltban, hogy volt az egy dolog. Ma, aki a Jóisten ügyét képviseli, lehet nem profétai minőségben, de szolgálatban. A tisztelet csak azért jár, mert egy kinevezett személyről van szó. A proféta az ő kinevezése útján már a tiszteletet el kellett, hogy nyerje az emberektől, vagy volt valami más is?
2: A proféta ott élt az emberek között. És az emberek hétköznapi gondjaival is foglalkozott. Nem kint élt a hegyen elszigetelődve, hanem ott volt közöttük, segítette őket. Tehát tudjuk azt, hogy Izraelben Sámuel proféta egy hiteles profétai tekintély volt, és azáltal, hogy az ő jelen volt ott, az Istenről bemutatta azt, hogy az Isten foglalkozik az emberek kisebb dolgaival is. A hétköznap folyamán is az Isten közöttük van, segíti őket, akár tudja őket tanácsolni is.
1: Ez lenne a következő gondolat. Egy proféta életében mit jelentettek a hétköznapok, mit jelentett a szolgálat? Csak az isteni kijelentést átadni, vagy más tevékenységi köre is volt?
0: Ha már Sámuelről beszélünk, két elemet említenék meg, mielőtt továbbvinnék a gondolatot. Sámuelnek az elhívása. Tehát Éli az, aki ráébred arra, hogy egy különös dolog történik, ami nagyon rég nem történt. A következő momentum pedig az, amikor megkeresi a nép Sámuelt, és azt hiszem, hogy ez igazol vissza igazán Sámuelnek a tevékenységére. Azt mondják a nép Sámuelnek, hogy a te fiaid nem járnak a te utadon. A nép az, aki bizonyságot tesz arról, hogy Sámuelnek az élete egy hiteles élet volt, egy olyan élet, amit tovább is elfogadnának, hogyha a fiai ezt az életformát idézőjelbe folytatnák. Tehát, hogyha pedig az új szövetségre gondolunk, Pál azt mondja, hogy azok, akik bizonyos szolgálatot vállalnak a gyülekezetben, azok tisztességben részesüljenek. Szerintem a dolog kettős. Egyik, maga a kinevezés, az elhívás, az úgymond valamilyen szinten kötelez, habár nem hiszem, hogy ez a legmegfelelőbb fogalom, a tiszteletadásra. Azért, mert azt az embert Isten elválasztotta egy bizonyos szolgálatra. Nekem, mint pórember, illik őt tisztelni. A másik viszont az elnyert tisztelet, ami az élet nyomán, a munka nyomán, a hitelesség nyomán jön. És azt hiszem, hogy ez az, ami igazán kell egy profétának. És egy igaz proféta ezt előbb-utóbb meg fogja kapni. Mert még a gonoszok is úgy tekintenek rá, és elismerik, hogy ez Isten embere, ez becsületes, ez tisztességes. És a kérdés második része, hogy a proféta mindennapjai, éppen ez a proféta mindennapja, amikor ott él az emberek között, és nap mint nap, élete végén el tudják mondani azt, hogy ilyen és ilyen volt. Akkor, amikor Sámuel felsorolja, hogy mit nem tett, miért vagytok velem elégedetlenek, miért akartok királyt, senki nem tudja megcáfolni azokat a dolgokat. Persze ez egy más történet, nem menjünk ebbe belé. De a mindennapok igazából azok, amik a profétának a tiszteletet megadják, és a hitelességét igazolják.
1: Nagyon köszönöm a válaszokat, köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívást. Isten áldása maradjon rajtunk. Amen.
2: Amen.
0: Mindannyiunk.
1: Kedves nézőink, köszönöm, hogy velünk tartottak. A Profétasság ajándéka tanulmány sorozat harmadik beszélgetésének végéhez érkeztünk, amikor az ószövetségi profétákról elmélkedtünk. Kérem, ne távozzanak, maradjanak velünk. Következzen Jankó Kristóf lelkipásztorral a rendszeres bibliaolvasásból származó kérdéseknek a megválaszolása. Köszönöm, hogy továbbra is velünk tartanak.
2: Nagy szeretettel köszöntöm a kedves tévénézőket. Elérkeztünk a naponkénti tanulmányozó részhez, ahol a megadott kérdésekre adunk válaszokat. A harmadik tanulmány végén feladott fejezetek a Zsoltárok könyve 58. fejezetétől a 64. fejezetéig terjedt, valamint Ellen White Nevelés című könyv 6. és 7. fejezet, egészen az Igaz és becsetes férfiak alcímig. Vágjunk is bele, olvasom az első kérdést. Mit forgatnak a szívükben az embernek fiai? A választ a Zsoltárok könyve 58. fejezet 3. versében találtam. Azt mondja, sőt, inkább hamisságot forgattok a ti szívetekben, a ti kezeiteknek hamisságát ti méritek-e földön. Az embernek fiai gonoszságot forgatnak szívükben, és kezükkel erőszakot cselekszenek a földön. A Zsoltáros itt nem csupán külső gonosztettekről beszél, hanem a szívben történő gondolat és annak a megszülető cselekvése. Emlékeztet bennünket arra, hogy a gonoszság a szívben születik meg, ezért a megtérés is szívben kell történjen. Ezek nem külső dolgok, egy külső változás nem elég, hanem a belső meggyőződés, átváltozás, ami által megszületik a külső új élet is. Még egyszer mondom, az újjászületés a szívben kell kezdődnie, mert a bűn is a szívben született meg. A második kérdés, milyen az emberi segítség? Egy érdekes gondolat a Zsoltáros könyvében, a Zsoltárok 60. fejezetében, a 13. verset olvasom. Azt mondja, segíts ki minket a nyomorúságból, mert emberi segítség hiába való. Az emberi segítség hiába való, hogyha Isten nélkül próbáljuk megoldani a dolgokat. A Zsoltáros nem akarja azt mondani, hogy Isten soha nem használna fel embereket más emberek megsegítésére. Sokszor éppen embereken keresztül segít. De az, hogy ember csak emberben bízzon, az nem jó, hanem hogy Istenben bízzunk. És a Zsoltáros így folytatja a 14. versben, hogy Istennel győzedelmet nyerünk. Fontos gondolat, mindig Istenben bízzunk, Isten vezetése, Isten segítségében, és ő felhasznál majd embereket is, akik segítenek és közben járnak, értünk. Harmadik kérdésünk, mire bíztatja a Zsoltáros a népeket? Mit tegyenek mindenkor? Egy biztatás, egy nagyon szép biztatás a Zsoltárok könyve 62. fejezetében a 9. verset olvasom. Bízatok ő benne mindenkor, ti népek, öntsétek ki előtte szíveteket, Isten a mi menedékünk, Szela. A Zsoltáros arra bízhatja népeket, hogy bízzanak Istenben mindenkor. Ez a legjobb tanács, öntsék előtte szívüket, itt gondokat, félelmeket, bűnöket, mindent az Úr elé vihetünk. Figyeljük meg a mindenkor szót, nem csak akkor kell Istenben bízni, amikor minden rendben van, amikor jól vagyunk, megalapozva van az életünk, hanem minden egyes helyzetben öntsük ki szívünket, és bízzunk benne. Ne bízzunk az anyagi háttérben, ne bízzunk a házban, a kerítésben, a kamerában, nem bízzunk Istenben. Örömben, nehézségben, bizonytalanságban. Negyedik kérdésünk, mivel dicsekszenek az egyenes szívűek? A választ a Zsoltár a könyve 64. fejezet 11. versében találtam, és így szól, örvendeni fog az igaz Istenben, és hozzá menekül, és dicsekedni fognak minden egyenes szívűek. Az egyenes szívűek az Úrban dicsekednek, vagyis nem önmagukkal dicsekednek, hanem nem saját erejükkel, hanem büszkélkednek Istenben. Ez nagyon fontos lelki hozzáállás, hogy dicsőségük és büszkeségük Istenben van. Ha valami jót tudnak tenni, jót érünk el, felismerni azt, hogy az Isten lelke ihletet és Isten lelke használ bennünket, és az Isten álljon központban, nem mi. Bár az emberi erőfeszítés is értékelendő, de mindig ez egy isteni kegyelem és isteni vezetés. Az egyenes szívű ember felismeri, amit kapott, és felismeri azt, hogy minden Istentől van. Az ötödik kérdés, egyben utolsó, mi volt Isten szándéka a proféta iskolákkal? Ellen White nevelés című könyvben a 6. fejezet a proféta iskolák fejezetnél ezt a választ találtam. Isten a proféta iskolákat azért alapította, hogy a fiatalokat Isten munkájára nevelje, és olyan embereket képezzen, akik Isten félelmében vezetőként és tanácsadóként szolgálhatnak. Tehát fontos volt a profétiskolában nem csak a szellemi, hanem a lelki töltet, a lelki jólét, és az, hogy nem csak olyan emberek lennek, hogy Istennek szolgálnak, hanem hűségesek Istenhez és az ő elveihez. Isten félelmében élnek. Legyünk mi is hasonló emberek, akik ilyen embereket tanítunk, vagy ilyen emberek vagyunk, akik Isten félelmére, Isten elveire tanítunk másokat, úgy, hogy Isten hű szolgái lehessenek és lehessünk. Ezek lettek volna a megadott kérdésekre a válaszok. Köszönjük Istennek, hogy ez lehetővé vált, hogy megválaszoljuk. Bátorítok mindenkit a további tanulmányozásra. Találkozunk a következő alkalommal is, ahol a Zsoltárok könyve 65. fejezetétől a 71. fejezetig tanulmányozunk, valamint a Nevelés című könyv 7. fejezet, Elizeus hű a kis dolgokban alcímtől a fejezet végéig tanulmányozunk. Az Úr áldjon Önöket, a viszontlátásra!

Kedves nézőink, köszönöm, hogy teljes adásidőn keresztül velünk voltak, és ezt a tanulmányt is, illetve a kérdésekre a válaszokat meghallgatták, és lelkileg növekedtünk. Szeretettel várom Önöket egy hét múlva, amikor az új szövetségi prófétákról fogunk elmélkedni és tanulmányozni. Isten adja meg számunkra azt, hogy tudjunk bízni az Isten prófétáiban, prófétájában ebben az utolsó időben, úgy, ahogy az alapigében is olvastuk, és bizakodjunk, mert a Jóisten elhozza az áldást, a szabadulást mindannyiunk számára. A viszontlátásra!

15. Zsoltár. Dávid Zsoltára. Uram, kicsoda tartózkodhatik sátorodban, kicsoda lakozhatik szent hegyeden. Aki tökéletességben jár, igazságot cselekszik, és igazat szól az ő szívében. Nem rágalmaz nyelvével, nem tesz rosszat fele barátjának, és nem szerez gyalázatot rokonainak. A megbélyegzett útálatos az ő szemeiben, de az urat félőket tiszteli, aki kárára esküszik, és meg nem változtatja. Pénzét nem adja uzsorára, és nem veszel ajándékot az ártatlan ellen. Aki ezeket cselekszi, nem rendül meg soha.

Nyolcadik Zsoltár. Az éneklő mesternek a Gittitre, Dávid Zsoltára. Mi, Urunk Istenünk, mi felséges a te neved az egész földön, aki az egekre helyezted dicsőségedet. A csecsemők és csecszopók szájával erősítetted meg hatalmadat a te ellenségeid miatt, hogy a gyűlölködőt és bosszúállót elnémítsd. Mikor látom egeidet, a te ujjaidnak munkáját, a holdat és a csillagokat, amelyeket teremtettél, micsoda az ember, mondom, hogy megemlékezel róla, és az embernek fia, hogy gondod van rá. Hiszen kevéssel tetted őt kisebbé az Istennél, és dicsőséggel és tisztességgel megkoronáztad őt. Úrrá tetted őt kezeid munkáin, mindent lábai alá vetettél. Juhokat és mindenféle barmot, és még a mezőnek vadait is, az ég madarait és a tenger halait, mindent, ami a tenger ösvényein jár. Mi, Urunk Istenünk, mi felséges a te neved az egész föld.

0: Keresel. Nem találsz. Vársz. Hiába. Haladsz, de melyik irányba? Lépések az igazság útján.
1: Kedves hallgatóink, szeretettel üdvözöljük Önöket a Lépések az igazság útján című adásunkban, a mikrofonnál László Varga Zoltán. Köszöntöm az Önök nevében is kedves állandó stúdió vendégünket, Timis Balázsi Sándor lelkészt, Isten hozta a stúdióban, kedves lelkész úr.
2: Köszönöm a meghívást, köszönöm az üdvözlő szavakat, és sok szeretettel, keresztényi méltósággal üdvözlöm a kedves rádióhallgatót.
1: Kedves hallgatóink, az Egek beszélik Isten dicsőségét című sorozatunkban a 21. beszélgetésünkhöz érkeztünk. A mai beszélgetés címe: keresztényként hogyan vélekedsz az egyházakról, hát a saját egyházadról. Mai beszélgetésünk is jól bevett szokás szerint Isten igéjére épül. A következőkben felolvassuk a két bevezető igét, majd a beszélgetés két záró igéjét is. Az első ige, amelytől elindulunk, a Timóteushoz írott első levél 3. fejezetében a 15. versben található. De ha késném, hogy tudd meg, mi módon kell forgolódni az Isten házában, mely az élő Istennek egyháza, az igazságnak oszlópa és erőssége. A másik ige János evangélium a 7. fejezetének a 17. versében található, és így hangzik. Ha valaki cselekedni akarja az ő akaratát, megismerheti-e tudományról, vajon Istentől van-e, vagy én magamtól szólok. János 7. 17. Beszélgetésünk során pedig konklúziónként a két következő igéhez szeretnénk eljutni. Az egyik írva található Jelenések könyve 22. fejezetének a 14. versében. Boldogok, akik megtartják az ő parancsolatait, hogy joguk legyen az életnek fájához, és bemehessenek a kapukon a városba. És ugyanitt található a másik záró ige, Jelenések könyve 19. fejezetének a 10. verse, és leborulék annak lábai előtt, hogy imádjam őt, de mondja nekem, meglásd, ne tedd, szolgatársad vagyok neked és a te atyád fiainak, akiknél a Jézus bizonyságtétele van. Istent imád, mert a Jézus bizonyságtétele a prófétaság lelke. Jelenés 19.10. A különböző keresztény egyházak sokszínűségében miképpen igazodhat el az igazságot kereső ember? Egyáltalán van-e Istennek egyháza? Meg lehet-e találni Isten igazi egyházát? Van-e valamilyen módja annak, hogy egy átlagember el tudja dönteni, van-e ma Istennek egyháza?
2: Kegyelem, irgalom, békesség legyen veletek az Atyától, üdvözítő Jézus Krisztusunktól és a Szentlélek Istentől, mind örökké. Amen. Kezembe került az Egyesült Államokból egy egyházi évkönyv. Ebben az egyházak évkönyvében kiderül, hogy az Egyesült Államokbeli protestáns vallásfelekezetek nem kevesebb, mint 244 faját sorolja fel a statisztika. Ha ehhez hozzáadjuk a katolikus egyházat, az amerikai katolikusokat, a zsidó vallást, és az Egyesült Államokban elszaporodott új vallásokat, valamint az Egyesült Államokon kívül a további kontinenseken lévő történelmi vagy új keletű vallásokat, csodálkozva fogjuk kérdezni. Miként lehet megállapítani, hogy melyik a sok közül az igazi egyház, Istennek igaz egyháza. Az emberek egyre többször teszik fel ezt a kérdést. Van-e Istennek egyáltalán egyháza? Meg lehet-e találni Isten igazi egyházát? Amikor olyan sokan állítják, ez az út, nálunk van az igazság. Van-e valamilyen módja annak, hogy egy átlag ember el tudja dönteni, van-e ma Istennek egyháza? Érdeklődéssel elemeztem ezt a kérdést. Miért járnak az emberek egy bizonyos egyházba? Aztán kutatásaim eredményeképpen gyakran felvetődik az igazi egyház kérdése. Beszélgetéseink során különböző vallás felekezetű felebarátainkkal felszínre jött az egyháztagság számos érdekes indoka. Egyesek néha azt mondják, ó, én azért vagyok ennek az egyháznak a tagja, mert szüleim is azok voltak, sőt, a nagyszüleim is. Ameddig csak vissza tudok emlékezni, családunk mindig ehhez az egyházhoz tartozott. Én is ebbe az egyházba születtem bele. És ezt soha nem kérdőjeleztem meg? Egy bizonyos egyházhoz való tartozás megindokolható-e azzal, hogy beleszülettél? Vagy hogy szüleid tagjai voltak az egyháznak? Tételezzük fel ma este, úgy, ahogy ülsz, kedves hallgatom, a rádió készüléked előtt, hogy te magad buddhista vagy. És nem hiszed, hogy Jézus az Isten fia. És hogy Jézus maga is Isten. Tegyük fel, hogy kinyitom a Bibliát, és elolvasok néhány szöveget, amelyek azt jelzik, hogy Jézus az Isten fia. Ezt válaszolnád-e? Szüleim buddhisták voltak, akik mindig buddhista templomba jártak. Az ő szüleik is buddhisták voltak. Én pedig most egyáltalán nem foglalkozom a változtatás gondolatával. Az a puszta tény, hogy valaki egy bizonyos vallásba beleszületett, kedves barátaim, még nem bizonyítja, hogy az az igazi egyház. Mi lesz akkor a legsötétebb dzsungelben élő pogányokkal? Amikor elmegyünk egy pogányhoz, és megpróbáljuk megmagyarázni neki Jézus dicsőségét és kegyelmét, és ő ezt mondja, várj csak egy kicsit. Nagyapám fejvadász volt. Az ő nagyapja is, sőt, nagyapám nagyapjának a nagyapja is fejvadász volt. Én akkor nem így válaszolnék neki. Hát, ha ez jó volt apádnak, jó lesz neked is. Ennél sokkal konkrétabban kell megindokolni egy adott egyházhoz való tartozásunkat. Egyesek azt mondták, azért vagyok tagja ennek vagy ennek az egyháznak, mert szeretem az oda járó embereket. De barátom, szeretheted a munkatársadat, munkahelyeden. Vajon ez azt jelenti, hogy pontosan egy ugyanazt hiszed, amit ők? Vásárolhatsz egy bizonyos üzletben, mert szereted az elárusítót. Ez azt jelenti, hogy elfogadsz és elhiszel mindent, amit ő szeret? Furcsa, ha valaki azért tagja egy bizonyos egyháznak, mert szereti az odajáró embereket. Nézzük meg a továbbiakat. Ha van kérdésed, kérlek, fogalmazd meg, és megkeressük az ígei választ.
1: De mindezek függvényében hogyan határozhatjuk meg az egyház fogalmát? Valóban megtudható, hogy a ma létező sok egyház közül melyik Isten igazi egyháza ezekben az utolsó napokban?
2: Sokan azért járnak a templomba, mert közel van a lakásukhoz. Könnyen megközelíthető. Nem kell messzire utazni, sőt, ha kocsival mennek, még benzint is megtakaríthatnak. Újra kérdezem. Elég ok ez, hogy a templom, az imaház közel van a lakásomhoz? Ha az egyes okok mélyére tekintünk, nem fogjuk azokat kielégítőnek találni? Bármely templomba, illetve gyülekezetbe való járás egyedüli okát az íge szerint a Timoteushoz írott Páli levél 3. fejezete 15. verse tárja elénk talán a legfrappánsabban. Az egész Bibliának ez a szövege határozza meg a legjobban azt, hogy mi az egyház. Pál így ír tanítványának, munkatársának, az ifjú Timoteusnak. De ha késném, hogy tudd meg, mi módon kell forgolódni az Isten egyházában, mely az élő Istennek egyháza, az igazságnak oszlopa és erőssége. 1 Timoteus 3.15. Az egyház legyen tehát az igazság oszlopa, az igazság alapzata. Bármely gyülekezetbe, templomba járás kizárólagos oka nem lehet az, hogy szüleink is odajárnak, hogy a családunk odajár, hogy közel lakunk hozzá, hogy egész életünkben oda tartoztunk, hogy szeretjük az odajáró embereket, hanem az, hogy teljes szívből hisszük, hogy az az egyház híven követi a Szentírás minden tanítását. Ha az egyház, amelybe jársz, nem követi a Szentírást, akkor Isten azt akarja, hogy nagyon komolyan mérlegeld, vajon az igazi egyházba jársz-e? De kérdezheti valaki. Valóban megtudható, hogy a ma létező sok egyház közül melyik Isten igazi egyháza ezekben az utolsó napokban? Hát, kedves barátaim, Jézus megadta az alapelvet, amikor korának írástudóival és farizeusaival beszélgetett. És így mondja János 7.17-ben. Ha valaki cselekedni akarja az ő akaratát, vagyis az Atya akaratát, megismerheti e tudományról, vajon Istentől van-e, vagy én magamtól szólok. Kedveseim, ez a döntő dolog. Ha valaki Isten akaratát akarja cselekedni, fel fogja ismerni a tanítást, és kérdezlek, kész vagy-e cselekedni Isten akaratát? Mondtad-e ezt, Uram, én megnyitom szívemet előtted. Bármit megteszek, kész vagyok változtatni. Ha pedig nem vagy kész változtatni életedben, mikor Isten megmutatja az igazságot, akkor sajnos soha nem leszel képes megérteni az igazságot. Ha elégedett vagy azzal, ahol vagy, ha ragaszkodsz állásfoglalásodhoz, és ezt mondod, soha nem fogok változtatni. Amiben születtem, abban akarok meghalni. Hát tudod, kedves barátom, hogy kimondtad magad fölött a halálos ítéletet? Mert Isten törvénykönyve, a Szentírás azt mondja, hogy te és én bűnben születtünk. Na most, ha azt vallod, hogy te abba akarsz meghalni, amiben születtél, akkor magad kéred az ítéletet magad felett, hogy bűnben akarsz meghalni. És akkor lehetetlen, hogy valóban megismerd az igazságot. Ha megtudjuk, hogy minek a cselekvését akarja Isten az emberi szív mélyén, ott kell lennie a készségnek. Uram, ha változtatást jelent igazságot követése, kész vagyok azt a változtatást megtenni. Uram, ha ez életem újra rendezését jelenti, te igazíts el engem, mert követni akarlak. De mondhatná valaki, igazán biztos lehetsz abban, hogy mi az igazság? Tegyük fel, hogy megvan benned a készség, a nyitottságra. Tudhatod-e igazán, hogy mi az igazság? János 8.32-ben Jézus maga válaszolt erre a kérdésre, hogy mi az igazság. Mikor azt mondja, megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesz titeket. Jézus azt mondja, hogyha meg akarod tudni, mi az igazság, ha erre őszintén vágysz, ha kész vagy változtatni életeden, az Isten által megmutatott igazság szerint, akkor meg fogod ismerni az igazságot. Jézus azt mondja, hogy én ki fogom nyilatkoztatni neked az igazságot az én ígémben.
1: Kedves hallgatóink, hallgassunk meg egy énekszámot, utána beszélgetésünk folytatódik, kérjük, hogy közben is maradjanak a készülékek mellett.

0: Kedves hallgatóink, Önök a Reménység hangja rádiót hallgatják a 88,3 MHz-es frekvencián, a mikrofonnál László Varga Zoltán. Lépések az igazság útján című adásunkban Timis Balázsi Sándor állandó stúdió vendégünkkel beszélgetünk. Mai beszélgetésünk címe: keresztényként hogyan vélekedsz az egyházakról, hát a saját egyházadról. Ahhoz, hogy megértsük az egyház utolsó időben való létét és rendeltetését, talán jó lenne átszaladni az egyház korszakokon átívelő történelmén. Lenne mód erre a jelen előadás keretében?
1: Hát egy dolog biztos, hogy korszakokon át Istennek mindig volt egy egyháza. Még egyszer. A történelmi korszakokon át Istennek mindig volt egy egyháza. A világ sohasem maradt Istenről való bizonyságtevés nélkül. Mondhatja valaki, hát az egyház láthatatlan. Az egyház minden hitvalláson és felekezeteken belüli hűséges hívőkből tevődik össze. Az igaz, hogy Istennek minden egyházban vannak hűséges emberei. Feltétlenül vannak baptista, metodista, katolikus és pünkösdista keresztények is. Minden közösségben vannak olyan férfiak és nők, akik szeretik Jézus Krisztust. Ezt nevezhetjük Isten láthatatlan egyházának. De a hívők láthatatlan testületén kívül van egy látható egyház is. Így tanítja a Biblia. Istennek mindig volt egy látható kis csoportja, amely Isten akaratával összhangban élve tisztelte Istenét. Isten férfiakat és nőket hoz a hívők látható közösségéhez, akik becsületesek és a láthatatlan egyház hűséges részét képezik még. Vegyük elő Bibliánkat, és lapozzunk Mózes első könyve 26. fejezetének 5. verséhez. Ez a szöveg Ábrahámról szól, a hívők atyáról. A világ lakóinak többsége már abban az időben Isten ellen fordult. Ezért Isten elhívta Ábrahámot egy istentelen társadalom köréből, egy lelki család fejeként, amelyet Isten egyházának nevezhetnénk. Amikor a Szentírás Mózes első könyve 2. fejezet 25. versében Ábrahámot jellemzi, megadja Isten igaz mozgalmának alapjait. Hogy mondja? Mivel, hogy hallgata Ábrahám az én szavamra, és megtartotta a megtartandókat, parancsolataimat, rendeléseimet és törvényeimet. Isten igaz egyháza, kezdve Ábrahám korától, a hívők hűséges testülete azoké, akik megtartják Isten parancsolatait. Isten egyházát századokon át az jellemezte, hogy hűséges volt Istenhez. Gyakran mondják, hogy a sokaságban erő van. A Biblia szerint viszont Isten népe gyakran kisebbségben volt. Tény az, hogy Isten egyháza legtöbbször nem a tömege, hanem az Isten iránti hűsége miatt vált ismerté. Kedveseim, lapozzunk most Mózes 5. könyve 7. fejezetének 6 és 7 verséhez. Ha megkérném szerkesztő barátomat, hogy olvassa el ezt az íráshelyt. Mózes 5. könyve 7. fejezete 6 és 7 verse.
0: Mert az Úrnak a te Istenednek szent népe vagy te. Téged választott az Úr a te Istened, hogy saját népe légy neki minden nép közül a föld színén. Nem azért szeretett titeket az Úr, sem nem azért választott titeket, hogy minden népnél többen volnátok, mert ti minden népnél kevesebben vagytok. 5 Mózes 7, 6 és 7.
1: Köszönöm szépen. Isten azt mondta, hogy Izrael az ő különleges népe, és hogy a legkisebb minden nép közül. De ők megtartották Isten parancsolatait. Engedelmeskedtek Istennek. Amikor keresünk egy egyházat, kedves barátaim, nem azt kérdezzük, hogy melyik a legnagyobb templom. A bibliai történelem folyamán végig az igazi egyház gyakran nagyon-nagyon kicsi volt. Így tehát nem a nagyság, hanem a hűség jellemezte. Nem a nagy létszáma, hanem az Isten iránti hűsége. Viszont amikor Izrael, mint nemzet, eltávolodott Istentől, ő kihívott egy kis csoportot, mondja a Biblia. A történelem során végig, mikor egy nagyobb csoport nem töltötte be Isten szándékát, ő elhívott egy kisebb csoportot. Istennek így mindig volt egy népe. Olykor kevesen voltak, de ezt a hűséges népet arról ismerték, hogy megtartotta Isten parancsolatait. Ágeus próféta könyvének 1. fejezete 12. versében egy nevet találunk erre a kihívott csoportra. És meghallá a nép minden többi tagja, a protestáns fordítás szerint, az egész megmaradt nép, angolban a nép egész maradéka, az Úrnak, az ő Istenének szavát hallotta. Izrael eltávolodott Istentől, bálványokat kezdett imádni, és a pogányok szokásait gyakorolta. Isten ekkor kihívott belőlük egy kis csoportot, amelyet elnevezett maradéknak. A maradék szó azt jelenti, hogy a megmaradottak. Ez a maradék hűséges volt Istenhez. A Biblia azt mondja, hogy engedelmeskedett Isten szavának. Kedveseim, a korszakok során, a kezdettől Ábrahámig, majd Izrael népéig, Istennek mindig volt egy látható egyháza. Amikor pedig Izrael elfordult Isten eredeti tervétől, az Úr kihívott egy maradékot. Kihívott Izraelből egy népet, akik készen voltak Jézus fogadására, amikor először jött földünkre. Ők lettek az új testamentumi egyház magja. Ez az egyház egy ideig hűséges volt, de amikor kezdett Istentől eltávolodni, Isten ismét kihívott egy maradékot, mondja a Biblia. Most lapozzunk Róma 1.15 verséhez. Eképpen azért most is van maradék a kegyelemből való választás szerint. Pál azt mondja, hogy van maradék, vannak hűségesek, vannak igazak, vannak olyanok, akik ma is hűségesek maradnak Istenhez. Kedveseim, összegezzük most a történelmet. Ábrahám korában volt egy csoport, amely engedelmeskedett Isten parancsolatainak. Ez a csoport, amelyet Isten kihívott,

0: keresztény egyház kezdett hanyatlani. Volt köztük egy engedelmes maradék, és ha a Biblia szerint mindig volt maradék, amely engedelmeskedett Isten parancsolatainak, minden bizonnyal ma is kell lennie egy maradéknak. Hol van ez a maradék, amely most is híven követi Isten parancsolatait? Meg lehet-e őket találni? Beszél-e a Jelenések könyve egy ilyen maradékról? Igen. Barátaim, beszél. Jelenések könyvének az alapeszméje az, hogy a Föld történelmének utolsó napjaiban lesz Istennek egy maradéka, egy kihívott csoport, egy olyan csoport, amely hű lesz Istenhez, bármibe is kerülne hűsége.
1: Összegzésként örömmel vennénk, ha rámutatna a Biblia azon könyvére, amely különös módon meghatározza az igaz egyház miben létét és annak jellegzetességeit. Mi a magyarázat a maradék fogalmát illetően, valamint a korunkra jellemző maradék egyházat illetően?
0: Hát kérlek, hogy lapozzunk most Jelenések könyve 12. fejezetének 17. verséhez. János ebben a fejezetben leírja az utolsó idők maradékának azonosító jellemvonásait. Egy Isten által megjövendölt népet jellemez itt az író, amely hűségét engedelmességgel bizonyítja. Hogy olvassuk? Megharagúvék azért a sárkány az asszonyra. Az asszony a proféciákban az egyházat jelenti. A tiszta, erkölcsi asszony Isten igaz egyházát. A megromlott erkölcsi asszony a bukott egyházat. Megharagúvék azért a sárkány az asszonyra, és elméne, hogy hadakozzék egyebekkel az ő magvából valókkal. Találkozunk-e tehát ismét a maradékkal? Igen. Láttuk-e a maradékok végig a történelemben? Igen. Volt-e Istennek mindig maradéka? Igen. Figyeljük meg a hangsúlyt. A sárkány elméne, hogy hadakozzék az ő magvából valókkal, vagyis az ő magvának maradékával, az Isten parancsolatainak megőrzőivel, és akiknél vala a Jézus Krisztus bizonyságtétele. Kedveseim, szeretnétek megtalálni Isten mai maradék népét? Azokat, akik Jézus iránti mélységes szeretetből és Golgotai áldozatának elfogadásaként megtartják Isten parancsolatait. A Jelenések könyve három alkalommal jellemzi Isten utolsó napi egyházát úgy, hogy megtartja Isten parancsolatait, Jelenés 14-12, s hozzáteszi, itt van a szenteknek békességes tűrése. Az a kifejezés, hogy békességes tűrés, kitartást jelent. Itt van a szentek békességes tűrése. Itt, aki megtartják Isten parancsolatait és a Jézus hitét. Isten népe, a maradék, az utolsó napokban megtartja Isten minden parancsolatát, beleértve a negyedik parancsolat szombatját is. Egyetlen olyan egyház sem lehet a mai maradék, amely nem tartja meg a bibliai szombatot. Ez elvitathatatlan. Taníthat jó dolgot.

okat, használhatja a Bibliát, és segítheti az embereket Jézus Krisztus megtalálásában. De nem Isten maradék egyháza, mert a Szentírás szerint Isten maradék egyháza ma Isten parancsolatainak megőrző egyháza. Azt kérdezitek, hol van ez az igazi egyház? Jelenés 14.12 válaszol. Itt van a szenteknek békességes tűrése, akik kitartóak a hitben, itt, akik megtartják az Isten parancsolatait. Ha tehát keresitek Isten egyházát ebben a városban, úgy, mint az előző előadásban már címet is megadtunk nektek, keressetek egy olyan egyházat, amely Jézus Krisztus iránti szeretetből azt tanítja, beleértve az engedelmességbe, az Isten parancsolatai iránti engedelmességet, és beleértve a szombat parancsolatát is. Nem tette Isten egyszerűvé a maradék megtalálását? Kedves barátom, Isten világos próbakövet adott, és Adám nékik szombataimat. Olvassuk az Ezékiel próféta könyvébe, hogy legyen jel köztem és ő közöttük, hogy megtudják, hogy én vagyok az Úr, az ő megszentelőjük. Nagyon egyszerűvé tette a dolgot Isten, de az emberek bonyolultá akarják tenni. Valaki talán azt gondolja, hogy mit számít, megtartod-e a szombatot, vagy tanítod-e ma Isten parancsolatait? De mit mond a Bibliát? Lapozzunk a Jelenések könyve 22. fejezete 14. verséhez. Boldogok, akik megtartják az ő parancsolatait, beleértve a szombat parancsolatát, hogy joguk legyen az életnek fájához, és bemehessenek a kapukon a városba. Azok az emberek, akiket Jézus Krisztus megváltott, kegyelméből bűneiktől megtisztított, iránta való szeretetből megtartják parancsolatait, és ezért beléphetnek a kapukon abba a városba. Igen, barátaim, a Biblia egy próbakövet ad nekünk. Szombat ünneplő-e az az egyház, ahová jársz? Olyan egyház-e, amely tanítja az engedelmesség szükségességét? A Biblia azt mondja, hogy van egy másik jellemvonás is. Nézzük csak meg, Jelenés 12.17-ben. Megharagúvék azért a sárkány az asszonyra, és elméne, hogy hadakozzék egyebekkel az ő magvából valókkal, az Isten parancsolatainak megőrzével, és akiknél vala a Jézus Krisztus bizonyságtétele. Isten igazi egyháza tehát, a maradék, megtartja Isten parancsolatait, és van nála még valami, a Jézus Krisztus bizonyságtétele. A bizonyságtétel szó, a tanúságtétel szó,

0: lelke. Nem szűnt meg az Ótestamentum végén. Nem. Istennek minden időben voltak elhívott prófétái. Isten igazi mozgalmát az utolsó napokban két jellemvonással lehet azonosítani. Megtartja Isten minden parancsolatát, benne a bibliai szombat negyedik parancsolatát, és a másik jellem tulajdonsága a prófétaság ajándékának eligazítását követi. Hol van ma egy ilyen mozgalom? E kettős jellemvonás tükröző mozgalom. Isten parancsolatainak megtartása és a prófétaság ajándékának jelenléte. Ezekről fogunk az elkövetkezendőkben értekezni. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Istennek szeretete, a Szentléleknek közössége legyen és maradjon veletek mind örökké. Amen.
1: Kedves lelkész úr, köszönjük ezeket a gondolatébresztő szavakat. Reméljük, hogy ezáltal kedves hallgatóink is mélyebben elgondolkoznak a beszélgetés címeként feltett kérdésen. Keresztényként hogyan vélekedsz az egyházakról, hát a saját egyházadról? Ezt a kérdést sokféle szempontból lehet nézni, de ha egészen egyenesen, őszintén kezeljük ezt a kérdést, egyetlen szempont dönti el, hogy melyik a helyes válasz. Ez pedig a reformátorok által hangoztatott sola scriptura, egyedül a Biblia elve. Egyedül a Biblia az, amelyhez mérve felbecsülhetjük, hogy melyik az az egyház, amelyik valóban az igazság útján irányítja lépteinket. Megköszönjük még egyszer a megjelenést, a mai gondolatokat, várjuk szeretettel a jövő héten, és utolsó kérdésként megtudhatnánk, hogy mi lesz a jövő heti téma címe.
0: A jövő heti témánknak címe a 22. előadás, egyház, melyet közvetlenül Isten hozott létre.
1: Nagyon érdekes ez a cím is, az előbbi ez hasonlóan figyelemfelkeltő. Azért, hogy a válaszról megismerkedjünk, várjuk Önöket mához egy hét múlva adásunkban. Addig is, Isten Önökkel, a viszonthallásra.
2: 91. Zsoltár. Aki a felségesnek rejtekében lakozik, a mindenhatónak árnyékában nyugszik az. Azt mondom az Úrnak, én oltalmam, váram, Istenem, ő benne bízom. Mert ő szabadít meg téged a madarásznak tőréből, a veszedelmes dögvésztől. Tollaival fedez be téged, és szárnyai alatt lészen oltalmad, pajzs és páncél az ő hűsége. Nem félhetsz az éjszakai ijesztéstől, a repülő nyíltól nappal, a dögvésztől, amely a homályban jár, a döghaláltól, amely délben pusztít. Elesnek mellőled ezeren, és jobb kezed felől tízezeren, és hozzád nem is közelít. Bizony, szemeiddel nézed, és meglátod a gonoszoknak megbüntetését. Mert azt mondtad te, az Úr az én oltalmam, a felségest választottad a te hajlékoddá. Nem illett téged a veszedelem, és csapás nem közelget a sátorodhoz. Mert az ő angyalainak parancsolt felőled, hogy őrizzenek téged minden utadban. Kézen hordoznak téged, hogy meg ne üssed lábadat a kőbe. Oroszlánon és áspis kígyón jársz, megtaposod az oroszlán kölyköt és a sárkányt. Mivel, hogy ragaszkodik hozzám, megszabadítom őt, felmagasztalom őt, mert ismeri az én nevemet. Segítségül hív engem, ezért meghallgatom őt, vele vagyok háborúságában, megmentem és megdicsőítem őt. Hosszú élettel elégítem meg őt, és megmutatom néki az én szavamat.

19. Zsoltár. Az éneklő mesternek Dávid Zsoltára. Az egek beszélik Isten dicsőségét, és kezeinek munkáját hirdeti az égboltozat. Nap napnak mond beszédet, éj éjnek ad jelentést. Nem olyan szó, sem olyan beszéd, amelynek hangja nem hallható. Szózatuk kihat az egész földre, és a világ végére az ő mondásuk. A napnak csinált bennük sátort. Olyan ez, mint egy vőlegény, aki az ő ágyas házából jő ki, örvend, mint egy hős, hogy futhatja a pályát. Kijövetele az ég egyik szélétől, és forgása a másik széléig, és nincs semmi, ami elrejtőzhetnék hevétől. Az Úrnak törvénye tökéletes, megeleveníti a lelket, az Úrnak bizonyságtétele biztos, bölcsé teszi az együgyűt. Az Úrnak rendelései helyesek, megvidámítják a szívet. Az Úrnak parancsolata világos, megvilágosítja a szemeket. Az Úrnak félelme tiszta, megáll mindörökké. Az Úrnak ítéletei változhatatlanok, és mindenestől fogva igazságosak. Kívánatosabbak az aranynál, még a sok színaranynál is, és édesebbek a méznél, még a színméznél is. Szolgádat is intik azok, aki megtartja azokat, nagy jutalma van. Kiveheti észre a tévedéseket? Titkos bűnöktől tisztíts meg engemet. Tarts távol a te szolgádat a szándékosoktól, ne uralkodjanak rajtam. Akkor ártatlan leszek, és tiszta leszek sok vétektől. Legyenek kedvedre valók szájam mondásai, és az én szívem gondolatai előtted legyenek, ó Uram, kősziklám, és...

0: kör.
1: Köszönti a kedves hallgatót Magó Zsolt és Csergezán Bernád. A Családi Kör igyekszik hétről hétre gondolatokat, ötleteket adni azért, hogy a családi életünk, a házas életünk minél szebb, sikeresebb, áldottabb legyen. Hiszen nem csak a fizikai életünkben, a hétköznapi életünkben, nem csak a lelki életünkben jut nagyon nagy szerep a különböző döntéseknek, hanem ugyanez a helyzet életünknek ezen a területén, amely a családi életet foglalja magába. A házasság is egy választás, egy döntés. Nem egy döntésnek az eredménye, amire gondolunk, hogy döntöttem a feleségem vagy a férjem mellett, hanem mindennapok apró döntései határozzák meg. És ezek a döntések meghatározzák nem csak az aznapi eseményeknek a folyását, nem csak az aznapi érzéseinket, örömeinket, hanem befolyásolják hosszú távon családi életünket, a jövőnket. Hiszen, hogyha az aznapi döntéseket lehet pillanatnyilag egy kicsit igazítani, megbocsátani, de hosszú távon ezeknek a döntéseknek a következményei elő vagy utóbb összegyűlnek. Bárhová tekintünk, amikor a családokat vizsgáljuk meg és próbálunk meg példaképet találni, hogy hogyan is éljünk mi is szebben, észrevesszük azt, hogy a családi életek körülöttünk, úgy, ahogy a miénk is, nem épp olyan rózsaszínű, mint ahogy mi azt először látni szeretnénk, vagy elképzeljük. Vajon mi történt, vagy mi történik a házas élettel, hogy ez a rózsaszín szép álom, amelyre készülünk a házasságkötés előtt, olyan keveset tart?
2: Nem egyszerű válaszolni erre a kérdésre, hiszen több ok létezik, ami kiváltja ezt a helyzetet. Egy családi tanácsos előtt állnak, és a feleség megszólal és kezdi mondani a tanácsosnak, hogy mi a helyzet. Többek között a nő azt mondja, a mi családunk nagyon hasonlít egy olyan helyzethez, amikor a lakásban a takarítás nagyon felszínes, vagy nem is létezik. Ahelyett, hogy összeseperjük a szemetet, felvegyük szemét merőre, és eltávolítsuk a lakásból, lassan beseperjük a nagy szőnyeg alá, és idővel annyira felgyűlt, és annyira régi, hogy most már nagyon csúnyán érzik, és ez már megrontja azt a légkört, aminek kellene örvendjünk a lakásunkban. Igen, nagyon sok családban ez a helyzet. Hátrányban maradott a család, a családi élet, és hogyha voltak kis problémák, ezeket besepertük a nagy szőnyeg alá, és most pedig már csúnyán érzik mindaz, amit besepertünk a szőnyeg alá. Ezért annyira lényeges elsőbbségben részesíteni a családi életet minden előtt, hiszen hogyha ezt elhanyagoljuk, a mi életünk rossz irányban fog haladni, és mindazt, amit tenni fogunk, nem éri el a célt, azt a célt, hogy boldogak legyünk, és hogy a régi álmak azok beteljesedjenek a mi családi életünkben. Legtöbbször férj és a feleség nem értik meg egymást. Így történt ebben a helyzetben is, amelyről beszélek. Feleség megemlíti, látod, én oly sokszor akartam valamit javítani a házasságunkon. Majd erre megszólal a férj, és azt mondja, persze, amikor javítani akartál a házasságon, mindig kritizáltál engem. És már is a tűz újra kigyúlt, és robbanás előtt állt az egész beszélgetés. Szeretném, hogyha a téma felvetése alatt figyelmesen tekintenünk minden egyes részletet, azért, hogy tényleg valami változon a mi házassági életünkben.
1: Érdekes, hogy nem csak ebben a családban, hanem hiszem azt, hogy minden családban létezik ez a vágy, hogy lépéseket tegyenek a légkörnek a minél szebbé tételéhez. Azonban rá kell jöjjünk arra, hogy nem mindig a legjobb, a legmegfelelőbb döntéseket hozzuk. A Biblia beszél arról, hogy az élet minden területén nekünk mindenek előtt akarni kell, és választanunk kell a jót. Azonban ez lehet, hogy nem is olyan egyszerű. Ezért próbáljunk meg segíteni olyan egyszerű döntések meghozatalában, amelyek hiszem az, hogy a tapasztalat által is segíthetnek kedves hallgatóinknak, hogy ezeket a lépéseket megtéve egy boldog, szép család életet éljenek. Talán az első legfontosabb döntés ebben a rohanó társadalomban, amikor annyi fontos teendőnk van, hogy válasszuk azt, hogy az első helyre a családunkat helyezzük. Hogyha ezt valaki eldönti, hogyan tudna ehhez megfelelő lépéseket tenni?
2: Nagyon sokszor a család válsági helyzetben jut, mivel a házastársak nem hoznak olyan döntéseket az életben, amelyek bölcs módon változtassanak valamit pozitív módon az ő kapcsolatukban. Nagyon sokszor válságba jut a családi élet azért, mert a házastársak nem fektetnek be elegendő energiát, időt, azért, hogy első helyet foglalja el a házassági kapcsolat az ők életükben. Lehet, hogy néhány kérdést fel kellene tegyen minden házaspár. Mikor volt az az alkalom, mikor volt az az idő, amikor mind a ketten, mintha első szerettetek volna lenni a megbocsátásban, vagy a bocsánat kérésben. Mikor volt az, amikor mind a ketten elsők akartatok lenni éjszaka, amikor sírt a gyerek? Vagy mikor volt az, amikor mosogatásról volt szó, és mind a ketten elsők szerettetek volna lenni, vagy amikor a szemetet kellett elvinni, vagy sok más ilyen példa. És még van egy utolsó kérdésem ide. Mikor volt az, amikor elsőként szerettetek volna imádkozni, és felkértétek a másikat, drágám, gyere imádkozzunk ezért a helyzetért, hogy Isten hozzon megoldást erre a helyzetre. Meg kell említsem itt, hogy a kezdetek kezdetétől Isten, amikor a házassági kapcsolatra gondolt, egy hosszú tartamra, egy hosszú időre tervezte a házassági kapcsolatot, és egy olyan kapcsolat, amely egy férfi és egy nő között történik. És ez az, amit mi házasságnak nevezünk, és ez az, ami még létezik ezen a földön a sok meghamisított felfogás között és gyakorlat között. Amit még megemlítenék az, hogy a mai adásunknak létezik néhány objektívje. Az első az, hogy teljes szívből higgyük, hogy Isten teremtette a házasságot, és hogy a férj és a feleség kapcsolatának értéke van Isten előtt. Egy második objektíve az, hogy időnként kiértékelni kell a házassági életet, és a harmadik az, hogy minden család keresne egy kulcs bibliaverset az ő házassági életére, ami nagyon jól találna, vagy amiután vágyik a két házaspár. Hogyha ezek megvalósulnak, akkor elértük a célt, és nem volt hiába való ez az előadás ez alkalommal sem.

0: A Szentírás az élet minden területére igyekszik tanácsolni bennünket, az élet nehézségei közepette pedig bátorítani, vagy újabb és újabb célkitűzéseket adni számunkra. A családi életben melyik lenne egy olyan bibliai gondolat, amely által megérthetjük ezeknek a bibliai céloknak a szerepét, majd pedig a megvalósulásához szükséges lépéseknek a megtételét?
1: A Rómabélekhez írt levélben a 12. fejezetben, az első és a második versben találunk egy ilyen ígét. Kérlek azért titeket, atyánfiai, az Istennek irgalmasságára, hogy szánjátok oda a ti testeiteket élő, szent és Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos tiszteleteteket. És ne szabjátok magatokat a világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata.
0: Ha ezt a Biblia verset vesszük példának, akkor a következő lépésben mit tehet egy család, amikor kiválasztotta ezt a szöveget, hogy ennek a gondolatát elsajátítva ezekhez mérjék az ő életüket?
1: Ebben az ígében megtalálunk legalább két gondolatot. Az első az, amikor azt mondja az apostol, hogy szánjátok oda a ti testeteket élő, szent és Istennek kedves áldozatul. Ugyanakkor ott van a második gondolat, amelyik azt mondja, ne szabjátok magatokat e világhoz. És hogyha szeretnük, hogy ez megvalósuljon a mi életünkben, családi életünkben, akkor nagyon szükséges figyelembe venni azt a tanácsot, amely ezután következik. Hanem változzatok el a ti elméteknek megújulása által. Tehát megváltozni, másképp gondolkozni, másképp helyezni sorrendbe a dolgokat a családban, ez magába foglalja azt a megújulást, amelyre szüksége van minden családnak, minden házaspárnak. És ha ezt megvalósítsuk, akkor elkezdődött az az új szakasza, az életnek új szakasza, amely után vágyik minden házaspár és minden család.
0: Két kifejezést emeltünk ki a Biblia szövegből, amelyből az egyik az elméteknek megújulása által. Milyen ismeretekre van szükség, és milyen lépéseket kell megtennünk azért, hogy ezt a bibliai kifejezést meg tudjuk érteni, majd pedig alkalmazni tudjuk?
1: Hát először csak az ígéhez fordulva, ismernünk kell azt, hogy mi jellemzi ezt a világot és ennek a világnak szokásait. Ha pedig ismerjük ezeket a jellemzőket, akkor azonnal keresnünk kell az új életnek jellemzőit, úgy, ahogy a Szentírásban olvassuk, hogy szükséges az újjászületés, és az újjászületés magába foglalja az elmének megújulását is. Amikor teljesen másképp gondolkozok, ha mostanig önző voltam, kész vagyok a másiknak megadni az elsőbséget. Kész vagyok neki segíteni, kész vagyok feláldozni életemet, kész vagyok annyi mindent tenni azért, akit szeretek, akivel életem összekötöttem, akivel együtt akarok haladni ebben az életben, és miért csak ebben az életben, miért ne az örök életben is szeretném, hogy együtt legyek vele. Sőt, az íge csak itt a Rómabeliekhez írt levélben megadja a választ, hogy hogy néz ki a megújult elme. És ezt a 12. fejezet 10. versében találjuk meg. Atyafiúi szeretettel egymás iránt gyöngédek, a tiszteletadásban egymást megelőzők legyetek. Íme milyen szépen néhány szóban megfogalmazza a 10. vers, hogy hogyan néz ki a megújult elme. Itt van az a két nagy része a személyes életnek, a családi életnek, a társadalmi életnek, amelyet figyelembe kell vegyünk. Egymás iránt gyöngédek legyünk, és ebből származik a következő gondolat, tiszteletadásban egymást megelőzők legyetek.
0: Szépek ezek a bibliai képek, mércék, tanácsok, amelyet a család elé helyez, de biztos vagyok, hogy a második gondolat nem véletlenül van kihangsúlyozva, hogy ne szabjuk magunkat e világhoz. Akarva akaratlanul a világ befolyása alatt élünk. Mit tehetnénk annak érdekében, hogy ezek a tényleg értékes bibliai tanácsok a világi szokásokkal ellentétben előtérbe kerüljenek otthoni életünkben?
1: Vegyük figyelembe a 10. verset. Annyira egyszerű. De ha gyakorlatilag szeretnék egy kicsit felbontani ezt a gondolatot, akkor meg kell figyeljük, milyennek a világnak a filozófiája. Ebben a világban legtöbbször halljuk ezt a kijelentést. Az én szükségleteim a legfontosabbak. Azt, amit én érzek, azt te nem érzed. Ha engem megértenél, neked is jobban lenne dolgod. Más lenne a te sorsod. Szeretném, hogy az első legyek. Szeretném, hogyha elfogadnál engem így, amilyen vagyok. Én úgy szeretem, hogy első legyek. A világ filozófiája ugyan magába foglalja ezt is, hogyha a dolog nem megy, akkor elválunk, és egyszerű. Mindenki követi az ő útját. Ha pedig ezen az úton haladunk, akkor a következmények is vele járnak. Hogyha beszéltünk a megbocsátásról, a világnak filozófiája azt várja el, hogy a másik jöjjön, ő kérjen bocsánatot, aztán majd én meglátom, hogyha megbocsátok neki, vagy nem. Hogyha a szeretetről van szó, akkor feltételhez kötöm a szeretetet. Ha így, ha pedig ezt megteszed, akkor én szeretlek, ezt fogom tenni. De ott van a ha, a feltétel. És a világ képe szerint nem lehet beszélni a áldozatról, nincs helye a szolgálatnak, ezek teljesen eltűnnek. Nem beszélhetünk a türelemről, mert ebben a világban mindenki elveszítette türelmét. Ezért annyira fontos, hogy ne szabja senki se magát e világhoz. És annyival fontosabb, amikor a családi életről beszélünk. Ha ezt megtanultuk személyesen, akkor behozzuk a családban, és a családi életben örömöt vált ki, és helyet hagy Istennek és az isteni lelkületnek.
0: Ezzel ellentétben a bibliai kép sokkal szebb, és sokkal inkább vágyunk arra, hogy mindez megvalósuljon. Ezeknek a bibliai képeknek, amelyet tanácsként említ a Szentírás, hogy milyen kell legyen annak a családnak az élete, amelyben már megszületett a vágy a változásra, hogy a hibákat, a nézeteltéréseket ne a szőnyeg alá seperék, hanem megoldásokat keressenek. Milyen formában jelenik meg ez a változás, a megváltozott életnek a hatása?
1: Nem tehetem, hogy ne említsem meg újra a 10. verset a 2. fejezetből, amikor azt mondja az apostol, hogy atyafiúi szeretettel egymás iránt gyöngédek, a tiszteletadásban egymást megelőzők legyetek. Itt látjuk pont azt az ellentétes képet, amelyet megfigyeltünk visszamenőleg néhány pillanattal, a világnak, a világ filozófiájának képét. Hogyha szeretnük megtekinteni ezt a képet, akkor az első szó, amelyet megemlíthetünk, a megbocsátás. Ez az a szó, amelyet Jézus kimondott a kereszten, amikor kifejezte különleges módon szeretetét a bűnös ember iránt. Amikor imádkozott, atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekesznek. A családban egy fontos helyet foglal el a megbocsátás, akkor, amikor egy megváltozott életről van szó, egy megváltozott elméről van szó. Helyet talál az együttérzés, helyet talál a feltétel nélküli szeretet, helyet talál a családi kapcsolatban, a házassági kapcsolatban a kölcsönös bízalom, azaz öröm az Úrban, aminek hatása van a családi élet kapcsolatában is. A derűlátás, megemlíthetjük a türelmet, az áldozatot, a szolgálatot. Milyen szép az, amikor szeretetben szolgálják kölcsönösen egymást a házas felek, amikor egyik még ki sem mondta azt, amire szüksége lenne, és a másik már is teszi, már is gyakorlatban helyezi azt, amire szüksége van annak a személynek, amelyet teljes szívből szeret. Hogyha ezek léteznek a családban, akkor arról a házasságról beszélünk, vagy egy olyan típusú házasságról beszélünk, amelyben maga Jézus megtalálta helyét, és Jézus az, aki a fő helyet elfoglalja ebben a családban.
0: Mai műsorunkban igyekeztünk minél inkább kihangsúlyozni, hogy a döntésünknek milyen fontos szerep jut. Akkor, amikor a vágyódás után a házas felek eljutottak oda, hogy meghozzák a döntést, akkor talán egy gyakorlati lépés következik, hogy egy beszélgetésnek kell történnie a férj és a feleség között. Biztos, hogy ez elengedhetetlen. Miért van olyan nagy szükség erre a beszélgetésre, és hogyan határozhatnák meg együtt ezeket a lépéseket, amelyeket együtt szeretnének megtenni a családjuk életének felfrissítéséért?
1: Ismerjük ezt a kifejezést, az elmélet, de a gyakorlat. Minden szép, meg lehet hallgatni, még bollintani is lehet, hogy ez így van, de amíg nem kezdtük el a gyakorlati oldalát, addig nem létezik eredmény, nem létezik áldás. Hogyan tehetik meg ezt a családok? Nagyon egyszerű. Először is, hogyha az ígét megnyitjuk, és elolvassuk azt, amit közösen elolvastunk a Róma beliekhez írt levélből, a 12. fejezetből, az első és a második verset, és imádságos lelkülettel elgondolkozunk, akkor feltesszük a kérdést, és nem más a kérdés, mint az, milyen a mi házasságunk, vajon szereti-e Isten a mi házasságunkat, örvend-e Isten a mi házasságunknak, dicsőíti a mi házasságunk az ő szent nevét, és hogyha megtaláljuk a választ erre a kérdésre, nem téves, hogyha le is jegyezzük, egy naplót nyitunk, és rendszeresen próbáljuk jegyezni azt, amit gyakorlatilag elkezdtünk. Megemlítettem visszamenőleg néhány célkitűzést, mint például a megbocsátás, az együttérzés, a feltétel nélküli szeretet, kölcsönös bízalom, öröm, derülátás, türelem, áldozat, szolgálat. Ezeket lehet osztályozni 1-10-ig mindegyiket, elbeszélgetve a férj és a feleség majd feljegyezheti. A megbocsátás, hogy jelölhetjük be? 1-es, 2-es, 7-es vagy 10-es, és így tovább. Ugyanúgy az együttérzéssel, ugyanúgy a feltétel nélküli szeretettel, addig, amíg eljutunk az utolsóig, a szolgálatig. Hogyha pedig ez a kép elég jól néz ki, akkor se ne bizakodjunk el, hanem imádságos lelkülettel jöjjünk Isten elő, és kérjük őt, hogy őrizze meg ezt a lelkületet családunkban, és vezesse életünket győzelemre, hiszen ez a célja minden személynek, ez a célja minden családnak. Ha pedig eljutottunk a győzelemre, akkor a Szentírásnak ígérete az, hogy meg fogjuk látni őt jönni az égnek felhőjén, és a legszebb dolog, amely megvalósulhat azon a napon, hogy úgy a férj, mint a feleség ott legyenek azon a napon. Egyik sem hiányozzék.
0: Köszönöm szépen, és hogyha vágyunk arra, hogy szépen, boldogan éljünk, tegyük meg az első lépést, tegyük a családot az első helyre, és hogyha erről elbeszélgetünk, akkor hiszem, hogy a következő lépések már sokkal könnyebben fognak menni. Kívánunk egy kellemes délutánt. Viszont halásra!

24. Zsoltár, Dávid Zsoltára. Az Úré a föld és annak teljessége, a föld kereksége és annak lakosai, mert ő alapította azt a tengereken és a folyókon megerősítette. Kicsoda megy fel az Úr hegyére, és kicsoda áll meg az ő szent helyén? Az ártatlan kezű és tiszta szívű, aki nem adja lelkét hiába valóságra, és nem esküszik meg csalátságra. Áldást nyer az Úrtól, és igazságot az üdvösség Istenétől. Ilyen az őt keresők nemzetsége, a Jákob nemzetsége, akik a te orcádat keresik. Ti kapuk, emeljétek fel fejeiteket, és emelkedjetek fel, ti örökkévaló ajtók, hadd menjen be a dicsőség királya. Kicsoda ez a dicsőség királya? Az erős és hatalmas Úr, az erős hadakozó Úr. Ti kapuk, emeljétek fel fejeiteket, és emelkedjetek fel örökkévaló ajtók, hadd menjen be a dicsőség királya. Kicsoda ez a dicsőség királya? A seregek ura, ő a dicsőség.

94. Zsoltár. Uram, bosszúállásnak Istene, jelenj meg! Emelkedjél fel te, földnek bírája, fizes meg a kevélyeknek! A hitetlenek, Uram, meddig még, meddig örvendeznek még a hitetlenek? Piszkolódnak, keményen szólnak, kérkednek mindnyájan a hamisság cselekedői. A te népedet, Uram, tapossák és nyomorgatják a te örökségedet. Az özvegyet és jövevényt megölik, az árvákat is folytogatják, és ezt mondják, nem látja az Úr, és nem veszi észre a Jákób istene. Eszméljetek, ti bolondok, a nép között, és ti balgatagok, mikor tértek eszetekre? Aki a fület plántálta, avagy nem hallé, és aki a szemet formálta, avagy nem láté, aki megfeddi a népeket, avagy nem fenyíté meg, ő, aki az embert tudományra tanítja, az Úr tudja az embernek gondolatait, hogy azok hiába valók. Boldog ember az, akit te megfeddesz, Uram, és akit megtanítasz a te törvényedre, hogy nyugalmat adjanak a veszedelem napján, míg megásták a vermet a hitetlennek. Bizony nem veti el az Úr az ő népét, és el nem hagyja az ő örökségét. Mert igazságra fordul vissza az ítélet, és utána mennek mind az igaz szívűek. Kicsoda támad fel én mellettem a gonoszok ellen? Kicsoda áll mellém a hamisság cselekedők ellen? Ha az Úr nem lett volna segítségül nékem, már-már ott lakoznék lelkem a csendességben. Mikor azt mondtam, az én lábam eliszamodott, a te kegyelmed, Uram, megtámogatott engem. Mikor megsokasodtak bennem az én aggódásaim, a te vigasztalásaid megvidámították az én lelkemet. Van-e köze te hozzád a hamisság székének, amely nyomorúságot szerez törvény színe alatt? Egybe gyülekeznek az igazak lelke ellen, és elkárhoztatják az ártatlannak vérét. De kőváram lőn én nékem az Úr, és az én Istenem az én oltalmamnak kősziklája. És visszafordítja reájok az ő álnokságukat, és az ő gonoszságukkal veszti el őket. Elveszti őket az Úr, a mi...

45. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Sosannimra, Kórá fiainak tanítása, ének a szerelmetesről. Fölbuzok szívem szép beszédre, mondom, művem a királynak szól, nyelvem gyors írónak tolla. Szebb, szebb vagy az ember fiainál, kedvesség ömled ez ajkaidon, azért áldott meg az Isten örökké. Közd derekadra kardodat vitéz, dicsőségedet és ékességedet, és ékességedben haladj diadallal az igazságért, a szelídségért és jogért, és rettenetesre tanítson meg téged a te jobb kezed. Nyilaid élesek, népek hullanak alád, a király ellenségeinek szívében. Trónod, ó Isten, örökké való, igazságnak pálcája, a te királyságodnak pálcája. Szereted az igazságot, gyűlölöd a gonoszságot, azért kent fel Isten a te Istened öröm olajával társaid fölé. Mirha, áloé, kasszia, illatú minden öltözeted, elefántcson palotából zeneszóval vidámítnak téged, királyok leányai a te ékességeid, jobb kezed felől királyné áll, ofíri aranyban, hall csak leány, nézd csak, hajtsd ide füledet, feledd el népedet és az atyád házát. Szépségedet a király kívánja, hiszen urad ő, hódolj hát néki. Tírus leánya is, a nép dúsai, ajándékkal hízelegnek néked. Csupa ékesség a király leánya bent, vont aranyból van a ruhája. Hímes öltözetben viszik a királyhoz, szüzek vonulnak utána, az ő társnői néket hozzák őket. Bevezetik őket örömmel, vígsággal, bemennek a király palotájába. Atyáid helyett fiaid lesznek, megteszed őket fejedelmekké mind az egész földön. Hadd hirdessem a te nevedet nemzedékről nemzedékre, örökkön örökké dicsérd.

75. Zsoltár. Az éneklő mesternek, az altasétra, Aszáf Zsoltára. Ének. Tisztelünk téged, ó Isten, tisztelünk, neved közel van, hirdetik csodatetteid. Ha megszabom a határidőt, én méltányosan ítélek. A föld és annak minden lakosa elcsügged, én erősítem meg annak oszlopait. A kérkedőknek azt mondom, ne kérkedjetek, és a gonoszoknak ne emeljetek szarvat. Ne emeljétek magasra szarvatokat, ne szóljatok megkeményedett nyakkal. Mert nem napkelettől, sem napnyugattól, és nem is a puszta felől támad a felmagasztalás. Hanem Isten a bíró, aki egyet megaláz, mást felmagasztal. Mert pohár van az Úr kezében, bortól pezseg, nedveltele, ha tölt belőle, még seprejét is issza, és szopja a föld minden gonosztevője. Én pedig hirdetem ezt mindörökké, és éneket mondok a Jákób istenének. És a gonoszoknak szarvait mind letördelem, az igaznak szarvai pedig felmagasztalom.

Zsoltárok könyve 111. fejezet, második vers. Nagyok az Úr cselekedetei, kívánatosak mindazoknak, akik gyönyörködnek bennük.

Köszöntöm kedves hallgatóinkat, Fejér Levente vagyok, és örvendek, hogy ma is velünk fognak legalább néhány percet rádiózni. Egy rövid zenei bevezető és egy énekszám elhangzása után adásunkat az Élő Ige, Élő Hit című rovattal fogjuk folytatni, amelyben ma Háló Sándor előadásában Máté evangéliumából fogjuk meghallgatni a 18. fejezet első részét. Az igerészlet után egy zenei pihenő következik, majd pedig az Évek, jelek, események című rovatunk, amelynek keretében a kereszténység legfontosabb személyiségeit mutatjuk be önöknek. Ma egy sorozat újabb személyiségét, Justinos egyházatját fogja bemutatni Nagy Beatrix munkatársunk. Műsorunk utolsó perceiben egy újabb énekszám fog elhangzani. Sok áldást, jó rádiózást kívánok!

Máté evangéliuma 18. fejezet. Abban az órában menének a tanítványok Jézushoz, mondván, vajon ki nagyobb a mennyeknek országában? És előhíván Jézus egy kis gyermeket, közzéjük állítja azt, és mondta, bizony mondom néktek, ha meg nem tértek, és olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek, semmiképpen nem mentek be a mennyeknek országába. Aki azért megalázza magát, mint ez a kisgyermek, az a nagyobb a mennyeknek országában. És aki egy ilyen kisgyermeket befogad az én nevemben, engem fogad be. Aki pedig megbotránkoztat egyet e kicsinyek közül, akik én bennem hisznek, jobb annak, hogy malomkövet kössenek a nyakára és a tenger mélységébe vessék. Jaj a világnak a botránkozások miatt, mert szükség, hogy botránkozások essenek, de jaj annak az embernek, aki által a botránkozás esik. Ha pedig a te kezed vagy a te lábad megbotránkoztat téged, vágd le azokat és vesd el magadtól, jobb néked az életre sántán vagy csonkán bemenned, hogy nem két kézzel vagy két lábbal vettetned az örök tűzre. És ha a te szemed botránkoztat meg téged, vájd ki azt, és vesd el magadtól. Jobb néked fél szemmel bemenned az életre, hogy nem két szemmel vettetned a gyehenna tüzére. Meglássátok, hogy eme kicsinyek közül egyet is meg ne utáljatok, mert mondom néktek, hogy az ő angyalaik a mennyekben mindenkor látják az én mennyei atyám orcáját. Mert az embernek fia azért jött, hogy megtartsa, ami elveszett. Mit gondoltok, ha valamely embernek 100 juha van, és egy azok közül eltévejedik, vajon a 99-et nem hagyja-e ott, és a hegyekre menvén nem keresi-e azt, amelyik eltévejedett? És ha történetesen megtalálja azt, bizony mondom néktek, inkább örvend azon, mint a 99-en, amely el nem tévejedett. Eképpen a ti mennyei atyátok sem akarja, hogy egy is elvesszen e kicsinyek közül. Ha pedig a te atyád fia vétkezik ellened, menj el, és dorgáld meg őt négy szem között. Ha hallgat rád, megnyerted a te atyád fiát. Ha pedig nem hallgat rád, védj magad mellé még egyet vagy kettőt, hogy két vagy három tanú vallomásával erősítessék minden szó. Ha azokra sem hallgat, mondd meg a gyülekezetnek, ha a gyülekezetre sem hallgat, legyen előtted olyan, mint a pogány és a vámszedő.

A második század derekán a kereszténység történetének egyik legfontosabb válaszútjához érkezett. A római birodalom művelt arisztokráciája és a görög-római filozófiai iskolák képviselői a názáreti mozgalmat barbár babonának, az alsóbb néposztályok veszedelmes és felforgató szektájának tekintették. A keresztényekre úgy tekintettek, mint tanulatlan rétegekre, akik elutasítják a birodalom kulturális és vallási alapjait. Ezt a mély szellemi szakadékot hidalta át Justinus, a korai egyház első nagy filozófusa és apologétája, aki bebizonyította, hogy a józan emberi ész és a krisztusi hit nem ellenségei, hanem szövetségesei egymásnak. Justinus Krisztus után 100 körül született a szamáriai Flávia Neapolisban, a mai Náblusz városában, jómódú pogány görög-római családban. Kiváló neveltetést kapott, és ifjú korától kezdve oldhatatlan szomjúsággal kereste a végső igazságot és a létezés értelmét. Sorra járt a kora leghíresebb filozófiai műhelyeit. Először a sztoikusoknál tanult, de csalódott, mert nem kapott választ Isten lényegére. Ezután a peripatetikusokhoz, majd a pütagoreuszokhoz szegődött, végül pedig a platonizmus elkötelezett hívévé vált, mert úgy érezte, a platóni eszmék közelebb viszik a szellemi valóság megismeréséhez. Életének sorsdöntő fordulata 30 éves kora körül következett be, amikor a tengerparton magányosan sétálva találkozott egy idős keresztény férfival. Ez az idős ember a proféták jövendőléseire irányította a figyelmét, és rámutatott, a filozófia csak keresi az igazságot, de a beteljesedést maga a megtestesült ige hozta el. Ez a beszélgetés, valamint a keresztény mártírok halálfélelem nélküli bátor helytállása végleg eloszlatta a kétségeit, és elvezette a megkeresztelkedéshez. Megtérése után Justinus nem vetette le a görög bölcselők jellegzetes köpenyét, a palliumot. Vallotta, hogy nem elhagyta a bölcseletet, hanem megtalálta az egyetlen igaz, csalhatatlan filozófiát. A birodalom szívébe, Rómába költözött, ahol magániskolát nyitott és nyilvános vitákban vette fel a harcot a pogány értelmiséggel, hogy megvédje a keresztényeket a koholt vádaktól. Legnagyobb és legtartósabb teológiai vívmánya a logosztan kidolgozása volt. Merészen kijelentette, hogy a görög gondolkodók, köztük Szókratész, Hérakleitosz vagy Platón, az emberiségben munkálkodó isteni logosz magvai révén már meglátták az igazság szikráit, még ha homályosan is. Ezzel létrehozta a világtörténelem első valódi kultúra szintézisét, nem söpörte le az antik civilizáció értékeit, hanem rámutatott, hogy minden tiszta emberi bölcsesség végső forrása Krisztus. Fennmaradt védőbeszédei az Antoninus Pius császárnak és a római szenátusnak címzett apomógiák, páratlan értékű dokumentumok. Ezekben maradt fenn a legkorábbi részletes leírás a II. Századi keresztségről, amellyel határozottan cáfolta a vádakat, miszerint a keresztények titkos kannibálok vagy vérfertőzők lennének. Életműve és jelleme mindazonáltal emberi korlátokat és hiányosságokat is tükrözött. Filozófiai képzettsége ellenére krisztológiája még kiforratlan volt. A platóni gondolkodás hatására a fiút, a logoszt bizonyos fokig az atya alá rendelte, ami a későbbi évszázadok teológiai vitáiban félreértésekhez vezetett. Emellett a zsidó Trifonnal folytatott híres párbeszédében megfogalmazott merev érvelése hozzájárult ahhoz a korai egyházi szemlélethez, amely elvitatta a zsidóság szövetségi folytonosságát, megágyazva a későbbi elutasító magatartásnak. Személyiségét tekintve pedig határozott harcias vitapartner volt. Éles és fölényes érvelése nem csak tisztelőket vonzott, hanem mély gyűlöletet is ébresztett riválisaiban, különösen a császárváros cinikus filozófusaiban. A történettudomány számára Justinus vértanúsága kivételesen megbízható adat. Halálának jegyzőkönyve az Acta Justini, hiteles római perirat. Krisztus után 165 körül Marcus Aurelius császársága idején egy sértett cinikus riválisa, Crescens feljelentette a hatóságoknál. Tanítványaival együtt bilincsbe verték, és Róma prefektusa Junius Rusticus elé állították. Amikor a bíró halállal fenyegette, ha nem mutat be áldozatot a császár szobra előtt, Justinus így felelt. Azt reméljük, hogy ha elszenvedjük a büntetést Urunkért, Jézus Krisztusért, üdvözülünk. A bírói ítélet után a városfalon kívül lefejezték őket. A későbbi kegyes hagyomány az alakját egyfajta univerzális, hibátlan bölcsként állította be, ám valódi nagysága a szellemi és emberi bátorságában állt.
Justinus volt az, aki felmerte emelni szavát a császárok előtt. Intellektuális méltóságot adott a keresztény tanításnak. Végül pedig a vérpadon bizonyította be, hogy filozófiája nem üres elmélet, hanem életre, halálra szóló elköteleződés.

Műsorunk végén munkatársaim nevében is megköszönöm figyelmüket, minden jót, sok áldást kívánok, a viszont hallásra.

81. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Gittitre, a Száfé. Örvendezzetek Istennek, a mi erősségünknek, újjongjatok a Jákób Istenének. Dalt zengjetek és dobot pergessetek, gyönyörű hárfát citerával együtt. Fújjatok kürtöt újholdra, holtöltekor, a mi ünnepünk napján. Mert végzett dolog ez Izraelnél, a Jákób Istenének rendelése. Bizonyságul tette ő a József nemzetségében, mikor kijött Egyiptom földje ellen, nyelvet hallékott, amit nem tudtam. Megszabadítottam a tehertől az ő vállát, kezei megmenekültek a kosártól. A nyomorúságban segítségül hívtál, és én megszabadítottalak téged, meghallgattalak téged a mennydörgésnek rejtekében, megpróbáltalak téged a versengésnek vizénél. Hallgass, én népem, hadd tegyek bizonyságot ellened. Ó, Izrael, ha te meghallgatnál engem! Ne legyen te nálad idegen Isten, és az idegen Isten előtt meg ne hajolj. Én, az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak Egyiptom földjéről, nyisd szét a te szádat, és betöltöm azt. De nem hallgatott népem az én szómra, és Izrael nem engedelmeskedett nékem. Ott hagytam azért őt szívüknek keménységében, hogy járjanak a maguk tanácsa szerint. Ó, ha az én népem hallgatna reám, és Izrael az én utaimon járna. Legott megaláznám ellenségeit, és szorongatói ellen fordítanám kezem. Az Úrnak gyűlölői hízelegnének néki, és örökkévaló lenne az ő idejük, és ő megelégítené őt java búzával, és sziklából folyó mézzel töltené.

Harmadik Zsoltár. Dávid Zsoltára, fia, Abszalom elől való futásakor. Uram, mennyire megsokasodtak ellenségeim, sokan vannak a reám támadók, sokan mondják az én lelkem felől, nincs számára segítség Istennél. De te, ó Uram, pajzsom vagy nékem, dicsőségem, az, aki felmagasztalja az én fejemet. Felszóval kiálték az Úrhoz, és ő meghallgata engemet az ő szentsége hegyéről. Én lefekszem és elalszom, felébredek, mert az Úr támogat engem. Nem félek sok ezernyi néptől sem, amely körös körül felállott ellenem. Kelj fel, Uram, tarts meg engem, Istenem, mert te verted arcul minden ellenségemet, a gonoszok fogait összetörted. Az Úré a szabadítás, legyen a te népeden a te áldásod.

Ézsaiás könyve 40. fejezet, 30 és 31. verse. Elfáradnak az ifjak és meglankadnak, megtántorodnak a legkülönbek is. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szányra kelnek, mint a saskesejük, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el.

0: Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a Keresztút vadását hallgathatják, ami a Speranza Remény TV stúdiójában készült.
1: Nagyon nagy szeretettel és Isten hozottal köszöntöm a kedves nézőket. Önök a Speranza Reménység Televízió Keresztút adását követik. Köszönöm, hogy immár a harmadik alkalommal is velünk tartanak, amikor a prófétasság ajándékáról elmélkedünk és beszélgetünk. Hogy mit is jelent ez a Biblia tanítása szerint? Hogy miért választotta a Jóisten ezt az eszközt arra, hogy kommunikáljon a bűnbe esett emberrel? És hogy milyen módon valósult meg ez a múltban? Gondolok itt a Jézus Krisztus előtti ószövetségi időkre, de milyen módon valósult meg Jézus után, és miért ne napjainkban is. A mai beszélgetésünknek a címe Ószövetségi proféták. Olvasom Istenek igéjét, amely alapigeként szolgál a mai beszélgetéshez, vezér gondolatként, a Krónikák második könyve 20. fejezet 20. verséből. Megáll a Jósafát, és mondta: halljátok meg szómat, Júda és Jeruzsálemben lakozók. Bízzatok az Úrban, a ti istenetekben, és megerősítettek. Bízzatok az ő profétáiban, és szerencsések lesztek. Szeretettel köszöntöm meghívott vendégeimet, Isten hozott a stúdióban, Bíró Szilárd lelkipásztort, és szeretettel köszöntöm Zsigmond Béla presbitertestvért Nagysármásról. Isten hozott benneteket.
2: Köszönjük szépen.
3: Köszönjük. Üdvözöljük a nézőket.
1: Hogyan értékelitek ezt a témát? Időszerűnek találjátok, kihívás ez, hogyan látjátok ezt a témakört, a profétasság ajándékát?
2: A 21. századi ember ezt a szót nem igazán hallja a hétköznapokban. Ha Szentírást vesz a kezébe és olvassa, akkor nagyon sokszor találkozik vele. És mondhatom azt, hogy emiatt az emberi köztudatban, hogy proféta már nem igazán jelenlévő dolog. Éppen ezért szerintem egy kihívás lesz erről beszélni, de hiszem azt, hogy majd egy értelmes és hasznos következtetésre fogunk jutni.
1: Valójában milyen célból rendelt a Jóisten a profétasság ajándékát, profétasság munkáját? Mi a hivatottsága ennek az eszköznek, amit a Jóisten az embernek adott?
3: Abból a szempontból ajándék, hogy mint kezdeményező Isten, és ez tőle jön, tőle indul. Ő az, aki megkeresi az embert, elsősoron mint eszköz, akit felhasznál erre a tevékenységre, másosoron pedig ezáltal megkeresi az emberiséget, úgymond, akihez szól a kiválasztott profétán keresztül az üzenete. A valóság az, hogy a vallásos világban és a keresztény világban is a profétasság kérdése egy elég vitatott kérdés. És azt hiszem, hogy ez abból ered, hogy a jelentősége különösen nagy. Azért, mert akkor, amikor a közvetlen kapcsolat megszakadt ember és Isten, vagy Isten és ember között, akkor mint kezdeményező Isten ehhez az eszközhöz nyúl, és ezt használja arra, hogy kommunikáljon az emberrel. Persze az idők folyamán különböző módon nyilvánul ez meg, de majd később erre még rátérünk.
2: A célja Istennek az, hogy valakit állítson elő, aki képes az ő üzeneteit átadni a nép számára, az adott közösség számára. És általában úgy gondolunk a profétákra, hogy na, ők megmondják a jövőt. Mint valami jós, aki a jövőről beszél, hogy majd ez lesz, hogy majd az lesz, és úgymond egy biztonságot ad nekünk ez, vagy félelmet kelt ez bennünk, de a profétának a szerepe, vagy a profétának a küldetése nem ebből áll. Bár a feladat körei közé tartozhat az, hogy bizonyos dolgokat kijelent a jövővel kapcsolatosan, és ezt nem magától mondja, hanem Isten üzen rajta keresztül a nép számára, de nem ez volt az elsődleges feladata. Mindig a próféta legfőbb feladatai közé tartozott az, hogy Isten üzenetét átadva a népet az Istenhez hívja. Figyelmeztesse, hogyha rossz úton jár, megtérésre buzdítsa, bátorítsa, és az Ószövetségben nagyon-nagyon sok próféta van, és a próféták különböző módon, sőt az Isten is tanácsolta őket, hogy különböző szemléltető példákon keresztül mutassák be azt, ahogyan az Isten a népet szereti, azt, ahogyan az Isten foglalkozik az övéivel, azt, ahogyan a nép reagál az Isten szeretetére, és az nem jó, és azt meg kell változtatni, stb. Stb. Tehát folyamatosan a próféta figyelmezteti a népet, beszél a jövőről, folyamatosan ott van a nép előtt, tanácsolja, ha kell, segítséget ad nekik. Tehát nagyon-nagyon sok feladata volt, vagy mondjam úgy, hogy nagyon sok feladatkörre kiterjedt a prófétai hivatás.
1: Ma is léteznek próféták, vagy csak ószövetségi időkről beszélünk, Jézus Krisztus előtti periódusról, amikor inkább jellemző volt a prófétai szolgálat. És hogyha ma van prófétai szolgálat, miből vesszük ezt észre? Hogyan tudjuk azonosítani?
2: A bibliai adatok alapján azt láthatjuk, hogy a prófétasság, vagy a prófétasság ajándéka az Ószövetség lezárulásával nem szűnik meg. Bár az Ószövetségben túlnyomó többségben próféták vannak, és tényleg láthatjuk, hogy mennyire aktívak, és mennyire fontos az ők jelenlétük. Az Új Szövetségben is van erre egy néhány példa. Az apostolok cselekedetéből kiderül, hogy voltak olyan személyek, akik megkapták a profétálás ajándékát. Az Efézus beliekhez írott levél 4. fejezete, 11. verse azt mondja, hogy némelyeket profétákul adott a Krisztus. Tehát ez egy ajándék, amit az Isten ad. Nem úgy van, hogy én majd kijelentem magamról, hogy én igenis proféta vagyok. Vagy majd megtanít engem valaki, hogy hogyan legyek proféta. Tehát ez egy ajándék, és úgy, ahogy az Ószövetségben is történt, a legtöbb esetben valami csoda folytán történt a prófétának az elhívása, valami különleges módon. Hogy voltak bizonyos esetek, amikor csak az Úr megszólította az illetőt, és vagy mondjam úgy, hogy csak egy néhány mondatot, vagy néhány szót közölt az adott emberen keresztül, és azt prófétai üzenetnek vették, az még nem jelentette azt, hogy ez most egy olyan prófétai szerepet tölt be ez az illető, mint például egy Ézsaiás, vagy egy Ílés, vagy egy sorolhatnánk Ezékiel, Jeremiás, stb. Stb. De legtöbbször az Isten ajándékba adta nekik ezt a dolgot, a profétálásnak az ajándékát, és konkrétan az Új Testamentumban, amikor a profétálásról beszélünk, akkor arra gondolunk, hogy azt tenni, amit a proféták tettek. És ebbe tartozik ugyanúgy, amint már említettem, az, hogy taníts, az, hogy az embereknek az Isten szavát továbbad, hogy valamint az, hogy megtérésre hívd őket, és hát akkor ide tartozna az is, hogy valamilyen szinten az Isten segít neked belátni a jövőbe, vagy kinyilatkoztatni valamit. Amennyiben az Úr akaratában megegyezik, hogy éppenséggel neked kinyilatkoztasson valamit, és te majd ezt továbbad az emberek számára. Ami még fontos ezzel kapcsolatosan, hogy ma vannak proféták, vagy nincsenek, míg a Szentírást olvasva az az érzésünk, hogy hát mindig is voltak proféták, és egyik proféta a másikat követte, láthatjuk azt, hogy proféta és proféta között vannak rések, idő, periódusok, évek, évtizedek, évszázadok, hogy nem szólal meg egy proféta sem. És ugyanígy lehet a 21. században is, hogy évekig talán nem szólal meg egy proféta. Majd eltelik egy néhány év, és ugye, úgy, ahogy mi hetednapot ünneplő adventisták, Ellen White munkásságát prófétai munkásságnak tartjuk, úgy volt egy periódus, amikor megjelent egy proféta. Miért? Azért, hogy bizonyos dolgok beteljesedése következtében, ahogy a Szentírás írja, megjelenik egy egyház, abban lesz prófétai bizonyságtevés, ugyanakkor a próféta egyetért mindazzal, amit a Szentírás ír, nem kezdő egy új teológiát reklámozni, promoválni, hanem mindig a Szentírással új és ószövetséggel összhangban van, ugyanakkor az élete is erről beszél, hogy van gyümölcstermés.
3: Egy másik szempont, ami miatt különösen érdekes ez a témakör, az, hogy amióta megjelent a bűn a világunkban, azóta az igazi, a valódi és a hamis párhuzamosan fut. És az embereket mindig fenyegette az a veszély, hogy a hamist igaznak vélik, és fordítva. Szilárd említette, hogy proféta vagy jós. És itt azonnal párhuzamba kerül a két tevékenység. Addig, amíg általában a jósokat más kategóriába soroljuk, és általában nem isteni ihletet, Istentől ihletetnek tartjuk a jósokat, addig azok a proféták, akiket Isten valamilyen módon, azokról a profétákról, akikről valamilyen módon Isten igazolta azt, hogy az elhívott emberei, ezeken keresztül nagyon sokszor jövőbeli dolgokat is kinyilatkoztatott. Ha így egyszerűen azt mondjuk, hogy profécia, akkor egyből arra gondolunk, amit a Isten nekünk közölt a jövővel kapcsolatosan. Nyilván ezt próbálják utánozni a jósok. És van egy nagyon érdekes rész a Bibliában, amikor a hamis profétákról beszél, és egyik kritériuma annak, amiből le lehet mérni, hogy az a proféta Istentől elhívott, vagy nem, az, hogy annak ellenére, hogyha beteljesedik az, amit mondott, Mózes könyvében van, de azt mondja, hogy térjünk el az Úrtól, és kövessünk idegen isteneket, az nem tőlem van. És azon túlmenően, hogy a Jóisten elhívott embereket konkrétan bizonyos események kapcsán, vagy olyankor, amikor a nép válság előtt áll, látni fogjuk, van több történet, amikor a Jóisten közvetlenül profétát használ egy bizonyos helyzet megoldására, az alapvető és az elsődleges tevékenysége mindig a megtérésre hívás, és az Isten mellett való maradásnak a bátorítása, és erre biztatja a népet. Talán az egyik legnyomosabb ismertető jele a hitelességének, mondjam úgy.
1: Köszönöm a gondolatokat. Nézzük akkor meg, hogy a tanulmányunkban milyen gondolatokkal találkozunk, és hogyan mutatja be a heti tanulmányunk a prófétákat. Gondolok itt most a Jakab apostol által megírt gondolatra, az 5. fejezet 17 és 18. verseire, ahol Illés személyét körültekintően, pontossággal és részleteiben mutatja be. Olvasom az igét, Illés ember volt, hozzánk hasonló természetű, és imádsággal kéri, hogy ne legyen eső, és nem volt eső a földön 3 esztendeig és 6 hónapig. És ismét imádkozott, és az ég esőt adott, és a föld megtermi az ő gyümölcsét. Nagyon tetszik ez a kifejezés, hogy ember volt, hozzánk hasonló természetű. Miért fontos ez a kijelentés, ez a leírás a proféta életével kapcsolatosan, hogy ember volt, hozzánk hasonló természetű? Másabb, vagy jobb, vagy alkalmatlanabb, vagy egyfajta közelséget hoz ez a leírás?
3: Hát érdekes a gondolat. Így most, ha a múlt felé tekintünk, és végigolvasjuk a Bibliát, nagyon egyszerű. Illés jó proféta volt, az
1: Jónás. Vagy.
3: Jónás vagy. Tehát egyik igaz proféta volt, másik hamis proféta volt. Tehát a történelem már meghozta időzőjelben az ítéletet fölöttük. Egyértelmű, hogy ezek itt voltak, azok ott voltak. Viszont ami a mai kihívás, és azt hiszem, hogy minden tanulmány, még hogyha múltbeli dolgokat tanulunk is, arra szolgál, hogy ma adjon nekünk eligazítást az élet dolgaiban. Akkor, amikor ma megjelenik egy proféta, nagyon nehéz az első látásra eldönteni, hogy ez igenis igaz, vagy hamis, vagy... És mindig szükség van egy bizonyos időre ahhoz, hogy a bizonyos embernek, mondjam profétának, a gyümölcsei kezdjenek visszaigazolni az elhívásának, vagy az igényeinek a valóságára, hitelességére, vagy az ellenkezőjére. Viszont az, hogy Jakab azt mondja, hogy Illés hozzánk hasonló volt, ez arról beszél, hogy Isten nem szupermeneket teremtett és választott ki erre a szolgálatra, hanem olyan embereket, akik emberek közt, ember közelbe, és talán Istennek ezt a módszerét leginkább igazolja az, hogy maga Isten is akkor, amikor eldöntötte, hogy elvégzi a megváltási tervnek azt a részét, vagy befejezi, mondjam úgy, akkor emberré lett. Tehát arról a szintről próbált megközelíteni, elérni, akikhez szólt, ahol ők voltak. Tehát embereknek, embereken keresztül beszélt. Nagyon ritkán történt meg az, amikor különös nyomatékot akart adni az üzletének, hogy megjelenik egy angyal, vagy megjelenik természetfeletti lény. Ez csak nagyobb hangsúlyt adott az üzenetnek. Viszont azt, amit Isten közölni akart mondjuk ugye a mindennapokban, azt olyan emberek által tette meg, mint a többi ember, akihez szólni akart.
2: Egy szó jelenik meg ezzel kapcsolatosan itt a görögben, a homoiopátész. És az azt jelenti, hogy ugyanolyan természetű, ugyanazokat az emberi tapasztalatokat átélő ember. És úgy, ahogy a beszélgető társam is már említette, tehát nem Supermanről van szó, ugyanúgy elfárad, ugyanúgy fél, ugyanúgy elkeseredik, menekül, most ha konkrétan Illésről van szó, akkor magányosnak is érzi magát, sőt, még a halálát is kívánta, tehát mondhatjuk azt, hogy egy modern betegségbe esett, akár egy depresszió, vagy mély depresszióba esett, és mégis Isten profétája volt, mert tudjuk, hogy aztán meghallotta újból Isten hangját, és visszatért az előző feladatához. Tehát mindenképp olyan ember, akihez hasonlóak vagyunk mi is, és akár egy lehetünk egy olyan személy közül, aki Isten üzenetét viszi.
1: Számomra is ezt az üzenetet hozza át, hogy ugyanúgy szüksége van minden embernek, még ha kiválasztott, ha elhívott is, Jézus Krisztusra bármelyik személynek, tehát a proféta, aki egy magasabb rendű elhívásban, szolgálatban éli az életét, de pont olyan szüksége van Jézus Krisztusra, mint bármelyikünk, tehát ő sem több annál. Az elbukott lények mind, legyenek bár angyalok, Jézus Krisztusra vannak utalva, és az ő közben járására. Másik gondolat, amit említettetek, hogy a proféták is elfáradtak, a proféták is néha feladták a proféták is, ha profétai minőségükben eltávolodtak a Jóistentől, tévedtek, szükségük volt a visszatérésre. A maga az elhívás, a kinevezés, az nem egy biztosíték arra, hogy bűnmentes életet élhet valaki, vagy olykor nem fárad el fizikailag, lelkileg, sorolhatnánk. És ez nekünk, akik lelki vezetők vagyunk, Isten egyházában, presbiterek, lelkészek, a közösség számára nyilvánvalóvá teszi ez a történet, vagy ezek a helyzetek azt, hogy a szolgálattevők is emberi türelemmel, tűrőképességgel, teherbíróképességgel rendelkezünk, és vannak dolgok, amiket sokszor már nem tudunk vinni. Szükségünk van letenni azt a terhet, megpihenni, Jézus lábához menni, megerősödni, és utána újból azt a terhet tovább tudjuk vinni. Szeretném, hogyha beszélnénk arról, hogy az igazi proféták azonosítása bibliai időben hogyan is működött, és a Mózes 5. könyve 18. fejezet 20. verséből olvasom az ígét, ahol álljunk meg és elmélkedjünk. De az a próféta, aki olyat mer szólani az én nevemben, amit én nem parancsoltam neki szólani, és aki idegen istenek nevében szól, halljon meg az a próféta. És említettétek, az idegen isten szolgálatában álló, vagy szolgálatával abba az irányba terelő figyelmet, említettétek azt is, hogy beteljesedése, hogy beteljesedik vagy nem. De még egy kicsit időzzünk ennél a gondolatsornál, mert hamis proféták ma is vannak. És ugyancsak említettétek, hogy nem lehet úgy profétai szolgálatot felvállalni, hogy valaki azt mondja magáról, én proféta vagyok, és én hozok egy új üzenetet. Milyen jellemzőket tudunk akkor, ha meg is ismételjük a gondolatokat, de nagyon jó pontszerűen megemlíteni azzal kapcsolatosan, hogy ma is, ha valaki egy különleges tanítónak, netalántán prófétának gondolja magát az adventista gyülekezet berkeiben, akkor hogyan mérlegeljünk, értékeljünk? Mi az irányvonal?
2: Egy néhány fontos gondolat. A próféta nagyon sokszor, tehát a hamis próféta nagyon sokszor felhasználja azt, hogy ezt Isten mondta. A lélek indított erre. Igen, és mi nem látunk bele, nem tudjuk ellenőrizni, hogy tényleg amit mond az igaz-e vagy sem. Éppen ezért egy néhány fontos ismertető jegy az az, hogy összhangban van-e az Isten korábbi kijelentéseivel. Mert nagyon sokszor lehetnek hamis proféták egyházunkban, máshol, és jönnek egy üzenettel, és azt mondják, hogy igen, igen, ez így van, de engem nekem a lélek megmutatta, hogy mégsem így van, akkor ezt nem így kell tovább csináljuk, ahogy eddig csináltuk, hanem teljesen másként, azt nem úgy kell érteni, hanem másként kell érteni. Tehát akkor, amikor szükség van arra, hogy egy adott részletet, vagy adott bibliai részt kimagyarázni, és ez érződik, mikor valami ki van magyarázva, vagy túl van magyarázva, vagy át van magyarázva valami más értelemre, hogy ott már valami sántiká, valami gond lehet. Azt mondja Ézsaiás 8:20-nál, hogy a tanításra és a bizonyság tételre hallgassatok. Ha valaki olyat mond, vagy olyat tanít, ami ellentétben áll, vagy ellentmond Isten korábbi kijelentéseinek, azt nem kell elfogadnunk. Még ha nagyon meggyőzően is mondja, még ha nagyon-nagyon jó retorikai képességekkel rendelkezik is. A-ból B-be úgy átvezeti a gondolatot, és az embernek az agyába olyan szépen belopja magát, hogy az az érzéset, hogy wow, milyen szenzációs, amit mondott. És lehet, hogy az egész egy félrevezetés. A másik dolog, hogy Krisztus helyezze a középpontba. Nagyon sokszor az ilyen típusú profétai megnyilvánulások mögött van egy nagyon nagy én felmagasztalási hajlam. Hogy én ki vagyok, hogy én mit mondtam. Van egy olyan, hogy és már egy kicsit más irányba is át terelem a beszélgetést, hogy olyankor az anyagiakhoz is hozzányúl az adott proféta, hogy egy kicsit pénzről is kezd szólni a dolog. És akkor itt megint a figyelem Krisztusról átterelődik az emberre. Tehát a valódi profétai szolgálat nem önmagát reklámozza, hanem Jézus Krisztust reklámozza, ha lehet így fogalmazni, vagy őt részesíti, az ő bemutatását részesíti előnyben. Ha kijelent valamit a helyzetről, vagy egy bizonyos dologról, a kérdés az, hogy beteljesedik-e, vagy nem teljesedik be, és erre vigyázni kell, óvatos kell lenni, mert nem minden profitai kijelentés azonos jellegű. Tudjuk azt, az Ószövetségben is voltak feltételhez kötött proféciák, és feltételhez nem kötött proféciák. Mint például Jónás azt mondja, még 40 nap, és elpusztul Ninivé. Ninivé nem pusztul el, azért, mert megtérnek az emberek. És ez nem azt jelenti, hogy Jónás hamis proféta volt. Nem azt jelenti, hogy igenis, ez egy feltételes profécia volt, és az emberek megtértek. Éppen ezért az adott proféciát mindig az adott műfaj szerint kell ugye értelmezni. A negyedik dolog az az, hogy ahogy Máté evangéliumánál olvashatjuk a 7. fejezetben, hogy gyümölcseikről ismeritek meg őket. Tehát mindent és mindenkit a gyümölcseikről ismerjük meg. Nem választható el az adott ember a cselekedeteitől. Tehát Krisztus prédikálja, nagyon szép dolgokat mond, a másik téren pedig egy nagy parázna, vagy egy nagy tolvaj, vagy egy tudom is én milyen érkölcstelen életet él az adott illető. Tehát nem lehet ez így. Nem lehet ez így. Kb. Ezek azok az ismertető jegyek, amelyek meghúzzák a vonalat egy igaz és egy hamis proféta között.
3: Emellett azt hiszem, még egy annyit hozzá lehetne fűzni, hogy visszatekintve a múltba, és hogyha a bibliai történeteket olvassuk, találkozunk hamis profétákkal. De ezekről sehol nem tudunk előzményeket, hogy honnan jöttek, miért volt hamis, tehát hogy miért volt hamis, azt tudjuk, de hogy ki hívta el. Itt az előbb volt egy szempont megemlítve. Általában a hamis proféták önjelölt proféták. Ami a legtöbb bibliai proféta történetében megjelenik, nem ismerjük mindenik profétának az elhívását, de amelyikekről, akikről le van írva részletesebben, látjuk azt, hogy Isten a kezdeményező. Tehát nem Ézsaiás ébredt fel, hogy most proféta akarok lenni, vagy Jeremiás, vagy nem tudom melyik, hanem mindenik leírásban ott van, hogy Isten az, aki megkereste. És a legtöbb profétának a válasza a visszakodás. Tehát senki nem, húram, mióta vártam, hogy végre proféta lehessek, na most ez az alkalom, ez az enyém, most én ezt hú, hanem azonnal a személy, amikor Isten megkereste, belátta azt, hogy és általában ez volt a profétáknak a hozzáállása, és az érzése, hogy alkalmatlan erre a tevékenységre. És Isten jön, és már kezdjük Mózessel. Habár mi Mózest inkább vezetőnek tekintjük, de a Biblia egyértelműen profétának nyilvánítja, nevezi. És látjuk azt, hogy mennyi dolgába kerül úgymond Istennek, amíg Mózest meggyőzi, hogy de igenis te ide kell menj, vagy később a többi profétát. És előbb vagy utóbb valamilyen módon a Jóisten bizonyítani fog emellett a proféta mellett. Persze, ehhez idő kell. És manapság is, ahhoz, hogy egy profétát, egy ilyen önjelölt profétát mondjuk, le lehessen mérni, azt hiszem, hogy az idő egyik tényező, ami előbb-utóbb el fogja dönteni, persze az előbb említett szempontok az ige alapján, és még van szerintem egy elem, ami minden hívőnek és minden őszinte embernek a rendelkezésére áll, a Szentlélek. Tehát akkor, amikor én személyesen szembesülök egy ilyen helyzettel, és le kell mérnem a dolgokat, és akkor veszük. Első, ez talál, nem talál, talál. És az végeredmény az, hogy nem tudok egy egyértelmű ítéletet mondani. Akkor mindig ott van a Szentlélek, amelyik így vagy úgy valahogy az embernek értésére adja, megsejteti, ha bár nem igazán ez a megfelelő szó, hogy itt valami nem tiszta a dolog. Szerintem az egyik tényező ez, hogy előbb-utóbb Isten bizonyítani fog mellette, és a másik az, hogy idő kell ahhoz, hogy egy helyes ítélet szülessen meg az ilyen hamis proféták esetében.
1: Ugye olvastuk az igéből olvastuk azt, hogy halljon meg az a proféta. És sokszor a Jóisten megengedi, hogy a tövi is az ott legyen a testben. És próbaként engedi meg, hogy mikor hal meg. És hogy mennyire hamis, vagy nem hamis, vagy valamikor igaz volt, és hamissá lett, vagy hamisból lesz igaz, ezek a dolgok nincsenek nálunk, de tövisként ott van. Engedjétek meg, hogy egy kicsit a tanulmányban előre lépjünk, aztán visszajövünk majd a más gondolatokhoz is, hiszen a csütörtöki részben a hamis proféták gondolat soránál, ott szeretnék felolvasni egy pár igeverset a Jeremiás könyvéből, és úgy egy kicsit értékeljük, elemezzük ezeket a gondolatokat. Jeremiás 14:11-től. És mondanékem az Úr, ne könyörögj a népért az ő javára, mikor böjtölnek, én meg nem hallgatom kiáltásukat, és ha égő áldozatot vagy étel áldozatot készítenek, nem lesznek kedvesek előttem, sőt fegyverrel, éhséggel és dökhalállal írtom ki őket. És mondék, ah, Uram Isten, hiszen a proféták mondják vala nekik, fegyvert nem láttok, éhség nem lesz rajtuk, sőt állandó békességet adok nektek ezen a helyen. És mond az Úr nékem, hazugságot profétálnak a proféták az én nevemben. Nem küldtem őket, nem parancsoltam nekik, nem is beszéltem velük. Hazuglátomást, varázslást, hiába valóságot és szívbeli családságot jövendőlnek nektek. Ez az egyik legnehezebb dolog, amikor egy proféta, és most hozzuk a lépcsőt egy alacsonyabb szintre, nem a profétai szinten, egy lelkész, egy presbiter, egy bizottsági tag, egy gyülekezeti tag, hamisan beszél a gyülekezetben. Olyan gondolatokat terjeszt és tár fel, amelyek kétértelműek és megtévesztőek lehetnek. Hogyan tudunk eljárni egy ilyen esetben? Mert a Jóisten elmondta az ő véleményét, hogy mi kell történni. És az Ószövetségben, amikor azt mondja a Jóisten, hogy halljon meg az a proféta, akkor megkövezték. Mi, mint gyülekezet, amikor látjuk, hogy szeretett testvérünk néha úgy szól és úgy halad az életben, ami most már gyümölcseikről megismerve látható az, hogy nem odavaló. Mennyire adhatunk hangot az ő tanításának egy gyülekezetben? Mit tehetünk egy ilyen esetben?
2: Nagyon tapintatosan kell bánni az illetővel ebben a helyzetben, és általában nem csak az illetővel, hanem mindazokkal, akik hasonló véleményen vannak vele. Mert általában akkor tud valami egy adott helyen megfogadni, amikor az adott illetőnek, adott személynek vannak támogatói. Vannak a háta mögött emberkék, akik biztatják. Menj, tedd ezt, menj, csináld ezt, stb. Azért tapintatosan érdemes elbeszélgetni az illetővel, akár azzal az adott témakörrel kapcsolatosan, amiben ő nagyon sok véleményt fejt ki ige hirdetései kapcsán, vagy akár egy szombatiskolai beszélgetés kapcsán az adott csoportban, annak a helyes változatát bemutatni. Egy lelkész, egy gyülekezetvezető ezt a nyugodt szívvel megteheti. Azért, hogy mindenki számára legyen világos, hogy milyen úton haladunk, és milyen úton halad az az illető, aki más teológiai irányzatokat kezd promoválni. És amikor láthatóvá válik a dolog, akkor kezelni. Viszont óvatos kell lenni, hogy ne hagyjuk, hogy túlságosan elbúrjányozzon a dolog, mert akkor sokkal nehezebb és sokkal fájdalmasabb megoldani a helyzetet. Az Isten módszerét kellene alkalmazzuk véleményem szerint, aki azt mondta, hogy hagyjuk, hogy meglátszódjon az aratás napjáig, hogy mi lesz belőle. Ez veszélyes amúgy, de mindenképpen szerintem kell lássa a gyülekezet, hogy ez akkor milyen irányba halad, ez milyen irányba halad, és csak utána egy álláspontot foglalni.
3: Azt hiszem, hogy ide bejön a múlt negyedévi tanulmányomból egy gondolat, ahol Pál a korintiusiaknak a hamis tanítókról ír. Azt hiszem, hogy párhuzamba lehet hozni a hamis profétát, mert végül is egyik szolgálata a profitának a tanítás is. Pál nagyon határozottan fellép ellenük, mert Pál tudatában van annak, hogy mekkora kárt okozhatnak egy közösségben az ilyenféle tanítók, akik olyan dolgokat tanítanak, és itt már megint oda kanyarodunk vissza, hogy Bibliával ellenőrizzük, ami megegyezik, már korábbi igazságokra épül, vagy ellentmond. Vagy ha nem is egyenesen mond ellent, de olyan elemek kapcsolódnak hozzá, amik alapjában véve tévesek. Tehát egyértelmű idő kell neki, viszont ha egy vezető egy lelkész, egy presbiter, vagy bárki más, ilyesmit észlel, ott résen kell lenni. És résen lenni, ezt nem azt értem, hogy az embert nyakon kell fogni és kipenderíteni, hanem akkor, amikor valaki észreveszi a veszélyt, és olyan személy, akinek felelőssége van egy adott közösségben, ott tenni kell. Nyilván a helyzettől függően és a helyzet súlyosságához arányosan, viszont mindenképp, mint lelkész, mint presbiter, mint szolgálattevők a gyülekezetben, megvan ez a felelősségünk a gyülekezet iránt, és persze Pál is azt mondja, hogy a szelídség lelkével, annak rendje módja szerint, mert olyan károk keletkezhetnek, amit lehet, hogy később nem lehet javítani.
1: Köszönöm a nagyszerű gondolatokat. Körülbelül 4-5 percnyi adásidőnk maradt még a továbbiakban. Szeretném, hogyha egy mondatban, egy rövid gondolatsorban beszélnénk arról, hogy hogyan vélekedik a Szentírás a nők elhívásáról profétai minőségben. Volt erre példa, tudnánk esetleg egy-két személyt említeni, hogyan beszél róluk a Szentíje.
2: A Szentírásban találunk profétanőket is. Miriamot profétasszonynak nevezi, volt az egyik első leges személy, aki így volt megnevezve. Akkor ott van Debora, egy női bíra, aki szintén ilyen típusú tisztséget tölt be. A nép elfordul Istentől, és Isten olyan szemét próbál a nép elé állítani, akivel tud dolgozni. És függetlenül attól, hogy ez a személy nő vagy férfi, aki nyitott arra, hogy az Istenre hangolódjon és az Istenre tudjon együttműködni, azt az Isten felhasználja. Vagy ott volt Hulda proféta asszony is, az egyik legerősebb ószövetségi példa valószínűleg. Nem Jeremiást keresik meg, nem a Sofóniást keresik meg, nem egy férfi papot hoznak oda, hanem Jósiás király meg akarja tudni, hogy mit jelent az adott dolog számára, és ott van a proféta asszony, aki választad.
1: Köszönöm. Sámuel első könyve 9. fejezet 6. versében olvassuk azt, az pedig mondta neki, az Istennek embere most a városban van, és ez az ember tiszteletben áll. Mindaz, amit mond, beteljesedik. Most azért menjünk el oda, talán megmondja nekünk is, hogy a mi útunk, hogy merre haladjunk és merre menjünk. A kérdés az lenne, hogy hogyan nyerheti el a proféta tiszteletet. A kinevezés útján ő már tiszteletben áll, és kicsit hozzuk a beszélgetést közelebb mi hozzánk, mert a múltban, hogy volt az egy dolog.

0: kisebb dolgaival is. A hétköznap folyamán is az Isten közöttük van, segíti őket, akár tudja őket tanácsolni is.
1: Ez lenne a következő gondolat. Egy profita életében mit jelentettek a hétköznapok, mit jelentett a szolgálat? Csak az isteni kijelentést átadni, vagy más tevékenységi köre is volt?
2: Ha már Sámuelről beszélünk, két elemet említenék meg, mielőtt továbbvinnénk a gondolatot. Sámuelnek az elhívása. Tehát Éli az, aki ráébred arra, hogy egy különös dolog történik, ami nagyon rég nem történt. A következő momentum pedig az, amikor megkeresi a nép Sámuelt, és azt hiszem, hogy ez igazol vissza igazán Sámuelnek a tevékenységére. Azt mondja, hogy azt mondják a nép Sámuelnek, hogy a te fiaid nem járnak a te utadon. A nép az, aki bizonyságot tesz arról, hogy Sámuelnek az élete egy hiteles élet volt, egy olyan élet, amit tovább is elfogadnának, hogyha a fiai ezt az életformát idézőjelbe folytatnák. Tehát, hogyha pedig az új szövetségre gondolunk, Pál azt mondja, hogy azok, akik bizonyos szolgálatot vállalnak a gyülekezetben, azok tisztességben részesüljenek. Szerintem a dolog kettős. Egyik, maga a kinevezés, az elhívás, az úgymond valamilyen szinten kötelez, habár nem hiszem, hogy ez a legmegfelelőbb fogalom, a tiszteletadásra. Azért, mert azt az embert Isten elválasztotta egy bizonyos szolgálatra. Nekem, mint pórember, illik őt tisztelni. A másik viszont az elnyert tisztelet, ami az élet nyomán, a munka nyomán, a hitelesség nyomán jön. És azt hiszem, hogy ez az, ami igazán kell egy profétának. És egy igaz proféta ezt előbb-utóbb meg fogja kapni. Mert még a gonoszok is úgy tekintenek rá, és elismerik, hogy ez Isten embere, ez becsületes, ez tisztességes. És a kérdés második része, hogy a proféta mindennapjai, éppen ez a proféta mindennapja, amikor ott él az emberek között, és nap mint nap élete végén el tudják mondani azt, hogy ilyen és ilyen volt. Akkor, amikor Sámuel felsorolja, hogy mit nem tett, miért vagytok velem elégedetlenek, miért akartok királyt, senki nem tudja megcáfolni azokat a dolgokat. Persze ez egy más történet, nem menjünk ebbe belé. De a mindennapok igazából azok, amik a profétának a tiszteletet megadják, és a hitelességét igazolják.
1: Nagyon köszönöm a válaszokat, köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívást. Isten áldása maradjon rajtunk. Amen.
0: Amen.
1: Mindannyiunkkal. Kedves nézőink, köszönöm, hogy velünk tartottak. A Profétasság ajándéka tanulmánysorozat harmadik beszélgetésének végéhez érkeztünk, amikor az ószövetségi profétákról elmélkedtünk. Kérem, ne távozzanak, maradjanak velünk. Következzen Jankó Kristóf lelkipásztorral a rendszeres bibliaolvasásból származó kérdéseknek a megválaszolása. Köszönöm, hogy továbbra is velünk tartanak.
3: Nagy szeretettel köszöntöm a kedves tévénézőket. Elérkeztünk a naponkénti tanulmányozó részhez, ahol a megadott kérdésekre adunk válaszokat. A harmadik tanulmány végén feladott fejezetek a Zsoltárok könyve 58. fejezetétől a 64. fejezetéig terjedt, valamint Ellen White Nevelés című könyv 6. és 7. fejezet, egészen az Igaz és becsetes férfiak alcímig. Ágjunk is bele, olvasom az első kérdést. Mit forgatnak a szívükben az embernek fiai? A választ a Zsoltárok könyve 58. fejezet 3. versében találtam. Azt mondja, sőt inkább hamisságot forgattok a ti szívetekben, a ti kezeiteknek hamisságát ti méritek-e földön. Az embernek fiai gonoszságot forgatnak szívükben, és kezükkel erőszakot cselekszenek a földön. A Zsoltáros itt nem csupán külső gonosztettekről beszél, hanem a szívben történő gondolat és annak a megszülető cselekvése. Emlékeztet bennünket arra, hogy a gonoszság a szívben születik meg, ezért a megtérés is szívben kell történjen. Ezek nem külső dolgok, egy külső változás nem elég, hanem

a belső meggyőződés átváltozás, ami által megszületik a külső új élet is. Még egyszer mondom, az újjászületés a szívben kell kezdődnie, mert a bűn is a szívben született meg. A második kérdés, milyen az emberi segítség? Egy érdekes gondolat a Zsoltáros könyvében, a Zsoltárok 60. fejezetében, a 13. verset olvasom. Azt mondja, segíts ki minket a nyomorúságból, mert emberi segítség hiába való. Az emberi segítség hiába való, hogyha Isten nélkül próbáljuk megoldani a dolgot. A Zsoltáros nem akarja azt mondani, hogy Isten soha nem használna fel embereket más emberek megsegítésére. Sokszor éppen embereken keresztül segít. De az, hogy ember csak emberben bízzon, az nem jó, hanem hogy Istenben bízzunk. És a Zsoltáros így folytatja a 14. versben, hogy Istennel győzedelmet nyerünk. Fontos gondolat, mindig Istenben bízunk, Isten vezetésében, Isten segítségében, és ő felhasznál majd embereket is, akik segítenek és közben járnak, értünk. Harmadik kérdésünk, mire bíztatja a Zsoltáros a népeket? Mit tegyenek mindenkor? Egy bíztatás, egy nagyon szép bíztatás, a Zsoltárok a 62. fejezetében a 9. verset olvasom. Bízatok ő benne mindenkor, ti népek, öntsétek ki előtte szíveteket, Isten a mi menedékünk, Szela. A Zsoltáros arra bíztatja a népeket, hogy bízzanak Istenben mindenkor. Ez a legjobb tanács, öntsék ki előtte szívüket, itt gondokat, félelmeket, bűnöket, mindent az Úr elé vihetünk. Figyeljük meg a mindenkor szót, nem csak akkor kell Istenben bízni, amikor minden rendben van, amikor jól vagyunk, megalapozva van az életünk, hanem minden egyes helyzetben öntsük ki szívünket, és bízzunk benne. Ne bízzunk az anyagi háttérben, ne bízzunk a házban, a kerítésben, a kamerában, nem bízzunk Istenben. Örömben, nehézségben, bizonytalanságban. Negyedik kérdésünk, mivel dicsekszenek az egyenes szívűek? A választ a Zsoltárok könyve 64. fejezet 11. versében találtam, és így szól, örvendeni fog az igaz Istenben, és hozzá menekül, és dicsekedni fognak minden egyenes szívűek. Az egyenes szívűek az Úrban dicsekednek, vagyis nem önmagukkal dicsekednek, hanem nem saját erejükkel, hanem büszkélkednek Istenben. Ez nagyon fontos lelki hozzáállás, hogy dicsőségük és büszkeségük Istenben van. Ha valami jót tudnak tenni, jót érünk el, felismerni azt, hogy az Isten lelke életet és Isten lelke használ bennünket, és az Isten álljon központban, nem mi. Bár az emberi erőfeszítés is értékelendő, de mindig ez egy isteni kegyelem és isteni vezetés. Az egyenes szívű ember felismeri, amit kapott, és felismeri azt, hogy minden Istentől van. Az ötödik kérdés, egyben utolsó, mi volt Isten szándéka a proféta iskolákkal? Ellen White nevelés című könyvben a 6. fejezet a proféta iskolák fejezetnél ezt a választ találtam. Isten a proféta iskolákat azért alapította, hogy a fiatalokat Isten munkájára nevelje, és olyan embereket képezzen, akik Isten félelmében vezetőként és tanácsadóként szolgálhatnak. Tehát fontos volt a profétiskolában nem csak a szellemi, hanem a lelki töltet, a lelki jólét, és az, hogy nem csak olyan emberek lennek, hogy Istennek szolgálnak, hanem hűségesek Istenhez és az ő elveihez. Isten félelmében élnek. Legyünk mi is hasonló emberek, akik ilyen embereket tanítunk, vagy ilyen emberek vagyunk, akik Isten félelmére, Isten elveire tanítunk másokat, úgy, hogy Isten hű szolgái lehessenek és lehessünk. Ezek lettek volna a megadott kérdésekre a válaszok. Köszönjük Istennek, hogy ez lehetővé vált, hogy megválaszoljuk. Bátorítok mindenkit a további tanulmányozásra. Találkozunk a következő alkalommal is, ahol a Zsoltárok könyve 65. fejezetétől a 71. fejezetig tanulmányozunk, valamint a Nevelés című könyv 7. fejezet, Elizeus hű a kis dolgokban alcímtől a fejezet végéig tanulmányozunk. Az Úr áldjon Önöket, a viszontlátásra!

Kedves nézőink, köszönöm, hogy teljes adásidőn keresztül velünk voltak, és ezt a tanulmányt is, illetve a kérdésekre a válaszokat meghallgatták, és lelkileg növekedtünk. Szeretettel várom Önöket egy hét múlva, amikor az új szövetségi profétákról fogunk elmélkedni és tanulmányozni. Isten adja meg számunkra azt, hogy tudjunk bízni az Isten profétáiban, profétájában ebben az utolsó időben, úgy, ahogy az alapigében is olvastuk, és bizakodjunk, mert a Jóisten elhozza az áldást, a szabadulást mindannyiunk számára. A viszontlátásra!

99. Zsoltár. Az Úr uralkodik, reszkessenek a népek, kérubokon ül, remegjen a föld. Nagy az Úr a Sionon, és magasságos ő minden nép felett. Tiszteljék a te nagy és rettenetes nevedet, szent az. És tisztesség a királynak, aki szereti a jogosságot. Te megerősítetted az egyenességet, jogosságot és igazságot szereztél Jákobban. Magasztaljátok az Urat, a mi Istenünket, és boruljatok le az ő lábainak zsámoja elé, szent ő. Mózes és Áron az ő papjaival, és Sámuel az ő nevét segítségül hívókkal egybe. Segítségül hívják az Urat, és meghallgatá őket. Felhő oszlopban szólt hozzájuk, megőrizték az ő bizonyságtételét és rendeletét, amelyet adott nékik. Uram, mi Istenünk, te meghallgattad őket, kegyelmes Isten voltál hozzájuk, de bosszúálló az ő hiába valóságaik miatt. Magasztaljátok az Urat, a mi Istenünket, és boruljatok le az ő szent hegyén, mert szent az Úr, a mi Istenünk.

14. Zsoltár. Az éneklő mesternek Dávidé. Azt mondja a balgatag az ő szívében, nincs Isten. Megromlottak, útálatosságot cselekedtek, nincs, aki jót cselekedjék. Az Úr letekintett a mennyből az emberek fiaira, hogy meglássa, ha van-e értelmes, Istent kereső. Mindnyájan elhajlottak, egyetemben elromlottak, nincs, aki jót cselekedjék, nincs csak egy sem. Nem tudják-e ezt mind a gonosztevők, akik megeszik az én népemet, mintha kenyeret ennének, az Urat pedig segítségül nem hívják? Majd rettegnek rettegéssel, mert Isten az igaz nemzetséggel van. A szegénynek tanácsát kicsúfoljátok, mert az Úr az ő bizodalma. Vaj, ha eljönne Sionból Izraelnek a szabadítás, mikor az Úr visszahozza népének fogjait, Jákob örül majd, és vigad Izrael.

87. Zsoltár. A Kórá fiainak Zsoltára. A szent hegyeken vetette meg az ő fundamentumát, szereti az Úr Sionnak kapuit, jobban, mint Jákobnak minden hajlékát. Dicsőséges dolgokat beszélnek felőled, te Istennek városa. Előszámlálom Egyiptomot és Bábelt, mint ismerőimet, ímé Filisztea és Tírus Kússal együtt, ez ott született. És ezt mondják a Sion felől, mindez, mind amaz ott született, és ő a felséges erősíti azt. Az Úr beírván feljegyzi a népet, ez ott született. És táncolva énekelik, minden forrásaim te benned vannak.

0: Mi az igazság?
1: Válaszol Hangyás László.
2: Szeretett kedves testvéreim, gondolkodtuk-e már azon, hogy miért az első Zsoltárral kezdődik a Zsoltárok könyve? Egyáltalán mi a Zsoltárok üzenete? Kérem, hogy lapozzátok fel velem együtt az első Zsoltárt, és abból az első három verset olvassuk együttesen. Zsoltárok könyvéből olvasom az első rész, első három versét. Boldog ember az, aki nem jár gonoszok tanácsán, bűnösök útján meg nem áll, és csúfolódók székében nem ül. Hanem az Úr törvényében van gyönyörűsége, és az ő törvényéről gondolkodik éjjel és nappal. És olyan lesz, mint a folyóvizek mellé ültetett fa, amely ideje korán megadja gyümölcsét, és levele nem hervad el, és minden munkájában jó szerencsés lészen. Ez a Zsoltár természetesen beszél a dolog másik oldaláról is, a következő két-három versben, de ezeket most nem olvasnám el, hanem a hangsúly kedvéért csak erre a három versre figyeljünk, a fejezet első három versére. A Zsoltár szerint boldog az az ember, azaz áldott az az ember, aki bizonyos dolgokat elkerül, tehát nem jár a gonoszok tanácsán, bűnösök útján nem áll meg, és a csúfolódók székében nem ül, hanem valami más tesz helyette. És erről a másról azt mondja a Zsoltáros, hogy az Úr törvényében van gyönyörűsége, és a törvényéről gondolkodik éjjel és nappal. Na, sokan föltették azt a kérdést, hogy vajon ez a kifejezés így, hogy valamiről gondolkodni éjjel és nappal, vajon mit is jelent, mert ha teljesen a szó igazi értelmében veszük betűről betűre ezt a mondatot, akkor valami olyan tevékenységről lenne szó, amelyet szüntelenül kellene végeznünk éjjel és nappal, ami egyszerűen fizikálisan lehetetlen. A megoldás nem abban van, hogy ezt a mondatot vagy a mondat egy részét szó szerint értelmezzük, hanem úgy, hogy végig gondoljuk azt, hogy valamiről gondolkodni éjjel és nappal csak egyszerűen úgy értelmezhető, mint egy állandó gondolkodási mód. Valami olyan, amely jellemez bennünket még éjszaka is, amikor alszunk, de egyszerűen meghatározza az egész életútunkat, szinte minden pillanatunkat, akár ébren, akár álomban vagyunk. Na, valamiről gondolkodni, e szerint, a logika szerint többet jelent, mint egyszerűen gondolkozni. Inkább úgy kellene mondanunk ezt, hogy ez nem más, mint egy gondolkodási mód, egy életforma, egy életvitel, valami olyan, amelyet Pál apostol is kifejezett az Új Szövetségben, az egyik legkedveltebb levelében, a Filippi levélben, és kérem, hogy lapozzunk oda is egy pillanatra, Filippi levél 4. fejezetéhez, ahol igaz, hogy más szavakkal, de Pál apostol gyakorlatilag hasonló gondolatot mond el, a Filippi levél 4. rész is 8.-9. verse, ahol így mondja, hogy továbbá, atyám fiai, amik csak igazak, amik csak tisztességesek, amik csak igazságosak, amik csak tiszták, amik csak kedvesek, amik csak jó hírűek, ha van valami erény, és ha van valami dicséret, ezekről gondolkodjatok. Amiket tanultatok is, el is fogadtatok, hallottatok is, láttatok is én tőlem, azokat cselekedjétek, és a békességnek Istene veletek lesz. Itt egy hosszabb lista van arról, hogy miről kell gondolkodnunk, így például a tisztességes dolgok, az igazságosak, a tiszták, a kedvesek, a jóhírűek, erényesek, dicséretre méltóak. De a hangsúly talán arra kifejezésre kellene tennünk, hogy igaz vagy igazságos. Valaki egyszer úgy fogalmazta, hogy ez a pozitív gondolkodás listája. A hangsúly az igazságon van. De Pál apostol hozzáteszi, hogy nem elég gondolkodni pozitív dolgokon, hanem így mondja, hogy amit tanultatok, el is fogadtatok, hallottatok, láttatok, azokat Még cselekedjétek is meg, és akkor lesz veletek a békesség Istene. Más szavakkal, tehát mind az új szövetség azt mondja, hogy Isten számára nagyon fontos, hogy hogyan gondolkodunk. Vagy hogy miről gondolkodunk. A kérdés fölvetődik, hogy vajon Jézus, amikor itt a földön járt, segítette az embereket a helyes gondolkodásban? Ha igen, akkor hogyan? És úgy találtam, hogy különösen is Máté evangéliuma az, amelyben megtalálunk olyan beszélgetéseket, amelyek nyilvánvalóvá teszik, hogy Jézust mennyire érdekelte, hogy a korabeli emberek hogyan gondolkodnak. Ő nem egyszerűen a szokások megváltoztatásáért jött, nem egyszerűen azért, hogy leromboljon bizonyos előítéleteket, amely a korabeli emberekben megvolt, hanem hogy egy másfajta gondolkodási módra tanítsa őket. És mindannyian tudjuk, hogy az élet minden dolga valójában a gondolatainknál kezdődik, nem a tetteinknél, vagy a szavainknál. Sőt, hadd mondjam azt, hogy Isten, amikor majd ítéletre hív bennünket, nem csak a tetteinket veszi számba, vagy a szavainkat, ezeket is, de a gondolatainkat ugyanúgy mérlegre teszi, és ugyanúgy megítéli. Mert minden egyes dolog a gondolatoknál kezdődik, és Isten a gondolatok szintjén már megítél bennünket, hogy azok jók vagy rosszak. Tehát nézzük most akkor ezt a két-három különös beszélgetést, amely Jézus és a körülötte lévő emberek között folyt, Máté evangéliumának a 21. és 22. fejezetében. Tehát kérem, hogy lapozzatok velem Máté evangéliumához, és az evangélium 21. és 22. fejezetéből egy néhány gondolatot szeretnék olvasni. Először is a 23. verstől a 27-ig. Máté evangélium a 21. fejezetéből 23. verstől a 27-ig. És mikor bement vala a templomba, hozzámenének a főpapok és a nép vénei, amint tanít vala, mondván: micsoda hatalommal cselekszed ezeket, és ki adta néked ezt a hatalmat? Jézus pedig felelvén mondta nékik: én is kérdek egy dolgot tőletek, amire ha megfeleltek nékem, én is megmondom néktek, micsoda hatalommal cselekszem ezeket. A János keresztsége honnan vala? Mennyből é? Vagy emberektől? Azok pedig tanakodnak vala magukban, mondván: ha azt mondjuk mennyből, azt mondja majd nékünk, miért nem hittetek tehát néki? Ha pedig azt mondjuk emberektől, félünk a sokaságtól, mert Jánost mindnyájan prófétának tartják. És felelvén Jézusnak mondának: nem tudjuk. Mondanékik ő is: én sem mondom meg néktek, micsoda hatalommal cselekszem ezeket. Különös beszélgetés lehetett ez, nem? Az emberek csodálták azt, hogy Jézus egészen más hatalommal, más erővel szól, mint azok, akiket bármikor azelőtt megismerhettek, hiszen a hegyi beszéd végén azt olvassuk, hogy az emberek fölkiáltottak, és azt mondták, hogy így ember még nem szólt, és ilyen hatalommal ember még nem beszélt hozzánk. De különös az, hogyha itt a 21. fejezetben egy néhány előző kis epizódot megnézünk, akkor azt találjuk, hogy Jézus eléggé különleges dolgokat tett, és az emberek különösképpen reagáltak ezekre. Ha csak egy pillanatra oda tekintünk a 21. fejezet 12. versére, ahol a templom megtisztításáról olvashatunk, amelyet természetesen megtalálunk a többi evangéliumban is. Talán ez az a történet, amely nem csak Máténál, Márknál, Lukásnál, de még János evangéliumában is megvan, ez a templom megtisztítása. Pontosabban az az eset, amikor Jézus az árusokat, pénzváltókat, vámszedőket, galambárosokat kiűzi a templomból. De a különös nem az, hogy Máté ezt a történetet feljegyzi a többiekhez hasonlóan, hanem hozzáfűz egy néhány megjegyzést, például a 14. versben, hogy menének hozzá vakok és sánták a templomban, és meggyógyítja őket. Na erről ilyen összefüggésben nem olvasunk a többi evangéliumban, de itt Máténál igen. Tehát Jézus egyrészt nagyon erőteljesen, majdnem, hogy erővel lépett fel. Szinte fizikai erővel lépett fel a pénzváltók ellen, felborította az asztalokat, szétszórta a pénzes dobozokat, kinyitotta a kis rekeszeket, amelyekben az állatok voltak, kiengedte a galambokat, szétzavarta ezeket az embereket, amely eléggé nagy zűrzavart kelthetett ott a templom udvarában, és akkor utána jöttek hozzá vakok, sánták, ugyanott, ugyanakkor, akiket szeretettel meggyógyított. De a különös dolog még ezen túl a 15. versben van, hogy a főpapok és írástudók pedig látván a csodákat, amelyeket cselekedett, és a gyermekeket, akik kiáltanak vala a templomban, és ezt mondták, Hozsánna a Dávid fiának, haragra gerjedtek. Tehát gondoljuk végig, hogy Jézus tehát erővel fellép, felborítja az asztalokat, kizavarja ezeket az árusokat, utána jönnek a betegek, meggyógyítja őket, azután megjelennek a gyerekek elkezdenek Hozsannát kiáltani, és közben mások haragra gerjednek, hogy vajon hogy lehet ennyi minden egyszerre a templomban. És aztán úgy tűnik, hogy Jézus föltesz nekik egy kérdést, 16. vers szerint, sohasem olvastátok-e a gyermekek és csecsemők szája által szereztél dicsőséget? Idézi a Zsoltárok könyvét. És aztán kimegy a templomból. Utána jön még egy különös történet, hogy Jézus megéhezett. És az a Jézus, aki nagyon sokszor megtette, legalábbis többször megtette, hogy segített az embereken, amikor éhesek voltak, megsokasította a kenyeret és a halat, segítette őket a halfogásban. János evangélium a végén egyenesen azt olvassuk, hogy Jézus segített abban, hogy 153 darab halat kifogjanak, és amikor kifogták a halakat, akkor ő már maga ott várta őket sült hallal, spiritott kenyérrel kint a parton. Tehát Jézus fizikálisan is gondoskodott az emberekről, és itt pedig van egy történet egy fügefáról, amelyen Jézus nem talált gyümölcsöt, és ahogy nem talált gyümölcsöt, megátkozta, és azt mondta, hogy ezután soha öröki ne teremjen. És azt olvassuk, hogy a fügefa abban a pillanatban kiszáradt. És még a tanítványok is meglepődtek, mikor ezt látták, hogy hogyan lehet, hogy ilyen hirtelen történtek a dolgok. Egy kicsit ez úgy volt, mint ahogyan a templomban történő dolgok nagyon hirtelen leperegtek, és az emberek azon csodálkoztak, hogy vajon hogyan lehet ez? Most ki is valójában ez az ember? Most miért csinálja ezt, hogy hol kizavar egyeseket a templomból, másokat meggyógyít, a gyermekek odaszaladnak hozzá, örömmel fogadja őket, Hozsannát énekelnek. És amikor mindezeken túl vannak, akkor Jézus ismét bemegy a templomba, egy kis idő múlva, és ugyanazok a főpapok és a nép vénei, akik előbb haragra gerjedtek, akik csodálkoztak, akik nem értették, hogy Jézus miért teszi mindezt, megint oda mennek hozzá, és fölteszik tehát azt a kérdést, hogy mi az a hatalom, ami alapján te ezeket teszed. Talán magyarul úgy is vissza lehetne adni ezt a mondatot, hogy ki bízott meg téged azzal, hogy ezeket a dolgokat így tedd a templomban. Ki hatalmazott fel téged? Ki az, aki neked egy megbízást adott, ami alapján ezeket végrehajtod? Mert úgy tűnt nekik, mintha Jézus valamit végrehajtana. Nem egyszerűen tenne valamit, valamit végrehajtana. És a válasz mi volt? A válasz egy kérdés. Jézus a kérdésre kérdéssel válaszol, és azt mondja nekik, hogy én is szeretnék kérdezni valamit. Vajon a János keresztsége honnan van? Ténylegesen honnan volt a János keresztsége? Miért keresztelt János? Mi volt a keresztség lényege? Azt tudjuk történelmi adatokból, hogy a zsidósághoz csatlakozó emberek, az úgynevezett prozeliták, meg kellett, hogy keresztelkedjenek, amikor a zsidósághoz csatlakoztak, akár férfiakról, akár nőkről volt szó. Férfiaknak természetesen körül is kellett metélkedni, ha a zsidósághoz csatlakoztak. De akár férfi volt, akár nő, alá kellett merítkezni. De az, hogy a zsidóknak alá kellett volna merítkezni, akik már körülmetéltek voltak, és zsidóknak születtek, ez valami új dolog volt. Na most keresztelő János pedig hívta őket, hogy keresztelkedjenek meg. Volt, aki arra gondolt, hogy ez Istentől van, mások azt mondták, nem, ez nem lehet az Istentől, hiszen ezt eddig csak az idegenektől kértük. És Jézus fölteszi így a kérdést, hogy vajon a János keresztsége akkor honnan van? Akkor János kinek a feladatát hajtotta végre? Ha tőlem ezt kérdezitek, mondta ezzel ki Jézus, hogy milyen hatalommal cselekszem, akkor János milyen hatalommal cselekedte? Ha azt kérdezitek, hogy engem kibízott meg, akkor János kibízta meg azzal, hogy ezt a különös dolgot tegye veletek. Ha megfeleltek, kérdezte Jézus, majd én is megfelelek nektek. És akkor érdekes módon itt találunk egy kifejezést, hogy tanakodtak magukban. Egész pontosan ez a szó azt jelenti, hogy okoskodtak. Okoskodtak magukban. Úgy mondanánk ma, hogy összedugták a fejüket. Elkezdtek beszélgetni egymás között. Lehet, hogy félrefordultak egy pillanatra Jézustól, és két-három ember, vagy több kis csoportra összeverődve elkezdtek gondolkodni, beszélgettek, vitatkoztak egy picit, és ebben a vitában azon okoskodtak, hogy most melyik lenne jó, ha igent mondanánk, vagy ha nemet. Hát az életben általában úgy van, hogy a legtöbb dologra vagy igent, vagy nemet kell mondani, nem? Ritkán fordul elő, hogy harmadik út is van. Nem így van? Vagy azt mondjuk, hogy valakinek igaza van, vagy azt mondjuk, hogy nincsen igaza. De az, hogy félig igaza van, félig nincsen. Ugye a féligazság, szoktuk mondani, hazugság. Féligazság nem lehet, vagy igaz, vagy hamis valami. Ezek az emberek azon tanakodtak, hogy vajon a mennyből van, vagy emberektől. Aztán azt kezdték mérlegelni, hogy mi lenne jobb. Ha kimondjuk, hogy a mennyből, akkor Jézus valószínűleg, legalábbis ez volt a feltételezésük, ez volt az, ahogy gondolkodtak. Így mondták, ha kimondjuk, hogy a mennyből, akkor Jézus azt fogja majd kérdezni, hogy miért nem hittétek? Miért nem fogadtátok el? Persze nem tudjuk, hogy Jézus ezt kérdezte volna. Csak ők feltételezték, hogy ha mondanak át, akkor Jézus ezt fogja kérdezni. De ha mondanak B-t, hogy tudnélik, nem a mennyből, hanem az emberektől van ez a dolog, ez nem isteni küldetés, tehát nem Isten hatalmazta fel Jánost arra, hogy ezeket megtegye, akkor viszont itt van egy nagy tömeg, és hát a tömegtől jó tartani, mert a többség az mindig a többség. A többség mindig több, mint a másik oldal, és jó a többséggel valahogy jobban lenni, gondolták ők. Hát félünk a sokaságtól, esetleg megköveznek bennünket. Hiszen János mindenki prófétának tartotta, és erre jött egy zseniális ötletük. Ez a maga nemében zseniális gondolat volt, hogy sem igen, sem nem, hanem nem tudjuk. Mert ez egy érdekes válasz. Ha ki akarunk bújni a felelősség alól, ez különösen a gyerekeknél van így, ha a gyerekek ki akarnak bújni a felelősség alól, akkor ugye játék közben levernek egy vázát a polcról, és összetörik, gyorsan összesöprik, amíg a szülők nem jönnek haza, és kidobják a szemétbe, és akkor úgy tesznek, mintha az a váza nem is lett volna ott. Na, amikor jön a kérdés, hogy mi történt a vázával, mi a válasz rendszerint, nem tudjuk. Ugye nem tudjuk. De hogy nem tudják? Na, így voltak ezek az emberek. Úgy gondolkodtak, hogy, és okoskodtak, inkább így mondanám, hogy jobb, ha azt mondjuk, hogy nem tudjuk. Csak érdekes módon a gondolkodásukban itt megszakadt egy láncszem. Azt nem gondolták végig, hogy ha ezt mondják, mit fog válaszolni Jézus. Nagyon érdekes ez a logika. Végig gondolták, ha igent mondunk, akkor mit mond Jézus? Ha nemet mondunk, mit mond a tömeg? De ha azt mondjuk, hogy nem tudjuk, na ezen nem gondolkodtak többet. Úgy gondolták, hogy ha kimondjuk, hogy nem tudjuk, akkor lezártuk az ügyet, Jézus nem fog több kérdést feltenni. Na de Jézus bizony azt mondta nekik, hogy jó, ha nem tudjátok, akkor én nem mondom meg, amit tudok. Hiszen Jézus tudta, hogy honnan kapta a hatalmat. Hogy ne tudta volna? Ezzel le is leplezte őket, mert nem az volt igaz, hogy nem tudjuk, hanem az volt igaz, hogy nem mondjuk meg. Nem adunk neked választ. Jézus válasza az volt, jó, akkor én sem adok választ. Na mondhatnánk ezután, hogy jó, ez egy különös, kicsit furcsa beszélgetés volt, véget ért, na de mi a tanulság? Hát a tanulság az, hogy nem ért véget. Ez a beszélgetés nem ért még véget. Jézus nem volt olyan, akit olyan könnyen el lehetett volna távolítani, és olyan könnyen befejezni vele egy beszélgetést, hanem Jézus kitartó volt. És nézzük tovább, hogy itt a 28. verstől kezdődően mi is van a beszélgetés folytatásaként. A 28. verstől a 32-ig olvasom. De mit gondoltok ti? Így folytatta Jézus. Még mindig az volt a kérdése, hogy hogyan gondolkodnak. És most egyenesen feltette így a kérdés, hogy mit gondoltok ti? És nem az a fontos, hogy mit mondtatok. Mert ők mondtak egy dolgot, és gondoltak egy másikat. Na most Jézus erre volt kíváncsi, hogy mit gondoltok. És tudjátok, hogy mindig ez az izgalmas dolog, nem az, amit mond a másik, vagy amit tesz a másik, hanem mindig az az izgalmas, amit gondol közben. Csak az a nagy szerencsénk, hogy nem tudjuk, hogy mit gondol a másik. Ezért nem tudunk olyan kérdéseket föltenni, amilyeneket Jézus föltett. Jézus tudta, hogy mi van az emberben, és nem szorult rá, hogy bárki bizonyságot tegyen neki az emberről. Ő magától tudta, hogy mi van az emberben. Nem kellett neki egy bizonyságtevés, amikor valaki ott állt előtte, szinte átlátott azon az emberen, olvasta gondolatait is. Ez a kérdés, hogy mit gondoltok ti, nem azért kellett, mintha Jézus nem tudta volna. Ő nagyon jól tudta, hogy mit gondolna. Ő most arra volt kíváncsi, hogy kimondják-e azt ténylegesen, amit gondolnak. És így folytatódik a beszélgetés. De mit gondoltok ti? Volt egy embernek két fia. És oda menvén az elsőhöz mondta, eredj fiam, munkálkodj ma az én szőlőmben. Az pedig felelvén mondta, nem megyek. De azután meggondolván magát, elméne. A másikhoz is oda menvén hasonlóképpen szóla, az pedig felelvén mondta, én elmegyek, uram, de nem ment el. E kettő közül melyik teljesítette az atya akaratát? Ez egyszerű kérdés volt, nem? Végtelen egyszerű kérdés. Mondának néki, az első, a válasz is jó volt. Mondanékik Jézus. Bizony mondom néktek, a vámszedők és a paráznanők megelőznek titeket az Isten országában, mert eljött hozzátok János az igazság útján, és nem hittetek néki. A vámszedők és a paráznanők pedig hittek néki. Ti pedig, akik ezt láttátok, azután sem tértetek meg, hogy hittetek volna neki. Mit is kérdezett Jézus először? Honnan van János keresztsége? Mennyből? Vagy emberektől? De nagyon sokan elfogadták, hogy a mennyből, ezek voltak a vámszedők és a paráznák, akik odajöttek, és János megkeresztelte őket. A többiek látták ezt, Jézus szava szerint, ti láttátok, mondta nekik, ti ott voltatok, ezeket mind láttátok, és azután sem hittetek, hogy láttátok, hogy mások hisznek. Na, ha valaki jelenlétében egy másik ember hinni kezd, az a legnagyobb bizonyság arra, hogy Van értelme ennek az egész életnek így a hitben. De ha valakit az, hogy látja, hogy a másik hitre jut, nem indít hitre, akkor vajon mi fogja hitre indítani? Akkor végtelen nagy bajban van. Mert ha a másik döntése nem munkálja benne a döntést, akkor vajon mi és ki és mikor? Ugyanakkor egy nagyon érdekes helyzetben voltak ezek az emberek. Mert Jézus feltette ezt a különös kérdést, hogy volt egy embernek két fia. Ugye az elsőhöz odament, és azt mondta, hogy menj fiam, dolgozz ma szőlőben. Fiú mit mondott? Nem megyek. De azután úgy mondja a történet, hogy meggondolta magát, és elment. Másik azt mondta, elmegyek. Ő is meggondolta magát, bár ez nincs itt a történet szövegében, hogy meggondolta magát, de valószínű meggondolta magát, mert nem ment el. De az első ember, az első fiú esetében Jézus kimondja a szót, hogy meggondolta magát. Vajon ez nem tanítás volt a hallgatóknak, hogy ti is meggondolhatjátok még magatokat? Íme itt a megoldás ebben az egyszerű kis történetben, ahogy ez a fiatalember meggondolta magát, és végül elment, és megtett az atya akaratát, és ő volt az, aki helyesen döntött, ahogy ők válaszoltak, és igen, az első, ő volt az, aki jót tett, és jól tett, bár rosszul válaszolt. Na, kimondják ezek az emberek azt, hogy mi a helyes? Most már nem azt mondják, hogy nem tudjuk, hanem kimondják a helyes választ. Remélhetőleg erre is gondoltak. A baj csak az, hogy kimondták a helyes választ, de nem tettek a válaszuk értelmében. Találkoztatok olyan emberekkel, akik igazat adtak nektek? Teljesen igazad van, mondták ők. Ez így van, a Biblia így tanítja, ezt így kell csinálni. Na és azt kérdeztétek volna tőlük, hogy na akkor mikor kezdjük? Mikor kezded? Na nem, hát nem most. Azért nem gondoltam én úgy, mondja ez az ember, bár így mondtam, és a válasza jó és helyes. De amit gondol közben, az valami más, és az szerint a más szerint fog majd cselekedni, azaz nem fogja megtenni. Na Jézus pontosan erre utal, amikor azt mondja, hogy jöttek a paráznák, jöttek a vámszedők, nagyon sokan jöttek Jánoshoz, mind megkeresztelkedtek, ti ezeket láttátok, és hát és mégse tettétek meg, amit meg kellett volna tenni. Tehát adhat valaki helyes választ, de rosszul folytatja. Meg lehet azt tenni, hogy valaki egy matematikai művelet elején elkövet valami hibát, és a végeredmény rossz lesz, nem? Biztos, hogy rossz lesz. Mi van akkor, hogyha menet közben téveszt valamit? Az első egy-két művelet jó, és utána eltéveszt valamit. Mi lesz a végeredmény? Hát ugyanolyan rossz lesz, nem? Mintha a legelső lépésnél tévedett volna. Teljesen mindegy, egy művelet sornál, hogy mikor tévedünk. Ha egyszer tévedtünk, akkor a vége semmiképpen nem lehet jó. Azt hiszem, a pénztárosok ezt megerősítik, nem? Teljesen mindegy, hogy amikor valaki 10 000 számol, az első 1000-nél téved, vagy a 9. 1000-nél számol kétszer, vagy valamit rosszul ad össze, vagy von ki, akkor már a végeredmény nem lehet jó. Mert ezek az emberek tehát úgy tűnt, hogy tévedtek az elején, Jézus adott nekik egy lehetőséget, hogy helyrehozzák a hibát, most a dolog végén újra tévednek. Hát mit lehet ezek után még tenni? Mit tett Jézus? Na, úgy tűnik, hogy a következő fejezetben volt még egy érdekes beszélgetés, és ez volt az utolsó. Ha lapozunk tovább a 22. fejezethez, akkor itt eljutunk egy utolsó érdekes ponthoz, ami után már több beszélgetés, legalábbis egy ilyen dialógus, ami addig volt, többé nem jelenik meg. Jézusnak van még egy beszéde a 23. fejezetben, Azután a 24-ben beszél Jeruzsálem pusztulásáról, a világ végéről. Azután találunk egy néhány példázatot, utána jön az utolsó vacsora, Jézust elfogják, keresztre feszítik, meghal, nincs több beszélgetés. Ez az utolsó. Most nézzük meg, milyen volt ez az utolsó. 22. fejezet végéről olvasok egy néhány verset, a 41. verstől egészen a 46-ig. Mikor pedig a farizeusok összegyülekezének, kérdezi őket Jézus mondván, miképpen vélekedtek ti a Krisztus felől? Kinek a fia? Mondának néki, a Dávidé. Mondanékik, miképpen hívja tehát őt Dávid lélekben urának, ezt mondván, mondta az Úr az én uramnak, ülj az én jobb kezem felől, míg nem vetem a te ellenségeidet, a te lábaid alá zsámolyul. Ha tehát Dávid urának hívja őt, mi módon a fia? És senki egy szót sem felelhet vala néki, sem pedig nem meri vala őt e naptól fogva többé senki megkérdezni. Különös volt ez. Ma úgy mondanánk, hogy Jézus egzegézis órát tartott. Azaz írás magyarázati órát. Kinek a fia a Krisztus, a Messiás? Tényleg, kinek a fia Jézus? Dávid fia? József fia? Mária fia? Az ember fia? Isten fia? Kinek a fia? Hát a zsidóság talán nemzeti öntudatból, a maguk büszkeségéből arra gondoltak, hogy legjobb, ha azt mondják, hogy Dávid. Más esetben arra hivatkoztak, hogy Ábrahám a mi atyánk. Ábrahám, aki az ígéreteket kapta Istentől. Dávid, aki az Isten szíve szerinti ember volt. Ha valami jóra hivatkozunk, gondolták ők, abból baj nem lehet. És higgyétek el, hogy ez a gondolkodás sokszor ma is kísértem bennünket, ha valami jóra hivatkozunk, akkor abból nagy baj nem lehet, gondoljuk mi. Csak hogy Jézus azt mondta, hogy hogyan is van ez. Nézzük meg az írásokat. És idézi a 110. Zsoltár első versét. Ugye a 110. Zsoltár, amely egy király Zsoltár, azt mondja, hogy mondd az Úr az én uramnak, ülj az én jobb kezem felől. Ezt a Zsoltár Dávid írta, és ahogy Jézus értelmezte, egzegetálta ezt a Zsoltárt, ezek szerint Dávid az eljövendő Messiást urának hívja. Mondd az Úr, azaz az Atya, az én uramnak, azaz a Messiásnak, mondta Dávid, vagy írta Dávid a Zsoltárban. Hogyha valaki valakit urának szólít, akkor ki lehet az? Na, a korabeli szokások szerint egy fiú szólíthatta az apját uramnak. Vagy a feleség szólíthatta a férjet uramnak. De hogy az apa a fiát uramnak szólította volna, az egyszerűen lehetetlen volt. De nem csak akkor, talán még ma is így van ez, nem? Tehát egy gyermek mondhatja az apjának, hogy uram, de az apa a gyermekének, hogy uram. Na, ez nem valószínű. Ez egyszerűen lehetetlen. Na most Jézust már nem az érdekli tehát, hogy mit gondolnak ők. Már nem. Most már egy másik kérdés foglalkoztatja. Hogyan értik, ami írva van? Hogyan kell érteni azt, ami ott van, ami egyszerű? Hogyan kell érteni annak az embernek a szavát, akire hivatkoznak, hiszen azt mondják, hogy ő azaz a Messiás, a Dávid fia. Na, ha Dávid fia, akkor nézzük, mit mondott róla Dávid. Hogy lehet az, hogy urának szólítja, és mégis a fia? A fia akkor? Vagy mégse? Vajon ki ez a Jézus? És ezeknek az embereknek akkor el kell dönteni ténylegesen, hogy Jézusban kit látnak. Vagy amikor Jézussal találkoznak és vele beszélgetnek, mire gondolnak, vagy kire gondolnak, ki ő valójában, hogyan vélekednek felőle. Ki ez a Jézus, aki felől még a gyerekek is azt mondják, hogy Hozsánna. Ki ez a Jézus, aki úgy beszél, ahogy soha senki nem beszélt? Ki ez a Jézus, aki ez a gyerekek odaszaradnak, és nem félnek tőle? Akiknek a betegek kiáltanak messziről, hogy Dávidnak fia, könyörülj rajtam. Ki ez a Jézus, aki felborítja a pénzváltók asztalait, és kiengedi az állatokat a kis ládákból, kiengedi a galambokat, elengedi az állatokat, zűrzavart kelt a templom udvarán. Ki ez a személy? Ki ez a názáreti? Tényleg ő az Úr? Vagy ő a fiú? Ki ő valójában? Hogyan vélekedtek? Kérdezi Jézus. Hogyan gondolkodtok? Mi a véleményetek a Krisztus felől? Mi volt a véleményük? Nem volt véleményük. Nem volt véleményük. Ezek után senki nem merte többé megkérdezni. Ez a történet csattanója. Azt olvassuk, hogy és senki egy szót sem felelhetett neki, és ezután, azaz attól a naptól fogva, soha többé senki nem merte megkérdezni. Na testvéreim, mi volt valójában Jézus célja? Miért kérdezett ő? Hogy ne merjenek tőle kérdezni? Azért kérdezett, hogy összezavarja az emberek gondolatait? Azért kérdezte az embereket, hogy bevezesse őket valami zsákutcába, és akkor beszoruljanak a falhoz, és akkor azt mondhassa Jézus, hogy na lám, nem tudtatok nekem válaszolni. Vagy hogy féljenek tőle, ne merjék őt soha többé megkérdezni. Ez volt Jézus célja. Na, amit a Biblia leír egy-egy esemény kapcsán, nem feltétlenül jelenti azt, hogy az volt az Isten célja. A Biblia csak hűségesen tudósít, hogy ez történt. Ez lett a dolgok eredménye, ez lett a helytelen gondolkodás végeredménye. Nem ez volt az, amit Jézus igazán szeretett volna, de ezt eredményezte a beszélgetés. Mert tudnélik, amikor valaki okoskodik magában, és nem adja meg a helyes választ, aztán megadja a helyes választ, de nem csinálja azt, ami helyes. Utána azt mondja, hogy ennek így kell lenni, ott van a kezében a Biblia, és önmagával is ellentmondásba keveredik, mert a Dávidra hivatkozik, akinek a szavát később rosszul értelmezi. De akkor azt lehet mondani, hogy mit lehet még ezután tenni? Nem volt több beszélgetés. Máté ránk bízza, hogy folytassuk. Ha lehet még folytatni. De ha olvassátok a 23. fejezetet, tehát a következő fejezetet, már nincsen beszélgetés. Olvassátok a 24. fejezetet, már nincsen benne beszélgetés. Olvassuk a 25. fejezetet, már csak Jézus beszél, mondja a példázatokat egyiket a másik után. Utána jön a húsvét, jön az utolsó vacsora, jön a Gecsemáné kert, előtte még Jézus megkenetése, a Gecsemáné kert, az elfogatás, kihallgatás, Péter megtagadja Jézust. Azután Jézus Pilátus elé kerül. Azután Judás öngyilkos lesz. Jézus megostorozzák, megcsúfolják, és halálra ítélik, és Jézus meghal, és feltámad, és vége van Máté evangéliumának. Nincs több beszélgetés. Ez volt a dolgok vége, itt a 22. fejezet utolsó verseiben. Többé senki nem merte őt megkérdezni attól a naptól fogva. Úgy gondolom, nem azért van ez így a Bibliában, hogy ennek így kell történnie velünk. Éppen ellenkezőleg. Ez elrettentő példa. Ez egy félelmetes tanítás. Hogy tudnélik, ha rosszul gondolkodunk, akár a dolgok elején, akár a dolgok közben, ha okoskodunk, ha kifogásokat találunk, ha szavaink és a tetteink nincsenek összhangban egymással, akkor annak a vége egy rossz matematikai eredmény. A vége nem lehet jó. De Isten természetesen nem ezt akarja. Vajon mit? A zsoltárokkal kezdtük, és fejezzük be a zsoltárokkal. Kezdtük az első zsoltárral, most fejezzük be a 139. zsoltárral, Dávid zsoltárával. 139. zsoltár első 6 versét olvasom, majd az utolsó.

bölcs dolog hallgatni, és többé nem szólni, és nem kérdezni a mestert. Ez balgasság, nem? Ha ő messziről érti a gondolatomat, akkor csak nyitott lehetek vele, mert úgyis olvassa a gondolataimat. Nem tudom elrejteni, hiába okoskodom, hogy így vagy úgy, ilyen választ, olyan választ kell adni, mi lenne jobb, mi lenne előnyösebb, akkor ezek a kérdések teljesen értelmetlenek, hiszen ő úgyis tudja, hogy mire gondolok. Ezért legjobb megmondani neki őszintén, hogy mester, ezt gondolom. Dávid is gondolt sok mindent az életében. Sok jót, sok rosszat is. És ő végül megtanulta azt, amit itt megfogalmazott. Hogy Uram, te megvizsgáltál, és most már ismersz is engem, és elől és hátul is körülzártál, fölöttem tartod a kezedet, és a gondolataimat messziről érted, még a nyelvemen sincs a szó, még nem is jutottam odáig a gondolkodásomban, hogy megfogalmazzam, hogy mit is akarok mondani. Tehát ez a gondolat valójában még szinte megfoghatatlan. Még nincs szavakká formálva. Nem lehet meghatározni, hogy mi az. De az Isten már akkor. Már tökéletesen érti. Még én nem fogalmaztam meg szavakba, hogy én tudjam, hogy mit gondolok. Ő már tudja. Mit lehet ilyenkor tenni? Nem gondolni semmire, ugye? Hát az sem lehet. A dolgot nem lehet ilyen egyszerűen megkerülni, mert mindig gondolunk valamire. És akkor Dávid így fejezi be a Zsoltárt, vizsgálj meg engem, ó Isten, a 23. és 24. versben, és ismerd meg szívemet. Próbálj meg engem, és ismerd meg mit? Meg én a gondolataimat. És lásd meg, ha van-e nálam a gonoszságnak valamilyen útja, és vezérelj engem az örökké valóság útján. Dávid itt azért imádkozik, amire még nem is gondol. Hogy majd, amikor gondol, akkor ott legyen mellett az Isten segítsége. Na ez az egyetlen bölcs válasz, amit mi adhatunk az Istennek. És hogy Dávid Isten szíve szerinti ember volt, az többek között ezért is van. Ezért történt. Ezért volt ez így. Mert miután mindennel tisztában volt Dávid, érezte, hogy az Isten mindent tud róla, nem akart elbújni sehova. Nem akarta rejteni a dolgait, nem akart titkolózni, nem akarta azt mondani, hogy Uram, nem tudom, hanem egyet kért, hogy Uram, vizsgálj meg. Számomra az a legjobb, ha te vizsgálsz meg, és te próbálsz meg, és megismered a gondolataimat, és ha látod, hogy van nálam valami helytelen, akkor vezess engem az örökké valóság útján, mert más út nem lehet, ennél jobb úton nem mehetek, csak akkor, ha engedem, hogy te vezess engem. Na, ha az Isten világosan tudja, hogy mi van bennünk, már pedig ez így van, akkor mi csak egyet tehetünk, hogy Uram, vezess engem, nem? Hát, ha ő tudja, hogy merre kell mennem, ha ő tudja, hogy mire gondolok, ha ő tudja, hogy mi a helyes, akkor a legértelmesebb válasz az, hogy Uram, itt vagyok, úgy, ahogy vagyok, vezess. Akkor értelmetlen olyan válasz, hogy Uram, nem tudom, Uram, nem akarom, Uram, nem értem. Ezek a válaszok teljesen elveszítik a jelentőségüket, mert a legértelmesebb, legegyszerűbb, legőszintébb, legrövidebb válasz, hogy Uram, vezess. Én kívánom, testvéreim, hogy mi váljunk ilyen emberekké. Nem könnyű ez. Nem könnyű tudomásról vennünk azt, hogy az Isten és Jézus ismerik a gondolatainkat. Hogy ő tudja előre, hogy mire gondolunk, hogy mit akarunk, hogy mit szeretnénk. Nagyon nehéz ezt nekünk megértenünk, hiszen néha nem vagyunk tisztában a saját gondolatainkkal sem. De mivel pontosan így van, hogy nem tudjuk, hogy mi a jó. Nem tudjuk, hogy mi lenne a jobb, vagy a legjobb. Ezért a legbölcsebb az, ha azt mondjuk, hogy Uram, vezess engem. Segítsen ő ebben bennünket az ő kegyelméből.

23. Zsoltár. Dávid Zsoltára. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Füves legelőkön nyugtat engem, és csendes vizekhez terelget engem. Lelkemet megvidámítja, az igazság ösvényein vezet engem, az ő nevéért. Még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy, a te vessződ és botod, azok vigasztalnak engem. Asztalt terítesz nékem az én ellenségeim előtt, elárasztott fejem olajjal, csordultig van a poharam. Bizonyára jóságod és kegyelmet követnek engem életem minden napján, és az Úr házában lakozom hosszú időt.

93. Zsoltár. Uralkodik az Úr, méltóságot öltözött fel, felöltözött az Úr, hatalmat övezett magára, megerősítette a földet is, hogy meg ne induljon. Állandó a te királyi széked, elejétől kezdve, öröktől fogva vagy te. A folyóvizek uram, a folyóvizek zúgnak, a folyóvizek hullámokat hánynak, a nagy vizek zúgásainál, a tengernek felséges morajlásánál felségesebb az Úr a magasságban. A te bizonyságaid igen bizonyosak, a te házadat illeti, Uram, szentség napok hosszáig. A nagy vizek zúgásainál, a tengernek felséges morajlásánál felségesebb az Úr a magasságban.

Második Zsoltár. Miért dühösködtek a pogányok, és gondolnak hiába valóságot a népek? A föld királyai felkerekednek, és a fejedelmek együtt tanácskoznak az Úr ellen és az ő felkentje ellen. Szaggassuk le az ő bilincseiket, és dobjuk le magunkról köteleiket. Az egekben lakozó nevedi, az Úr megcsúfolja őket. Majd szólnékik haragjában, és megrettenti őket gerjedelmében. Én kentem ám fel az én királyomat a Sionon, az én szent hegyemen. Törvényül hirdetem, az Úr mondá nékem, én fiam vagy te, én ma nemzettelek téged. Kérjed tőlem, és odaadom néked a pogányokat örökségül, és birtokodul a föld határait. Összetöröd őket vasveszővel, széjjel zúzod őket, mint cserépedényt. Azért királyok, legyetek eszesek, és okuljatok földnek bírái. Szolgáljátok az Urat félelemmel, és örüljetek reszketéssel. Csókoljátok a fiút, hogy meg ne haragudjék, és el ne vesszetek az úton, mert hamar felgerjed az ő haragja. Boldogok mindazok, akik ő benne bíznak.